Azt hiszed, még egy szép álomban vagy? Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

0: Session.
1: Light Session.
0: Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig.
1: Este 7-től 9-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órával legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este is legyen tánc! Ez a Light Session, este 8-tól

Thank you.

műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Hétköznap este 8 és 10.

fele, ne feled, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Gyorshajtás miatt kellett a legtöbbször intézkedni a nyári közlekedésbiztonsági kampány során Budapesten. Donald Trump súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen a jordániai rakéta támadás miatt. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. Hittaler Andreát hallják a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A sebesség túllépése, nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművel történő közlekedés, valamint a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása voltak az intézkedések leggyakoribb okai a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ közös nyári közlekedés biztonsági kampánya alatt. A budapesti rendőrfőkapitányság és a BKK közös közleményében tudatta, hogy hétfőn a Hősök terén tartott sajtónyilvános közterületi ellenőrzéssel zárták le közös nyári baleset megelőzési kampányukat, amelynek középpontjában a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A kampány kedvező tapasztalatanként számoltak be arról, hogy a gyalogosok elsőbségére vonatkozó szabályok megsértése már csak az ötödik leggyakoribb intézkedési ok volt. Mint olvasható, az ellenőrzések célja elsősorban a gyalogosok fokozott védelme, a sebességhatárok betartása, valamint a gyermekek biztonságát veszélyeztető szabályszegések megelőzése volt. Donald Trump amerikai elnök súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba Irán ellen a Jordániában állomásozó amerikai erők ellen vasárnap végrehajtott iráni rakétatámadás nyomán. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak hétfőn reggel adott telefonos interjújában beszámolt arról, hogy az iráni ballisztikus rakéták többségét a légvédelem megsemmisítette. Hozzátette, hogy egyetlen rakéta csapódott be, de az kárt nem okozott. Donald Trump egyben kifejtette, hogy csekély reményt lát még arra, hogy folytatódjanak a tárgyalások Iránnal, ugyanakkor azt hangoztatta, hogy a Teheránra nehezedő szigorodó szankciók hatása egyre nagyobb mértékben érződik, és kérdéses, hogy Iránban meg lehet-e bízni, akár egy aláírt megállapodás esetén is. Szeptemberben is lesz Kisbéren ingyenes jogi tanácsadás. A Családsegítő Központban szeptember 10-én, 14-én, 17-én és 24-én várják az ügyfeleket, mindegyik alkalommal délután 4:30 és 17:30 között. A Magyar Közút Nonprofit ZRT munkatársai folytatják a nagyfelületű útjavítási munkálatokat a 132-es számú főúton, valamint az 1-es számú főúton. Ehhez kapcsolódik, hogy a mai napon az aszfaltozás idejére lezárják az Igmándi út Madách Imre utca csomópontját Komáromban. A lezárt útszakasz a Térfi Gyula utca és az Arany János utca felől kerülhető el.
0: Időjárás.
1: Ma gyengén felhős, napos idő várható, az előrejelzések szerint a térségben csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: A csillagok közül érkező UFO-kkal kapcsolatban hivatalos híreket mond Rédl Ádám.
2: Így van, hivatalos információk érkeztek. Képzeld el, felnyitottam a telefonomat a zenék alatt, és az első találat az pont ez volt, hogy beteljesül a jóslat, jönnek a VB alatt az UFO-k, és mivel tudjuk, hogy a Facebook meg a Meta nem hallgat le minket, ezért nyilván az UFO-k műve, hogy ez a cikk ide keveredett, úgyhogy erről most nagyon fontos beszámolnom. Ugyan ezen a meccsen nem jelentek meg, amit jósoltak a brazil skóton, de a brit UFO kutató Mark Christopher Lee szerint az idegenek az idei foci VB-n fognak felbukkanni, már korábban is megjelentek futballstadionoknál, és nem csak ő bizonyítja ezt, hanem a vak bolgár misztikus Baba Vanga is, aki szintén, ne neves, ezek tények, azt jósolta, 2026 végén egy hatalmas globális összejövetele lesz a találkozó. Itt vannak a tények. 1954 Firenze, megcáfolhatatlan egy Fiorentina meccsen, 10 000 szurkoló látta a szivar és tojás alakú ezüstös tárgyakat. Stadion felett. 2018, szerintem... Oroszország. Veled, még azt hiszem, te még bizonytalan vagy. A világbajnokság alatt az eget közvetlenül az ottani stadion felett lepte el egy UFO, ami megvilágította. 2023 Mexikó, korong alakú tárgyak lebegtek az FC Juárez Bravo stadionja felett. A minta letagadhatatlan. Szóval a VB-n felbukkannak a földön kívüliek.
3: Ez kettő hozzáfűzni valóm lenne. Egy, szerintem tényleg itt vannak a foci VB-n az UFO-k, és az egyikük Lionel Messi néven futballozik is, nem is akárhogyan, mert hogy ő nem ember, az fix. Kettő, szerintem erről kérdezzük meg Andit is, hogy látott-e már szivar és tojás alakú dolgokat.
2: Tárgyakat az égen?
3: Igen, maga előtt.
2: Maga előtt. Jó, én csak annyi, hogyha még vannak hitetlenek köztetek, a forrásom a bors.
3: Tudományos szaklap, kérem szépen.
2: Na. Szerintem ebben mi nagyon más véleményen leszünk. Ugye az a lényeg, Andi, hogy nem csókoltál meg senkit, de a párod.
3: Soha az életben.
2: Ez a kiinduló pont.
4: Ez a kiinduló pont, jó.
2: Igen. De a párod mégis féltékeny rád, mert flörtölsz, írogatsz, lájkolsz, kacér vagy.
3: Kacér.
2: És most nem csak rád értelmezzük ezt, akár Rolandra is, akár rám is. Az a kérdés, hogy azért tud kapcsolatokat mérgezni az úgynevezett mikromegcsalás is, hogy megcsalás-e akár az érzelmi szintű dolog, hogyha már ebből tovább lépünk egyet, vagy hol van a határ, és mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Egyre népszerűbb az, hogy már sok helyen a mikromegcsalások semmi. Szerintem itt két véglet leszünk. Legalábbis én azt érzem, Rolanddal két oldalra állunk, és akkor teszel majd igazságot.
3: Azt többé két oldalra állunk, és te leszel középen.
4: Jó, hát igen.
3: Háromra. Az egy másik műsor. Na, egyébként igen, biztos vagyok benne, hogy azért mi ezt különbözően kezeljük. Ha már azt mondtad, hogy az érzelmi rész, onnantól már egyébként valid, hogy megcsalás.
2: Na jó, akkor induljunk az elejéről. Tehát akkor induljunk onnan, hogy csak ilyen tényleg ezek az apróságok. Mondtam itt három kategóriát, bővíthetjük majd. De akkor kezdjük talán azzal, hogy flörtölés. Belefér-e, hogy mondjuk rámosolyogsz a pultosra, vagy mondjuk amikor én azt mondom a kávézóban, hogy kérek egy smoothie-t, és visszakérdez, hogy úgy érted egy puszit, akkor azt így meg lehet-e mosolyogni, vagy el kell határolódni, mert ott van melletted a feleséged. Hogy kell ezt kezelni?
4: Ha ott van melletted a feleséged, akkor inkább ne.
3: Akkor ne annyira mosolyogj vissza, de semmiképpen ne adj tényleg puszit a pultos lány.
2: De mondjad, mondjad azt a lány felé, hogy fúj.
4: Nem.
2: Nem. Mondjad, ezt úgy értettem.
3: Ha fiú, kínoszni? Akkor mondhatod.
2: Oké. Okay. De hogy szabad-e? Szabad-e flörtölni? Pizzafutár. Rákacsinthatsz-e?
3: Az életben nem találkoztam még olyan pizzafutárral, akire rákacsintottam volna.
4: Andi, én igen. Na. És találkoztam olyan futárral.
3: És rákacsintottál?
4: Nem.
2: De akartál. Csak nehéz volt visszafogni.
4: Akartam, csak hát elég leélt fejem volt egyébként, meg otthonos ruhában voltam, szóval...
3: Miért nem mondtad, hogy várj egy percet, mindjárt jövök. Megkapsz valami szexit, és abba veszed át a pizzát.
4: Annyira nem akartam ebbe belemenni.
2: És mi a helyzet azzal, amikor már mondjuk ilyen közös programok is vannak kettesben, és akkor én itt fogok átlépni a határon szerintem.
3: Mármint, hogy mondjuk lánybaráttal?
2: Tegyük azt a lánybaráttal, és kettesben elmentek mondjuk moziba.
4: Hát szerintem abban nincs semmi, ha moziba mész, nem? Hát
3: szerintem is, közös programban egyébként semmi rossz nincsen. De nekem van nagyon jó lánybarátom, és szoktam vele rendszeresen találkozni.
2: Na, én itt már határon vagyok.
3: Hát az nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez abszolút nem a megcsalás. Hát a barát az barát.
4: Hát igen, meg hogyha most a zirogatással nincs baj, tehát hogy akkor is a barátod, hogyha találkozol vele és elmész mondjuk kávézni vagy moziba. Tehát, hogy a barát az barát. Marad.
2: Oké.
3: Okay, bár ugye szokták ezt mondani, hogy a barát az barát, akkor is, ha beteszi, de hát ugye az már egy más kategória.
2: Mi van akkor, változik a képlet, hogyha a barát ex?
4: Hát
3: akkor már igen.
4: Igen, az már az olyan.
2: Miért?
3: Merex, hát pont ezért.
4: Mert igen, mert volt köztetek kapcsolat.
3: Igen, bár ugye itt is tegyük hozzá, hogy ha az a kapcsolat az lezárult, akkor az valamiért nyilván véget ért, és engem például sose zavart, hogyha bárki, akár az én exeim, vagy akár a feleségem, tehát hogyha bárki tartotta a kapcsolatot az exével, vagy beszélgetett vele, vagy volt olyan, hogy találkozott is vele, tehát hogy én ebből sose csináltam problémát, mert én mondjuk úgy álltam hozzá, hogy ez a kapcsolat az valamiért véget ért, az valamiért párkapcsolatként nem működött, tehát hogy vélhetően az nem fog újra kezdődni. És én meg úgy vagyok, tudod, a bizalommal, hogy a bizalom az olyan, mint a terhesség. Hogy vagy van, vagy nincs. Olyan nincs, hogy félig terhes. Tehát olyan sincs, hogy félig bízom valakiben.
4: Nem tudom, nekem ez már nagyon a határon van egyébként. Tehát, hogy én csak azért nem biztos, középen, hogy örülnék neki. Történhetnek meg szerintem balesetek.
2: Az a nagyon nagy csapda szerintem, hogy az idő megszépíti a dolgokat. És hogyha pont a te kapcsolatodban a feleségeddel, vagy a pároddal van egy nehezebb időszak.
4: Igen.
2: És akkor eszedbe jut, hogy de vele ez nem volt probléma. Nem azon fogsz gondolkozni, hogy amúgy mik voltak a gondok, hanem belemenekülsz.
4: Igen, ezzel egyetértek.
3: Igen, van realitása annak, amit mondtok, tehát hogy tudom, de én ezzel együtt úgy vagyok vele, hogy én akkor is megbízom a másikban. Tudod? Tehát aztán ha nyilván, ha okot ad rá, hogy ne, az már egy másik
2: nekem
3: helyzet.
2: Nekem ez a... Nem, én abban egyetértek veled, Roland, hogy valamiért vége lett, tehát nekem annyira nem gáz, hogyha ott van, csak nem kettesben. Tehát hogy én ezt bővíteni. Igen. De például Roland, téged zavarna-e, hogyha valamelyik de összejönne a feleséged. Megállt, figyelj! Nem figyelt ide!
3: Még kellett gondolnom, hogy...
2: Nézte a monitort, már láttam, tök máshol van az agya, és egy pillanatra Roland így...
3: Már most azt gondolom, hogy melyik szemmel.
2: Oké, okay. Behoztad az érzelmi vonalat. Teljesen jogos. Abban egyetértünk, hogy onnantól, hogyha már lelki értelemben megcsalás van, az már megcsalás?
3: Uh-huh. Igen.
2: De ebben mindannyian egyetértünk.
3: Igen.
4: Igen.
3: Az érze, tehát hogy...
4: Az sokkal rosszabb az érzelme megcsalás szerintem.
3: Mint a puszta testiség. Uh-huh.
2: Nem, mert szerintem itt van a nagyon necces pont, hogyha férfi-lány kapcsolat van, vagy férfi-nő kapcsolat van, akkor nem tudod, hogy hol jön el az a pont, hogy akár nálad, akár a másiknál ez így átkapcsol, és nem tudom, hogy ezt tudod-e felfogni, hogy a másiknál átkapcsol-e vagy sem, abból, hogy mondjuk nálad nem.
3: Aha. Hát nem biztos, hogy mindig levágod. Mm. Tehát attól függ, hogy a másik ennek hangot ad, nem ad hangot, hogy viselkedik, de van olyan, hogy a viselkedése sem egyértelmű, tehát hogy abból sem tudsz 100%-os következtetést levonni. Ez egy nehéz téma amúgy.
2: Mert nekem tegnap tökre bejött az, amikor így hirtelen dobáltam, és akkor csak el kellett dönteni, hogy bejött-e vagy nem, vagy nektek elfogadható vagy nem, úgyhogy most is dobálok néhányat, és nézzük meg, hogy az oké vagy nem oké.
3: Jó.
2: Az exed minden fotóját belájkolod. Nekem nem.
4: Hát fura.
2: Vagy a legtöbb.
3: Hát fura. Hát szerintem egyetlen exemnek se lájkolgatom a fotóizén.
2: Én egyébként van olyan is, akit letiltottam, tehát nem követem direkt ezért.
4: Hogy ne lájkolgass a képet?
2: Nem, hogy ne lájkolgasson, csak hogy fel se jöjjön. Önmérséklet. Mit, nem szoktatok véletlen lájkolni?
3: Jó.
4: Hát szoktam. De persze. Igen.
3: De szoktunk, Petra, szoktunk. Ha ez segít, akkor persze. Akkor simán.
2: Köszönöm. Roland, köszönöm. Akkor belefér, nem? Nekem nem.
4: Hát ez fura, vagy nem, de nem. Ez
2: nem,
4: olyan...
2: Inkább nem.
3: Nekem a lájkolással nincsen
4: hát
3: bajom.
4: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben van az ex. Most akkor ez abban a helyzetben van, hogy barátok vagyunk?
3: Vagy csak úgy lájkolgatom?
4: Vagy csak úgy lájkolgatom, mert nem mindegy.
2: És melyik fér bele?
4: Hát ha barátok vagyunk akkor még belefér. Mindig, akkor szerintem belefér. Akkor hogyha nem vagyunk már barátok, akkor meg úgy váltunk el, akkor szerintem nem.
3: Nekem azért akkor is belefér, de fura.
2: Minden másodikat, nem?
3: Azért tartsál némi önmérséklet.
2: Okay. Következő. Minden este ugyanazzal a kollégával csetelsz, de a párod nem tud róla. Nekem nem.
3: Hát attól függ, hogy miről csetelsz.
4: Hát de miről csetelsz? Hát Ádi, azért ezek nem olyan, mert most ha csak azt írod neki, hogy mit tudom én.
2: De minden este, akkor már van valami, nem fogsz minden este a mit tudom én, atomreaktorban dolgozol a nukleáris robbanásokról csetelni.
4: Na jó, de mondjuk most mit tudom én, láttad-e a mit tudom én milyen meccset, ha azt írod neki? Érted? Vagy nem tudom, hogy ilyen semleges.
2: Este? Az belefér minden este?
4: Hát mit tudom én, eszedbe jutott valami, amit aznap nem beszéltetek meg. Ha most sokat beszélgetsz egy kollégáddal, és ismered már nagyon jól, akkor igazából
3: ezzel nekem sincs baj.
4: Ha olyan témákról beszélgettek, ha nem azt írod neki, hogy mit tudom, jó éjszakát, szexi bébi, akkor érted, akkor nyilván nem.
2: De most Andi, miért mondod el, amit itt tegnap küldözgettél? Azt hittem, ez nem publik.
3: Én is akartam mondani.
2: Neked is írtam.
3: Engem ebből miért hagytok ki?
2: Ja, akkor jó.
3: Nekem legalább te küldjed, Ádi, ami úgyse fogja.
2: Fotózzam ki. Elmented valaki számát direkt más néven. Nem.
3: Nem.
4: Hát nem, az is.
3: Az is már olyan sumákságra utal, igen.
4: Hát kivéve, ha azt írod, hogy nevet fel.
3: Ja, az más.
2: Szexi bébi nevet fel. Megint a baltás a sokkolóval.
3: De én sokszor azzal is bajban vagyok, hogy elmentem az igazi nevén, és nem emlékszem, hogy ki volt az illető. Tehát nem, hogy még álnéven elmenteném, meg se találnám. Tehát nekem ez a probléma.
4: Az a jó, amikor több olyan nevű van, mint mondjuk Peti. És akkor elnevezed úgy, hogy Peti, és nem tudod, hogy melyik Peti,
3: jaj,
4: melyik.
3: Jaj, várjál, nekem volt olyan, hogy az egész nevük ugyanaz volt.
4: És úristen, na hát
3: az... Két totálban, az egyik azt hiszem egy biztosítós volt, a másik meg egy autószerelő, és fölhívtam az egyik, és elkezdtem neki mondani, és elkezdett röhögni, és mondta, hogy figyelj, én nem az vagyok. Ja, bocs!
2: Hát igen, ez tök szar lehet, amikor Roland egyszer csak kap Petitől egy SMS-t, hogy szexi vagy ma, és nem tudja, hogy a biztosítós vagy az autószerelő az, akinek bejön.
3: Ugye?
2: Ja.
3: Akkor kezdem én. Jó.
2: A félig angollal, csak hogy készüljek a nyelvérzékkel.
3: Ja, legyen akkor az, jó. Mert az ilyen bemelegítésnek lesz csak jó. That's fly, who are. Az légy, aki vagy.
2: Dupanyek. Bocs, erről eszembe jut egy történet a vidéki diszkóban, és ez nem egy vicc, ezt a Galambos Andris barátom hallotta, hogy a DJ úgy konferálta föl a dalt, hogy most pedig következik az Are You Ready to Fly? Azaz, te vagy a légy. És annyira tetszik. Elnézést a magyarul beszélőktől, vagy csak magyarul beszélőktől.
3: Keveset tanult angolul.
2: Igen. Na, figyelj, mi a különbség a WC és a koporsó között?
3: Nem tudom.
2: Semmi. Ha menni kell, hát menni kell.
3: Jaj! Oké, ilyen melegben annak a jó, akinek kisbabája van. Tudod miért?
2: Mm-mm.
3: Hát mert az oázis.
2: Azt a rohadt. Ez fizikailag okoz fájdalmat, tök jó. Mi lesz a kecske és a kacsa kereszteződéséből? Vagy keresztezéséből? Ezt imádom.
3: Nem tudom.
2: McDonald's.
3: Ez jó volt.
2: Jó, nem?
3: Medve miatt költöztették el ugyanis a borsodi gyerektábort. Mondjuk én fordítva sem tudtam volna képzelni, hogy borsodi gyerekek miatt költöztették el a medvét.
4: Szia, végül is, igen.
2: Remélem, ott a környéken is nézik. Na most ki látta a medvét? Ez itt ugye egy nagy kérdés, mert ugye nem feltétlenül hiszünk el minden medve bejelentést bárkinek. Tehát, hogyha tényleg egy ilyen kis borsodi kis kocsmában néhányan felkeltottak, hogy jaj, mackó, akkor lehet, hogy egyszerűs a dolog, de egyre több vadállat az, ami mostanában megszállja az emberek által lakott területeket, és egyébként gondolom, Roland, te se örülnél, hogyha olyan foci táborba menne Dávid, ahol medvét láttak egy nappal korábban a kapuban.
3: Hát nem, bár...
4: Focizni.
3: Nézd, legalább meg lenne a srácok motivációja arra, hogy tényleg fussanak izomból.
2: Hát az mondjuk lehet.
4: Ez biztos.
2: Figyelj, igazából semmi esélyed a medvével szemben, ezt már többször megvizsgáltuk, de...
3: És ha fejbe lövöd labdával?
2: Az elején még
4: akkor
2: azt,
4: egy picit kizökkentheted.
2: Az elején még azt hittem, hogy megvagy, hogy fejbe lövöd. De amikor hozzátetted, hogy labdával, akkor szerintem csak felbosszantod annyi a dolgot, hogy legyen nálad egy lassabb. Ha egy lassabb van, akkor már nyertél.
4: Az lefoglalja a medvét, amíg tehetsz.
3: Amíg megeszik.
2: Hát igazából szerintem nagyobb esélyed van, hogyha lerúgod valami csapattársadat, akit nem bírsz.

0: rókát vette.
1: De igen, de annyira... Ne. Ez rókamentes móka. Nem tudom mióta. Móka. Hát nagyon régen óta. Na, de hogy az van, hogy...
2: Erről szól enóta.
1: Hogy tényleg jönnek a vadállatok. Tehát itt ugye vaddisznó ment a Wellness medencébe, akkor vaddisznókat Budaörsön is láttam, nem is egyet. Nálunk ott a Bikás Parknál éjszaka rókák jelennek meg. Tehát, hogy valamiért ezek az állatkák... Ja, a kedvencem Budapest belvárosában szarvast kergettek.
0: Jaj,
1: tehát, hogy valamiért ezek a vadállatok lejönnek a pusztából, és úgy érzik, hogy nekik is inkább a beton és a város nyújtott a komfort szükséges.
0: Hát nem hiszem, hogy ezért jönnek, szerintem táplálékért jönnek elsősorban.
1: Hát de miért nincs ott kajájuk? Nincs ott levél?
2: Hát tudod, erre szokták mondani, hogy nem ők jönnek a mi területünkre, mi mentünk az ő területükre.
1: Nem, az enyém, én megvettem. Mutassa a papírját!
0: Ez ilyen, tudod, ez ilyen indiánok, amerikaiak
2: igen,
0: típusú,
2: hajrá, Amerika.
0: Típusú harc.
2: Tehát, ki voltott
0: előbb, igen.
1: Na jó, de nem.
2: Tehát hogy... indiános filmekben is az indiánok ellen szurkoltál? Milyen ember vagy?
1: Nem ellenük
2: Amerikának. Bocsak,
0: nem ellenük Amerikának.
1: Volt hát már Amerikában, milyen jó a fánkjuk. Krispy Kreme donut. Na jó, de tényleg, hogyha... Jó, ezért az Olcsetteren bírtam, meg a Vinetúékat, de az már elmúlt. Én megjártam indián táborban, ugye a belvárosban, tehát hogy azt is megéltem.
0: Azt se hozta meg a kedvét ahhoz, hogy őket támogassa, tudod?
1: De tényleg, szerintetek tényleg kaja miatt jönnek?
2: Hát persze.
1: De hát igen. Van ott kaja az erdőben.
2: Mi veled akarnak barátkozni, arra gondolsz?
1: Mit teszik meg a belvárosban? Hát az erdőben van mak, a városban csak szemét van.
0: De figyelj, most mondd már meg őszintén, az erdőbe, ahol nincsenek emberek, hát miért jönnének ide, hogy embereket közé jöjjenek?
1: Hát mert egyszerűen...
0: Csak a kajáért, másért nem.
2: Szociális lények, mi
1: szocializálódni.
2: Biztos?
1: Miért van az, hogyha az őzre rávillogsz, dudálsz, látja a kocsidat, akkor megáll és bámul bele, hogy... Miért nem megy odébb reflexből?
2: Azért, mert nem tudja, mi az.
0: Mert hirtelen megijed és lemerevedik.
2: Lefagy.
1: Hát ilyen ne legyen, hogy hirtelen merevedsz, ha megijedsz, mert... Rolandnak bajai lennének ebben.
2: Hú! A hirtelen merevedéssel nincsen baj. Csak ne reflektorfénybe.
1: Jaj, na mindegy, tehát jönnek a vadállatok. Minden esetre ilyen esetekben én mindig azt szoktam mondani, hogy minél jobban fel vagyunk készülve az állatokból, annál jobbak vagyunk, szóval hoztam nektek egy vadonatúj kvízt, én csináltam. Egyszerű lesz, igaz, hamis, és a hallgatók ugyanúgy játszhatnak velünk. Meglátjuk, hogy Roland megtartja a teremtés koronája pozíciót az állatvilágban, tehát hogy még mindig ő ért a legjobban az állatokhoz, az majd nem sokára kiderül. Andi, egy kis segítség itt az elején neked, hogy...
2: Szerintem a kékbána az ugye nagyon nagy állat.
1: Ebből indulom ki.
2: Én megmaradok ezen a szinten.
0: Ezt is mondtad, nem?
2: És igazából
1: hazudott, vagy nem?
2: Na.
1: Oké, kezdjük a medvével. Igaz vagy hamis? Mondhatjátok ugyanazt is. A barna medve akár 50 km/h sebességgel is tud futni.
0: Igen.
1: 50. Tehát egy városban annyival tud menni, mint a kocsik.
2: A barna medve nagy szükség állat. Esetén kellően gyors tud lenni.
1: Ajaj, most végig ilyen szakértőre veszed? Szóvivő, az állatok szóvivője?
2: Igen.
1: Igen, jó. Tökéletes. Igazatok van. Megyek tovább.
2: Köszönöm, én innen visszavonulok.
1: A pingvinek kizárólag a déli sarkon élnek.
0: A csúcson kell a bajni.
1: Meg igaz, az állat
2: is. Nem, mert én láttam már az állatkertben is.
1: Megadom. Andi, meg se kérdezlek, annyira meggyőző az érvelése. Itt egyébként a melegebb éghajlaton élő pingvinekre gondoltak, a Galapagos szigeteken, de azért
2: Roland... Nem gondolom.
0: Csak az állatkerték.
1: Van még nagyon sok érdekes. A zsiráfnak ugyanannyi nyakcsigolyája van, mint az embernek.
0: Szerintem nem.
1: Több vagy kevesebb? Lehet-e már zsiráfot hajolni? Lehet, hogy csak egy van neki. Tudja görbíteni a nyakát?
2: De így se esik le a feje. Az a lényeg. Na? Bármennyi is van neki, funkcionálisan jól működik.
1: Jól ki van találva ez az állat, nem?
2: Ez egy jól tervezett állat.
1: Na?
0: Ó, Istenem.
1: Ugyanannyi, vagy nem?
0: Nem ugyanannyi.
1: Roland?
2: Hasonló mennyiségű.
1: Jé, de annyira próbál nyerni.
2: Én mondtam, hogy ilyen babavangásra veszem, tehát, hogy ez a... Bele is lehet látni az igazságot, meg nem.
1: Jó,
2: is.
1: Rolandnak van közelebb az igazsághoz, képzétek el, ugyanannyi nyakcsigolyánk van, mind a kettőnknek 7.
2: Na látod.
1: Hmm. Ez a különbség, nem, ez a hasonlóság közted, Roland és a zsiráf között. Tehát, ha bárki kérdezi,
0: csak
1: akkor...
0: Csak mi nem tudunk olyan mélyre hajolni, mint ő.
1: Igen.
2: Hát pedig azért rád lenne igény, na mindegy.
1: Jó, megállok. Meg kell ijeszteni a Rolandot, hogy meglegyen a merevedés. Hú! A kenguru hátrafelé nem tud ugrani.

0: Jézusom.
1: Láttatok már te kengurut tolatni?
0: Nem láttam még tolatni amúgy. Hátrafelé. Nem.
2: De ha tud is, miért ugrálna? Hát nem hülye. A kenguru egy okos állat.
1: Na de bemegy egy szűk csőbe, hogy jön ki?
2: Nem megy be, mert kihúzzák. Okos állat. Nem
1: kihúzzák, kihúzzák. Más kenguruk kihúzzák.
2: Jön a Robert Gida, azt kihúzza.
1: Igen. Tényleg van ilyen jelenet, nem csak ott a micimackot húzzák.
2: Ott a micimackot
0: szorul be a nyuszinak.
1: Csacsi fiú. Na, szóval...
0: Szóval nem.
1: Tud, nem? Nem tud?
0: Tudom. Nem tudom.
2: Mi legalábbis
0: nem. Én még nem láttam visszafelé ugráló.
2: De én sem.
0: Kengurut, de akkor maradjunk.
1: Képzeljétek el, nem tud, igaz?
2: Na.
1: Jó, tök menő, nem?
2: Nagyon jók vagyunk.
1: Oké. A csiga képes akár 3 évig is aludni.
2: Nekem volt olyan haverom, aki ez szerint csiga volt.
1: Nyálkás volt?
2: Ezt nem tudom, jó csúszott. Na, hogy aludt legalább.
1: Tud 3 évig aludni egy csiga?
0: Egy húzamban.
1: Nem, hát, blokkokban.
0: Nem, úgy, nem, most ez egy ilyen költői kérdés.
2: Alaposan fejbe vered biztos.
0: Szerintem nem.
1: Nem? Képzeljétek el, tud.
2: Na, ugye?
0: Jézusom.
1: Ekkora jó állat.
2: Ekkora jó állat.
0: Lennék csiga.
1: Na figyelj, rólad jön egy elefántos, amiben te jó
2: mindig
1: vagy.
2: Mindig nedves lennél, és lassan mennél el?
0: Hát én az alvásra gondoltam, de végül is ilyen szempontból se lehet rossz.
1: Verjed csiga, az nem ilyen himnős.
0: Na, hát akkor...
2: És mindjárt egyben, hogy ne válogass.
1: Jó. Az elefánt az egyetlen emlős, amelyik nem tud ugrani.
0: Ez hát igaz. Szerintem nem tud ugrani.
2: Ezt tudom, hogy igaz.
0: Amellett, hogy egy nagyon nagy állat.
2: Én, mint elefánt szakértő, ezt tudom, hogy igaz.
1: Jó, szép megfejtés, tényleg nem tud ugrani. A denevér teljesen vak.
0: Hülyén is néznek ki, amúgy
2: nagyon nem tud ugráló elefánt. Ormányat meg így lóbálná a levegőbe. Hogy csapkodna le.
1: És azt képzeld el, berakod egy ugrálóvárba az elefántot, csak úgy áll.
2: Azt mondod nekem, milyen hülye vagy. Ugráljál már.
1: Kifizettünk. Ki van fizetve? Szórakoz, nem azért jöttünk.
2: Dumbo, mit csinálsz? Elrontod a bulit?
1: Dumbo tud
2: úgy csinálni. Bélácska, hogy hisztizik, már menne. Mindjárt lejár az idő, ugráljál.
1: Az meg csak ott áll.
2: Egy.
1: Dumbo tud úgy csinálni, mint ha ugrálna. Kicsit repül, kicsit leszáll. Na.
2: Ja, tényleg. De száll virágról, virágra, vagy mi? Az egyébként kivel.
1: Nem, a denevér teljesen bak. Igaz vagy hamis?
0: Hamis.
2: Hát nem lát annyira jól, de nem feltétlenül mondanám rá, hogy 100%-ig vak.
1: A denevérek érdekvédelmi szövetségének.
2: Mondjuk úgy, hogy látás szempontjából hátrányosabb helyzetük.
1: Tényleg. Egyébként jól lát, meglepően jól lát.
2: Csak, hát na, ugye azért mondom, kikérem magamnak.
1: Kell az ultrahang.
2: A denevér szövetség nevében.
1: Kell az ultrahang.
2: Ahogy az elnök a Batman.
1: Bocsánat, még egy elefántos eszembe jutott, tudjátok, hogy az elefántok az emberi arcot kifejezetten cukinak látják?
2: Hát az enyémet nem csak
1: úgy. De na, hogy ilyen aranyosnak látnak minket az állatok.
0: Akkor tartsa elefántot, és akkor legalább egy valaki van, aki cukinak talál.
1: És nem fog kiugrálni a kertből.
2: És nem fog ugrálni.
0: Lát ugrálni a kerítésen.
2: Csak így átsegítál, nem fogja átugrani, felrombolja.
1: Hát evolúció szempontból nincs rá sok szüksége, hogy tudjon. Ja. A vízbe sem tud ugrálni, csak beesik.
0: Szepesétál.
1: Na jó, én azt látom, hogy ma valahogy az emberek sokkal könnyebben vesznek fel nagy összegeket, mint ahogyan korábban erről gondolkodtak.
2: Egyrészt igen, tehát én is azt gondolom, hogy az eszetlenül nagy hitel az hülyeség. Másrészt, ha abba belegondoltok, hogy emberek mikre vesznek fel hiteleket, mert nem feltétlenül csak és kizárólag ingatlanra. Mit tudom én is szeretnék eljutni Bora Borára, mert hogy a világ legszebb helye, lehet, hogy a büdös életben nem fogok eljutni. Tehát, hogy azért azzal együtt lehet élni, hogy nem mész elnyaralni, ha úgymond. Tehát nem Bora Borára mész, hanem csak Spanyolországba, csak értsétek idézőjel,
0: hát,
2: vagy Olaszországba.
0: Csak a, nem
2: vagy csak a Balatonra. Vagy csak.
0: Bár egyébként már hasonló árban van a Balaton is, mint hogyha elmennék Spanyolországba, de hát, hogy vicc. De hogy igen, tehát, hogy egy kicsit kisebb túrára elmennék.
1: Úgy hallottam, hogy a Velencei tó nagyon hamar nagyon olcsó lesz.
0: Víz nincs? Nincs, igen.
1: De vannak ott tájházak, meg...
0: Igen. De egyébként egy ilyet is meg lehet csinálni. Például mi tavaly Hollókön voltunk, és teljesen jó volt. 4 napot voltunk. Lehet olyan helyeket is találni, mondjuk a Tiszatónál, ahol fürdeni is lehet, meg mondjuk egy kicsit kulturálódni is lehet, mondjuk körbenézni a környéken,
2: Tiszató
0: vagy akár a Balaton.
2: Barabara.
0: Hát, igen.
1: Vagy a Velencei tó az új Szahara.
2: Igen, vagy ugye bokot az új Maldív, ugye ezt szokták mondani itt ugye a bokodi tónálos tégeket.
0: Vagy meg kell találni egy másik országban ugyanazt, mert én most például én nagyon szeretnék úszni a disznókkal a Bahamákon, de most találtam olyat, hogy Görögországban is van, képzeljétek el, ott is lehet úszni a disznókkal, úgyhogy...
1: Úszni a disznókkal?
0: Igen, a vízben ott úszkálnak a disznók, de, és oda jönnek hozzád közel, meg lehet őket simogatni.
1: De állj!
2: Ez egy híres partszakasz a Bahamákon.
1: Abból támad, de most
2: ezek nem támadnak, ezek
0: meg, disznók. Igen, ezek
1: környén belovok pár disznót a tóba, akkor az jó?
0: A disznónak biztos jó, de hát...
2: Üzennénk a környeieknek, ha meglátjátok a tóparton a Édládit, azonnal hívjátok a rendőrséget.
0: Zárjátok el a disznókat.
3: Buenos morgen! Minden

0: rádió felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő showjával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos Morgan, mosolygos reggelt mindenkinek, vidám tanévkezdést a szülőknek, kevésbé vidámat a diákoknak. Szevasztok, elindítjuk a mai műsort is. Ádi ma is pihen, úgyhogy a Best of pillanatok keretében érkezik majd. Ami viszont nagyon frissen érkezik, természetesen ez a közlekedési helyzet jelentés. M1 Pestől Tatabányáig jól autózható, meglepően kevés az autó. Most még, írta nekünk Zsolt. Na hát, ehhez képest azért kaptunk ilyen infót, miszerint egy kamion és egy személyautó ütközött az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, ezt írja az Útinform. Egyébként teszem hozzá, hogy az élő térképen ennek én nem látom nyomát, szóval ezt azért kezeljétek némileg kérdőjellel. Illetve Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót ma és holnap aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztetőket jelzés használó járműveket engedik át, személyautóval, illetve tehergépjárművel az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Ez is egy aktuális info, ha van még ezen kívül, jöhet 0620 978 978-5-ös.
0: Mosolygós reggelt! Vagy ahogy mi mondjuk, Buenos Morgan!
2: Yo, what's up? We the Blackout Peace!
3: Hi everyone, this is Shakira.
4: Hey, it's David Guetta. Check out my new single.

főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgan! A Buenos Morgan! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédül Ádámmal.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Jó, figyelj, a fagylaltosoknak rendeztek ökölvívó bajnokságot. Kehelysúlyban.
2: Nem is rossz.
3: Amúgy, egy pillanat rájunk meg. Tudod, hogy hívják azt a kis poharat, hogy olyan rendeled a fagyit, és nem töltsérbe?
1: Kehely.
3: Igen, de tudod, hogy hívják Balassagyarmaton meg a környékén, és amúgy Budapesten is átveszik a dolgot. Sétáló.
1: Ja, sétáló pohár.
3: De miért? Töltsérrel is sétálok.
1: Hát igen, de ez egy olyan pohár, amit...
3: Nagyon jogos, igen. Hogy hívják az erős WC készítőt?
1: Bodybuilder.
3: Jó! Háj, de jó vagy, Roland! De és ugye milyen humoros.
1: Erre mondtad, hogy jó.
3: Miért nem jó? Nem, a következőre mondom azt, hogy a zseni. Most már én csak bemelegítek,
1: készülj. Jó, készít. Most hozok egy olyat, amit mostanában egyébként ez lehet, hogy sokakkal szembe jött közösségi oldalakon, de hát ez mindenképpen.
3: Nyomjad.
1: Miért nem áll szóba egymással az ázott zsemle és a darált hús?
3: Nem tudom.
1: Mert fasírt van vannak.
3: Szép. Ezt imádom. Még nem annyira tudom, hogy hogyan mondjam, de jó lesz. Melyik háziállatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
1: Fokalmam nincsen.
3: Baromfi.
1: De nem zseni?
3: Mennyire kell ez kipiennek lenni? Jó. Nyomása, ellenállása, fázisszöge. Meghalok. Az a baj, erre nem fog emlékezni.
1: Hozok egy állatosat én is. Hogyan kérdezi meg a pösze nyuszik a Görögországban?
3: Jó, életből vett szituáció, folytasd.
1: Hogy ki a szamár?
3: Nem tudom.
1: Caci ki? Bocsánat.
3: Ezt imádom. Jaj. A Kannibálok szigetén eltéved a tudós csoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után őslakosba botlik. Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? De igen, velük már több ízben is találkoztunk.
1: Ez jó. A következőre elnézést kérek, de muszáj így kimondanom, mert hát így van. Értelme, hát, hogy mennyire poénos. Szorulásom van. Mióta fingom sincs. Bocs.
3: Miért mennek a halottak a boltba?
1: Élesztőért.
3: Jó! Te jó vagy!
1: Jó. A hentes házi moziának hangját hogy nevezzük?
3: Hentes házi moziának hangját? Uh-huh. Nem tudom.
1: Hát ez a Colby Surround.
3: Jézusom, ez nagyon alja volt, ezt tudod?
1: Tehát, igen,
3: ezt tudom. Ez a WC készítőnél is rosszabb. Jó, akkor még egy, hogy miért nem lehet hinni a kínai asztrológiának?
1: Nem tudom.
3: Mert ferde szemmel készítik.
1: Ez mennyire volt piszi? Hát ez semennyire. Jó, és akkor én is...
3: Legyen a záró, zárd le, mert végül.
1: Én is egyel zárok. Hogyan nevezzük, amikor feltakarítják a repteret, reptéri padlót?
3: Ó, feltakarítják az airport?
1: Pontosan!
0: Buenos morgen, minden

poénok néha korábban ébrednek, mint a hallgatók. Ez a Forrás Rádió reggeli műsora I. és Rolanda.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Nyílt pályázaton választják ki a nemzeti parkok igazgatóit. Spanyolország 15 nappal meghosszabbította az Olaszországból érkezők határellenőrzését. A nyugat-magyarországi felkelésről lesz előadás Oroszlányban. A mikrofon mögött itt Taler Andrea, jönnek a részleták. Nyílt pályázatot hirdetett az összes nemzeti parki igazgatói posztra az élő környezetért felelős minisztérium, közölte Gajdos László, a tárca vezetője közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hétfőn. A pályázat célja, hogy az igazgatók kiválasztása átlátható eljárásban a jelentkezők szakmai tudásának, tapasztalatának és vezetői képességeinek figyelembevételével történjen. A pályázati kiírás szerint az új vezetők 2026. november 1-én léphetnek hivatalba. A kiírások elérhetők a nemzeti parki igazgatóságok honlapjain, illetve a közszolgálás.ks.gov.hu oldalon. Spanyolország 15 nappal meghosszabbította az Olaszországból érkezők repülőtéri és kikötői határellenőrzését a viszonosság elve alapján, miután az olasz kormány hasonló intézkedéseket jelentett be, közölte a spanyol belügyminisztérium hétfőn. A szaktárca tájékoztatása szerint a rendelkezés augusztus 8-ai életbe lépése óta szúrópróbaszerűen több mint 1000 repülőjáratot és mintegy 12 000 Olaszországból légiúton érkező utast ellenőriztek. Az intézkedés, amelyet eredetileg szeptember 7-éig vezettek be, terjed az utazók személyazonosságának és állampolgárságának ellenőrzésére, az Európai Unión kívüli állampolgárok esetében pedig a vízumok vagy tartózkodási engedélyek vizsgálatára is. Olaszország egy hónappal ezelőtt függesztette fel a schengeni megállapodást Spanyolországgal nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, miután Heutába, a Marokkóval határos észak-afrikai spanyol városba több mint 70 000 jutottak be illegálisan. Szeptember 3-án 17 órai kezdett el a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész levéltáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a komáromi Petőfi Sándor Művelődési Ház környéke. Koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsorett, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a szőnyi szüret és bor ünnepán. A kétnapos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép.
0: Időjárás.
1: Ma gyengén felhős, napos idő várható, az előrejelzések szerint a térségben csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: interjú felhangosítva, kávé bekészítve. Buenos Morgan! Buenos Morgan! Egy újabb óra indul a Forrás Rádió reggeli ébresztő sójával. Buenos Morgan! Buenos Morgan!
1: Buenos morgen, 7 óra után 3 perccel kívánok mosolygós reggelt mindenkinek. Hogy indult a mai nap, hogy indul a tanév, drága fiatalok? Egészen bátran ezt is meg lehet nekünk írni, meg persze a szülők is írhatnak. 0620-978-978-5-ös. Kíváncsi vagyok, mennyire sikerült mondjuk zökkenőmentesen nekivágni így a 2026-27-es tanévnek. Még magamban is egy picit tudatosítanom kell így ezeket az évszámokat. Egonok, egyedek, egyébként nagyon boldog évnapot, azért ne feledkezzünk el róluk, hiszen szeptember 1-e tanévkezdés ide vagy oda, nekik ezzel együtt névnapjuk van. Ugye fontos közlekedési info a mai nap kapcsán: Komáromban az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót ma és holnap aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Személyautóval és tehergépjárművel közlekedőknek az 1-es és 13-as főút érintésével a Monostor híd felé célszerű kerülni. Ha ezen kívül van közlekedési infótok, azt is írjátok meg. SMS és Viber számunkat már mondtam, de egyébként a Messengeren keresztül is üzenhettek nekünk. Én pedig nem sokára szintén üzeneteket hozok egyenesen a csillagoktól.

0: Buenos Morgan! A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp!
1: Nézzünk akkor egy nagyon klassz kis tanév kezdő horoszkópot így szeptember 1-én. Kedves Kos, az új tanév lendületesen indul számodra, tele leszel energiával, és könnyen magaddal ragadod a többieket is, viszont ne félj segítséget kérni, ha valamiben elakadsz. Nyugodtan, de magabiztosan vág vele az új tanévbe. A bika jegyű az első hetekben még kicsit nehezebb lehet visszaszokni a korai keléshez, de hamar megtalálod a ritmusodat. Számodra tanévkezdés tele lesz új beszélgetésekkel és izgalmas találkozásokkal, kedves ikrek jegyű. Néha kapcsold ki a 10 dolgot csinálok egyszerre üzemmódot, és koncentrálj egyetlen feladatra. Az első napokban kicsit érzékenyebb lehetsz a megszokottnál, kedves rákjegyű. Fontos lesz számodra, hogy otthonosan érezd magad az osztályban, ne hasonlítsd magad másokhoz, a saját tempód tökéletesen rendben van. Úgy érzed majd, mintha reflektorfénybe kerültél volna, kedves oroszlán, jó eséllyel felfigyelnek rád valami miatt, viszont azt mindenképpen tartsd szem előtt, hogy egy igazi vezető személyiség nem csak ragyog, hanem másokat is hagy ragyogni. Szervezetten és céltudatosan kezdi az évet a szűzjegyű, mármint a tanévet, legyen szó akár diákról, akár szülőről, már az első hetekben azon gondolkozol, hogyan lehetne mindent tökéletesen csinálni, viszont tartsd észben, hogy a jó néha sokkal jobb, mint a tökéletesre várva, soha el nem készülve. Az új barátságok és kellemes társasági pillanatok örömet csempésznek a mérlegi jegyű életébe így a tanév elején, viszont nem mindig mások kedvéért dönts, a saját véleményed a legfontosabb, ezt mindenféleképpen tarts szem előtt. Titokzatos elszánt energiával indítja a tanévet a Skorpió, ha kitűzöl magad elé egy célt, nehéz lesz eltéríteni tőle, bíz jobban magadban, mint a pillanatnyi kétségeidben. Már az első napokban új élményekre vágyik a nyilas jegyű, bizony az ősz egyik fénypontja hamarosan eljöhet számodra. A szabadság jó dolog, viszont a házi feladatot azért ne hagyd az utolsó pillanatra. Komolyan és céltudatosan áll az új tanévhez a bak, szeretnél bizonyítani magadnak, és ez most szép eredményeket hozhat, viszont nem kell mindig jól teljesítened ahhoz, hogy értékes legyél. Új ötletekkel érkezik az iskolába a vízöntő, és könnyen lehet, hogy valami egészen szokatlan dolgot talál ki. Ne félj másképp gondolkodni, de azért hallgass meg mások ötleteit is. Álmodozó, kreatív hangulatban kezdi az új tanévet a halak jegyű, könnyen ihletet kapsz, különösen irodalomban, zenében vagy művészi feladatokban, viszont az álmaid mellé tegyél konkrét célokat is, így könnyebb lesz megvalósítani őket.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és Roland, Rédl Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Andi lepakolta a Hubik Transzról a raklapokat, és megérkezett a stúdióba. Jó reggelt neked is, szia Roland!
2: Jó reggelt! Na most akkor én is megkaptam, én előbb beszóltam a Rolandnak, most te beszóltál nekem.
3: Olyan a fejem, mint egy jelzőbúja. Ja, jelzem, le vagyok égve, igen. Tehát, hogy tegnap leégett a fejem, tehát ilyen erősen vöröses barnás, inkább vöröses árnyalat az, mint egy jelzőbúja. Aha.
1: Andi meg simléderes sapkában a búja mellett.
3: Simléder. De várjál, mert a jelzőbúja az ilyen piros. Jó, hogy a klasszban van tényleg ilyen piros jelzőbúja, de az ilyen háromszög alakú. Hogy pont a színben azt hozom?
2: Hát a színben, igen.
3: Hát köszönöm.
2: Körülbelül.
1: Érdemes követni a videó közvetítéseket. És tök jó, mert egyébként ugye ott fénylik a homlokot fölött, tehát ez egy ilyen világítós jelzőbúja.
3: Erre gondolsz itt?
2: Igen. Aha.
3: Hát egy kicsit lehet, ja, tényleg.
1: Szóval megjöttek a vidám fiúk és vidám lányok. Andi, nehéz fuvar
3: lányok.
2: Nehéz volt, igen.
3: Egy vidám lány van.
1: Jó van, hát személyiségében kettő néha.
3: Jó, hát vannak ilyen videók, amiben több fiú van és egy vidám lány.
2: Vannak, igen, de ez nem olyan videó lesz.
1: Na, de egyébként tök jól áll, ez divatozás vagy hajmosás hiány?
2: Most már így, hogy beszóltál háromszor is, most már azért mondja, hogy jól áll.
1: Mert tudod, kettő dicsér egyet így. Hát nem, igen. De hogy ez divat?
2: Hát igen.
1: Divat, jó, oké. Okay. Mm-hmm.
3: Tehát most elhajott, jó, örülünk.
2: Nem mostam, de amúgy...
3: De
2: a divat eltakarja.
1: Értem. Neked a divat mondja meg, hogy ki vagy. Hoztál nekünk valamit, ez a mai hírhez egyébként passzolni fog. Mondtam, hogy hozd be a szopogatóst. Aha.
2: Igen, és Roland így állt, és nem jutott szóhoz.
3: Hát
2: csak
3: így
2: nézte, hogy miről van szó, én meg rögtön rámondtam, hogy hozom.
3: Nem mondom, jó, mert fordítva szokott lenni, de mindegy.
1: Hát igen, volt témánk az a bizonyos finomság, ami a retro finomság. Én nem ismerem a műfajt, ez a sűrített tej.
2: Sűrített tej.
1: De nagyon sokaknak kedvence volt, és a mai napig kapható. És Andi hozott egyet, ilyen fokrémes tubusban van, és ezt majd ma meg fogjuk kóstolni.
2: Egyébként
3: ez tényleg, nagyon finom.
2: Tényleg fokrémes tubusban van. És amúgy régen olyanba volt, mint amiben a piros arany van.
1: Ilyen fémbe, amit így föltekertél, és aha.
2: Igen, igen. Úgyhogy, na hát most áttértek a fokrémes tubusra.
1: Na és hogy csináltad ezt? Tehát ezt gyerekkorodban így magában elszopogattad?
2: Igen, igen, így magában nyomtam a számba.
3: Hadd kérjem, mert megnézem, hogy hány kalória van benne, meg mennyi cukor, jó?
1: Azt egy kicsit majd nyomhatok, mert én ilyet még soha.
2: Nyomját azért vettem.
1: De és ezt tejbe?
2: Nem magamnak vettem.
1: Tej helyett kávéba amúgy?
2: Kávéval szokták rakni, igen.
3: Csak úgy a szádba. Kérlek szépen, 100 g termékben 328 kalória, ez ugye 150 g-os, tehát hogy nagyjából akkor egy ilyen 500 kalória körül azt azért úgy hozza. Az kemény.
1: Ez Nutellával keverve kifejezetten kellemes. Megindító.
3: Cukor sok, várjál, 100 g termékben van 57 g cukor.
2: Úristen,
1: igen,
2: durva amúgy.
3: Tehát cukor és némi egyéb van benne.
2: Szerintem tej és cukor.
1: Tejet tartalmaz?
3: Tejszín, sovány, tejpor, tej, aroma. Igen.
1: Na, abból legalább a sovány. Jó.
2: Legalább az legyen sovány.
3: Te nem leszel az. Tehát, hogyha ezt így sokat nyomod a szádba, akkor te nem leszel. Minimum 8% zsírtartalom. Igen. Hát figyelj csak. Nem egy fogyókúrás, nasi, azt tuti. Viszont finom.
1: Igen, mások is írják, hogy szeretnék megkóstolni. Jó, erről majd még beszélgetünk. Lehet egy ilyen játékunk, hogyha valamelyik tejcég megszponzorál minket, hogy lesz egy ilyen benne, és aki megfejti a napi játékot, az egyet nyomhat.
3: Aha.
1: Bejön, nyomunk egyet, mehet.
3: Tehát, hogy bejöhet szopogatni a rádióba?
1: Igen.
3: Sűrített tejet. Jó, én benne vagyok.
1: Figyelj, ez egy nívós játék lesz, ez biztos.
2: Játsz
3: egy tubus sűrített tejére. Ilyen de tényleg nincs
1: a
3: holvásról.
1: Egy tubus a hétre van. Mi csak nyomunk.
2: Csak egy nyomásért.
3: Játsz egy nyomásért, Andi van? Ez nem rossz, amúgy arra jelentkeznének sokan.
2: Most már Andi is kezd olyan színű lenni, mint a bolyja.
1: Ez lesz a tubusos játék a forráson. Na, milyen megkóstolom, lehet, hogy ezt videón kívül, de...
2: Miért? Mert én akarom látni
3: lesz.
2: Az arcot, hogy mi...
3: Túl erotikus lesz? Tőled?
2: Azt lenne, ha én nyomnám a szádba.
1: Ebbe van ugyanúgy, mint a fokrémen, van
3: nem,
1: rajta ilyen.
3: Nem, ha mi nyomnánk a te szádba.
2: Jó van, rajta, az már a... egy másik fok, az már egy harmadik fokozat.
1: Fokrémen van rajta ilyen lezárós.
2: Reméljük, hogy nem.
1: És ez egy jó márka?
2: Fokrémet hoztam sűrített tej címen.
1: Ez egy jó márka? Tehát
2: nem tudom, hogy ilyen volt-e. De
3: ennek mi a márkája? Ez van el, hogy sűrített tej.
1: A legtöbb esetben nyilván ez be kell nyalni, de én most próbálom úgy nyomni, hogy más is kóstolhassa majd.
2: Jó, hát örülünk neki. De úristen, hogy betoltasz? Na.
1: Hát ez full olyan, mint a mekis fagyi.
2: Igen? Nem tudom, én régen kóstoltam
1: ez
2: már.
1: Ez rohadt finom.
2: Nagyon ugye, jó. Hogy finom? Na most már akkor... Hagyjál, nem lesz lepődsz meg kedvencem. Azon, hogy én ezt így csak így nyomtam a számára. Most csak megkóstolom csak így.
3: Sajt, tejföl, sűrített tej.
1: Anni a kezére nyomja. És így le fogod nyalni?
2: Próbálom.
1: Mert elközelítek a kamerát.
3: Jaj, hát ez mi? Legalább kap már be az ujjad.
2: Hát, igen.
1: Hát ez nagyon finom, Roland.
2: Kap már be az ujjad.
3: Legalább az ujjadat kap már be. Ugye azért nem mindegy a magyar nyelv, milyen
2: hát,
3: csodás.
2: Nagyon.
1: Mondjuk, ha legalább kap már be, azt kivágom majd effekon.
3: Azt nézem. Azt...
1: Péter sem fogyasztott még sűrített tejet.
2: Tényleg? Aha. Pedig régen ez nagyon-nagyon menő volt amúgy.
1: Ez brutál finom.
2: Én ezt használom.
1: Nézd a Rolandnál, a Roland. Jó van. Csak sikerült.
2: Na én ezért nem nyomtam a számmal, látod?
1: Hogyan lesz piroskából hófehérke?
3: Várja.
1: Amúgy ezzel bekened magad egy ilyen átlag jó szín kijön. Na,
2: régen egy de kicsit finomabb volt, de amúgy igen, hozzá ennél ezt a régi.
1: Ez igen, ennél is jobban. Jobb. És ebből nincsen cukormentes, zéro.
2: De hát nincs. El kell, hogy keserítselek, de nincs. Tehát, és az a baj, hogy ez olyan, mint a Nutella, hogy nem tudsz vele leállni.
1: Igen,
2: és az a mellékelt ábra mutatja is, ugye olyan... Roland már a másodikat tolja szájába.
1: Van egy futópad, majd lefutja. Olyan ember nincs, aki megáll egy kanál Nutellánál, igen, ezt így. Na de hogy miért passzol ez a témánkhoz? Képzétek el, szerda reggel Németországban megszökött egy tehén csorda, és szokatlan incidenst okoztak egy kórházban. 6 tehén sétált fel a kórház második emeletére.
2: Jó.
3: Ott melyik osztály volt? Mert hogy...
2: De tényleg, hova
3: igyekeztek?
2: Milyen vizsgálatra mentek?
1: Erről nem szól a hír, de megnéztem, hogy milyen osztályok vannak ott, ahol ez megtörtént. Van belgyógyászat, ortopédia, szülészet, pszichiátria és dietetika.
3: Hát szerintem a pszichiátria. Valamint besokaltak.
2: Esélyes, igen.
1: Te érzékenységi szakrendelést szeretnék még, de a belgyógyászat az kemény, mert a tehénnek ugye 4 gyomra van. Tehát ott az egy melós szakasz, hogyha oda mennek mind a 6-an. De milyen kedvesek, hogy együtt tették ezt meg. Elkoboroltak a rétről, kb. 1 kilométert tettek meg a kórházig, egy járókelő szólt a rendőröknek. 2 tehenet a kórház személyzetének sikerült feltartóztatnia, de a maradék 6 felsétált a lépcsőn.
3: Ez miért? Mert nem tudták, hogy van lift. Vagy egyszer oda nem fértek be, tudod?
1: A büdös életben nem lépcsőzött még tején. Tehát, hogy miért megy föl a lépcsőn? Értem, még bemegy a kórházba, valamiért bemegy, érez valami szagot. Nem, de valakinek hát széna szaga van.
2: De pont, hát igen, mert amúgy meg a kórház szag az inkább taszítani szokta az embereket, nem
3: hát az embereket, igen, de a teheneket. Egyébként
2: ők arra gerjednek?
3: A beteg felvételi irodánál becsekkoltak-e? Volt-e időpontjuk? Ugye?
2: Ja, hát igen.
3: Van itt egy-két kérdés.
1: Volt-e náluk tájkártya?
3: Tájkártya, valamelyik, igen. Na, szóval, hogy...
1: Biztos, hogy mind a 6 tehén volt-e? Hát, hogy így az...
3: Ja, lehet egyébként, hogy tényleg olyan betegek, akiknek azt mondták, hogy 2 hónap múlva van esetleg időpont. Ó, megoldjuk.
2: Ezt beöltöztek, igen.
1: De tényleg, ez kegyetlen történet, és elkezdtem egy kicsit nyomozni, mert oké, 6 tején elindul. Ezek mennek, mint a vadállatok, tehát hogy kiszakadt valahol a kerítés, és nyilván kijöttek, elindultak valamerre. A tehenekről ugye azt tudni kell, hogy nekik van egy szokott útvonaluk, tehát hogy őket viszonylag könnyű hazaterelni. Nem tudom, hogy miért pont a kórházhoz jutottak, azt sem tudom, miért mentek be, de ezt a lépcsőt értem legkevésbé. Volt egy ilyen népi legenda, hogy a tehenek lépcsőn csak felfelé tudnak menni. És egy kicsit utána néztem, hogy mi a helyzet velük, és az a helyzet, hogy ez nagyon-nagyon erős tévhit, mert hogy a tehenek lefele is tudnak jönni, csak nehezebben. Ennek több oka van. 1. A tehén szeme oldalt helyezkedik el, ezért rosszabbul látja közvetlenül maga előtt és alatt a lépcsőfokokat. 2. A patája nem kifejezetten lépcsőzésre alakult ki. 3. A tehenek ösztönösen óvatosak, és itt a kedvencem, a tehén nagy testsúlya. 4. Lefelé menet könnyebben elveszítheti az egyensúlyát.
3: Tehát magyarán a tehén le tud menni a lépcsőn, de nem akar.
1: Nem akar, tehát ha ott van a másodikon, akkor már ott marad.
2: Legurul.
3: Szegény. Az mondjuk veszélyes lett volna. Gondolj bele, hogy sétálsz föl gyalútalul egy kórházi lépcsőn, és szembe jön egy tehén.
2: Ja, tényleg. De úgy alapjáraton, ha csak úgy ott vagy a kórházban, és szembe jön veled egy tehén, már az.
1: És képzeld el a személyzetem, benézed. Mondod a doktor úrnak, hogy mi van. El tudjátok képzelni János kórházban? Hogy úgy mitől benn vagytok valamiért, és egyszer csak besétel egy tehén?
3: Hát így magyar kórházakban el. Tehát ott azért elég sok mindent el tudunk képzelni, igen.
1: Azt mondják, sérülés nem történt.
3: De egyébként az jutott eszembe,
2: figyelj. Mármint, hogy a tehenek nem sérültek meg, vagy az ember?
1: A tehenek nem, a betegek nagyon szarul vannak. Tehén nem sérült.
3: Gondolj bele, hogy ott ülsz a pszichiátrián, bemész az orvoshoz. Doktor úr, előbb itt teheneket láttam kint. Hú, látom, tényleg komolyan gondok. Tényleg,
2: kivizsgálás
3: kell.
2: Igen.
1: Nem viszem el ezt az egész sztorit. Ott kérődzik valaki a dietetikán. Jó, figyeljetek, ezt meg akarom csinálni, hogyha bárkinek van itt a közelben tehene, akkor elviszük közintézményekbe, és megnézzük, hogy hanyadik emeletig mennek fel. Szóval írjatok, hívjatok. Visszatérve a kérdésünkre, hogy mit kerestek a kórházban a másodikon a tehenek, Gábor írja Facebookon, mentek múltétre. Képzeljétek el, hogy itt egy kutatás, amivel én fullosan nem tudok egyetérteni, szembe megyek vele, és sőt, gyűlölöm, megvetem ezt a kutatást. Roland meg azt mondja, hogy ez egy tök jó eredmény, és szerinte igaza van a kutatóknak, és akkor most kiderül, hogy megint én megyek egyel a női esedésem folyamatában előrébb, vagy a kutatók tévedtek, ugyanis itt a bizonyíték, hogy a férfiak tényleg rosszabbak a bevásárlásban, mint a nők.
3: Legalább nem. Szerintem meg de.
2: Szerintem is.
1: Tényleg? Na jó, először beszéljük meg a mi véleményünket, aztán összefoglalok egy-két pontot, mert sok mindenre alapozzák.
3: Ugye eredetileg a home office-nak a hatását vizsgálták a vásárlási szokásokra, és akkor lettek ilyen mellékes következtetések.
1: De azt tudod, hogy jött ki belőle? Azt képzeld el, hogy a home office-nál megállapították, hogy az emberek, mit tudom én, mennyi már nem emlékszem, a számra, 10%-kal többet költenek a bevásárlások Igen. során, mint home office-on kívül, és aztán megvizsgálták, hogy ez a 10% többnyire azokban a családokban tevődik össze, ahol a férfiak vásároltak. Tehát, hogy ahol a nők vásároltak a home office-ban, ott nem nőtt, ahol a férfiak, ott minden megborult.
3: Hát, mert gondolom maguknak vettek még plusz nasikákat,
1: rákcsákat, ilyesmét. Veszek egy iPhone-t, elküldesz kenyérért, és veszek egy iPhone-t, vagy mi?
3: Nem, hát az, hogy...
2: Nem mondd már, hogyha mondjuk az élelmiszerboltban lenne egy kitelepülés, akkor nem vennél magadnak valamit?
1: Miért te nem?
2: Nem csábulnál oda?
1: Hát simán, de ha oda települtünk ki, akkor nem fizetek. Akkor csak mint az Elbandiek az egyik epizódban, így befekszem a hűtőpultba, és amit érek, harapom.
3: Ja, amikor beköltöztek, ugye?
1: Igen, igen, ez marha jó rész amúgy. Igen. De hogy miért te nem? A nők nem?
2: Szerintem annyira nem. De nem is, még... szerintem nem is az elcsábulás van itt amúgy ebben, hanem az, hogy...
1: napszemüveget, labellót veszelé, meg csokit.
2: Nem, hanem azt, hogy szerintem túlvásároljátok magatokat, mert nem tudjátok eldönteni, hogy a nők mit akarnak, mire gondolnak, melyiket szokták venni, és lehet, hogy mondjuk egyfajta termékből vesztek két félét, mert nem tudjátok, hogy melyiket szokta az asszony venni.
3: Na, én ezt megelőzöm azzal, hogy egy bevásárlás alatt 4 + 6 alkalommal hívom fel Nórit.
2: Hát szó, igen.
3: A negyediknél már elég ideges szokott lenni.
1: De az nem ezért van, azt, ha beszéltük, az azért van, mert minden termékről eszedbe jut. Igen, ez ilyen szerelmi dolog.
3: Igen, és ilyen romantikus típus vagyok, és ez pont a hipermarketben fog rám törni.
1: Emlékszel, amikor együtt rágóztunk a strandon. Na, melyik volt az? Hubabuba vagy?
2: De most, ha bementek a boltba,
1: igen.
2: Tehát kiket szoktatok általában látni telefonálgatva keresni termékeket? Nem a nőket, hanem a férfiakat.
1: Nem látom, mert telefonálok.
3: Az meg a másik egyébként, igen, hogy amit szoktam venni mindig, azt tudom, hogy hol van. Amit nem szoktam mindig venni, attól meg tök ideges vagyok, mert nem találom.
1: Jó, de ebben is szemetek, mert átpakolják pont ezért, hogy járt körbe a boltokat. De...
3: utálom is őket ezért. Nem, nálunk az szokott lenni, hogy nem tudom, hogy mi az, ami van otthon még, vagy elfogyott. És akkor veszek. Emiatt volt az, hogy múltkor vettem úgy 2 liter tejet, hogy volt otthon 6.
1: Na, de ilyenkor átveszem féláron.
2: Hát jó, figyelj, most legalább utána nem kell majd venned.
3: Igen, de ezt a legközelebbi alkalomig elfelejtem, és megint veszek. Na.
2: Hát de legalább mindig van.
3: Igen, érted? Az is biztos.
2: Nincs az, hogy elfogy, és akkor nincs.
1: De mert itt az, igen, hogy nem egy nagy explicit tanítási folyamatról van szó, hanem egy ösztön az, hogy kit kérünk meg otthon segíteni, és a férfiak ebben nem segítenek, és nem figyelik, hogy mire van szükség, uh-huh. és mi az, ami kell otthonra. Tehát te figyelmetlen vagy otthon.
3: Igen, de most már egyébként, amikor úgy rákészülök, akkor körülnézek otthon, és akkor képben vagyok, meg írok listát. Különösen akkor, hogyha olyan dolgot kell venni, ami nem a szokásos termékek közé tartozik, akkor én rendre írok listát, és ilyenkor látni azt, hogy az így és úgy vásárol, hogy nézi a telefonjában a jegyzettömböt, mert oda felírok mindent, és nem kérlek szépen. Ez a professzionalizmus, mert ez az alaposságnak a jele, úgyhogy én ilyenkor listából szoktam vásárolni, a szokásokat nem írom fel, tehát felírom azt, amit nem szoktam mindig venni, plusz a szokásos, nekem ez ilyenkor így van beírva a telefonomba.
1: De nem, ezt nem így kell, éhesen el kell menni, amit megkívánsz, bedobod a kocsiba.
2: Persze.
1: Aztán csinálsz belőle valamit, ami kijön.
3: Nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, amikor ilyen hirtelen felindulásból impulzus, valami megtes. Így van, impulzus vásárlás. Igen. Tehát, hogy arra szerintem mi pasik hajlamosabbak vagyunk. A nők inkább szerintem arra nem. hajlamosabbak, hogy meglátják, hogy valami akciós, és akkor az akció, ez a fejlődött, ez elindít valami ilyen nagyon furcsa, ilyen agyi processzt ott bent, és akkor amiatt kezdetek el ti többet, hogy ó, ez akciós, akkor ez megéri. A férfiak meglátja, ha nem tudom mit, van egy új új, most mondanám a sört, de hát... Na.
2: Fúrógép például, mert én
3: az engem nem
2: egyik üzletben szoktam látni, hogy ott mindig vannak ilyen hasonló szerszámok, ugye akciósan is.
1: Középső sor a legjobb.
2: Igen, és ugye ott azért a férfiakat így el szokta veszíteni a nő, és akkor szerintem ők addig bevásárolnak, és akkor majd visszamennek a férfiakért, mert ők ott nagyon szépen elnézel. Jó, te nem, de én hogy nem. Az átlag férfi általában szerintem úgy vevő az ilyenekre.
3: Én nem, én inkább ott valahol vagy a húspult környékén vagyok, vagy az édességeknél, vagy ilyenek.
2: Jó, van, igen, kinek mi a prioritás.
1: De oda meg berakják a csajoknak is a dolgokat, tehát szoktak lenni ilyen csillámos dolgok is ott középen.
2: Én egyébként a múltkor ezeket nézegettem, a fúrókat, meg a csavarokat, meg minden, ott néztek is nagyobb na férfiak, hogy mi a fenét keresek én ott, de hát most miért ne lehetne? Hát
3: egy jó fúrásra vágytál? Vagy mi?
1: Hát de egyébként, néztem, ha hogy... valahol lehet pasizni.
2: Hát miért? Sose baj,
3: ja,
2: hogyha van otthon.
3: Sose baj.
1: A spájz elnyeli. Miért jönnek az üzenetek?
3: Mármint egy fúró, vagy egy olyan pasi, aki tud fúrni. Tehát, hogy...
2: Hát, mint a kettő.
3: Bármelyiket
1: csak vigyázz, hogy ütve fúrót vegyél. Szóval, sziasztok, Roland impulzus vásárlásával nem teljesen értek egyet. Engem a DM-be nem nagyon szeret a férjem beengedni, írja Vanessa.
3: Hát jó, hát a DM az más, tehát de meg az ilyen üzletek.
2: Ez az, igen, na látod, ez az, hogy attól függ, hogy milyen üzletbe megy be a férfi. De hogyha mondjuk egy élelmiszerboltról van szó, akkor előbb van az, hogy szerintem a nő csábul el hát figyelj, dolgokra, mint mondjuk egy férfi.
3: Vagy egy ilyen drogéria.
2: Vagy
3: tényleg.
2: Egy drogériában, igen.
3: A ruhaüzlet az lehet is, tehát ott azért hát ugye, ott, van olyan ruhaüzlet, ahol engem is veszélyes elveszíteni, vagy óraüzlet, tehát egy életben hát, azért igen. Engem sem veszítsetek el.
1: Az összegben én nem írom alá, tehát szerintem a férfiak jobban jönnek ki anyagilag, Andi is azt mondta, hogy jobban, tehát akkor ezt a kategóriát adjuk meg a férfiaknak. Akkor miben jobbak adjuk. A nők?
2: Hát a bevásárlásban szerintem, meg a bevásárlás hatékonyságában szerintem sokkal jobbak a nők.
3: Tudatosabban
2: a
3: és céltudatosabban vásárolnak be az élelmiszerboltban. Fontos az élelmiszerboltot kihangsúlyozni, mert
2: igen.
3: Egy plázában a shoppingolás az egészen más
2: az
3: irányba
2: más,
3: tud
2: igen,
3: elmenni.
1: Kivisz haza több olyan dolgot, amire soha nem lesz szükség.
3: A férfi.
1: Férfi. Kivisz haza több olyan dolgot, ami már van otthon.
3: Hát az attól függ. Ha akciós, akkor az asszony. Ha nem, akkor a férfi.
1: Oké, miért küldenek mégis téged Roland vásárolni?
3: Hát ez a világ egyik nagy rejtélye számomra is.
1: Pittyeg a telefonom, Andi üzenetet küldött, talált egy hírt, és én úgy éreztem, hogy erről nekünk beszélnünk kell. Tennünk kell a közösségért, tennünk kell az emberekért, ilyen szintű közszolgálatiságot be kell vállalnunk, mert egy komoly problémáról van szó, mely mindannyiunkat érinthet. Nem vicces téma, komoly.
3: Komoly, igen. Nagyon komoly.
1: Figyelj, már nagyon sokan izgulnak, és lehetséges, hogy pont most is van valaki, akit érint a téma, és amiatt, mert mi most itt másról beszélgetünk, amiatt nem tudja meg az információt, és bajba kerül.
2: Jó, oké, mondom
1: bár
2: a
1: nem
2: napi
1: fog emlékezni rá.
2: Jó, hát igen.
1: Na mondd.
2: Ahogy ez a nő sem emlékezett a 10 évnyi emlékére, mert hát szegénykém nek székrekedése volt, és ahogy erőlködött a WC-n, állítólag hirtelen amnéziás lett.
1: Ezt nem lehet komolyan menni. 10 évnyi emléket vesztett el egy nyomás során?
2: Hát igen.
3: Azt is elfelejtette, hogy ott miért van?
2: Nem, kijött a mosdóból, és utána, hogy nem ismerte meg a családját.
1: Lehet, hogy kinyomta az emlékeket is.
3: Mert én az Elvándiról, úgy, igen, hogy az Elvándi volt az, aki nagyon hosszasan trónolt, mert mindig hosszasan volt a WC-n.
2: Hát a férfiak általában szerintem hosszasan trónolnak.
1: Én nem, rájuk tudományos anyagom. Bemegyek kijöve.
2: Tudományos anyagom.
3: És várjál azért, tehát nem volt még olyan, hogy itt rádióból kimentél a WC-re, visszajöttél és nézted, hogy szép ez a hely, de mit keresek én itt? És egyébként, és kik ezek, akik itt ülnek?
1: Kedvesnek tűntök.
2: Mondjuk, hogyha én 10 évi emléket vesztitek csak el, akkor igazából még akkor vagyok itt, amikor a még 3 éves. Tehát, hogy igazából még vannak friss emlékeim, legalább rádiózni nem felejtek el.
1: A stáb változott meg körülötted.
2: Igen.
1: Roland, te 10 évnyi emlékkel már itt vagy?
3: Hát én itt, de például akkor kislányomra nem emlékeznék.
2: Tényleg.
1: Az de durva.
3: Ugye? Fiamra, igen.
1: Az lenne meg, hogy a
2: Dávid csak nézd, hogy lettél ekkora hirtelen.
1: Mennél pelenkázni? Mindenki csodálkozna, de megcsinálnád az a feladat.
3: Ja, igen, tényleg, mert így mennék, hogy hú, gyerek, te.
1: 10 év nekem még nincs felesége, még nem ismerem Petrát.
3: Te kocsályozhatsz.
1: Ez a legjobb, kijövök a WC-ről.
2: Ez az első gondolata.
1: Hello.
3: De várjál, ez mennyire lenne olyan duma, amit a Petra elhívne, hogy
4: Ne haragudj, én nem emlékeztem, hogy te vagy nekem. Elvesztettem az emlékeimet, én utána csak azért ismertem meg Szilvit, Beát, Evelint, mert én nem emlékeztem, hogy te
1: erre
4: vagy
1: csak
4: nekem.
1: Annyi a jó feleségnek a válasz, hogy mondtam én, hogy rostban gazdagon táplálkoz. Nem szabad idáig eljutni. De mi ilyen van, hogy annyira erőlködsz, hogy igen, amnéziába kerülsz?
3: Igen, mert ugye átmeneti oxigén hiány lép fel az agyban, és ez okozhatja igen, ezt az átmeneti amnéziát, de nálam eddig mennyi ideig tartott? Tehát
1: 8 óra. 8 óra erőlködött a
2: WC-n? Ja, nem. 8 óráig tartott az, hogy visszanyerje az emlékeit. Tehát vissza lehet nyerni az emlékeket, nem örökre vesztette el, csak hogy 8 óra kellett, mire ugye minden visszatért.
1: Ez nagyon érdekeltet, hogy ilyenkor nyilván akkor az erőlködés mértékétől függhet az, hogy hány évesig ki meg hogyan, de az neked ott feltétlen nem kell, hogy meglegyen, hogy kiesett valami, nem? Tehát akkor visszakerül az agyad abba az állapotba, és úgy jössz ki a rütyiről.
4: De várjál, hát akkor egyből fiatalabbnak érzed magad. Hát ez is tök jó. Hát gyerekek, kijövök a WC-ről, 30 éves vagyok. Erőm teljébe. Ugye, hogy... De hát nem. Hát
2: de ez csak
4: jó.
2: Egy darabig, amíg
4: hát nem
2: csinálsz olyan tevékenységeket.
1: Amúgy, ami... Milyen ételek kellenek ahhoz, hogy átszart magad az ezred forduló? Bocsánat, ezt nem lehet máshogy.
3: Hát miért? Most gondolj bele, Andi. Hát most te is egy tízessel fiatalabbnak éreznéd magad.
2: Ja, igen, jó lenne.
1: Hát de, elég,
2: de azért,
1: elég,
2: hogy a testemben érezném, hogy már nem vagyok 30 éves.
1: Elég, hogyha a férjed fiatalodik annyit, hogy azt hiszi, hogy fiatalabb vagy. Tehát neked, nem feltétlenül neked kell megváltoznod, vagy de?
3: Hú, de várjál, most gondolj bele, hogy mondjuk egy hölgy kijön, tényleg megtörténik vele is ugyanez, és azt látja, hogy basszus, hát ki ez az idősebb pasi már ja, mellettem?
2: Igen.
3: Mit akar ez?
2: Igen.
1: Az nagyon nagy
2: vagy
1: baj.
2: Vagy egyáltalán az, hogy ki ez a pasi azt a lakásba, tehát hogy ez azért ijesztő is lehet amúgy.
1: Ezért járnak a nők együtt WC-re, hogy legalább a barátnőddel egyszerre fiatalodj. Ha így alakul.
3: De várjál, mert ők nem egyszerre ülnek rá a WC-re, tehát ott is simán lehet, hogy kijön a csaj, mert a saját barátnőjét nem ismeri meg.
2: De, na ugye, de vagy, ott vagy legalább ő mentek, tudja, hogy mi van.
3: Ezt még sose tudtam, tehát én nem voltam így nőkkel WC. Na, mert sajnáljunk bele. De most szarul fog csak jönni.
1: Én hallgatom.
2: Igen.
3: Szóval, hogy amikor mentetek el ti is így együtt pisilni, jártatok mozsóba együtt barátnővel, barátnőkkel?
2: Hát miért?
3: De olyankor nem az van, hogy együtt mentek, hogy egyszerre mentek el pisilni? Vagy egymás után?
2: Hát ha van hely, két fülke, külön mosdó, vagy mi az WC-be, akkor persze egyszerre megyünk el, és akkor megvárjuk egymást.
3: Tehát ez ilyen sztereó pisilés akkor? Hát, hallgatjátok a másikét, hogy csorog, vagy mi?
2: Hát igen.
1: Mondta,
2: meg valamikor beszélgetünk is közben. Beszélgetni is szoktunk közben.
1: Mennyi mindent megtanultunk. Gyerekek,
3: de ez tényleg miért jó?
1: Mindig megtanulunk valamit. És hogyha valaki visszajön a WC-ről úgy, hogy egészen megfiatalodtam, akkor ez ezt jelenti?
3: Az ezt. De várjál, és olyan, engem, én most itt leragadtam, bocs. De és olyan van, hogy az egyik kakil a másik pisil, és akkor bevárjátok egymást, vagy mi?
2: Nem.
3: Olyan nincs?
2: Nem nagyon. Én például nem szoktam általában, tehát hogyha nagyon-nagyon vészes helyzet, akkor szoktam nagy dolgot végezni idegen helyen, de úgy idegen helyen nem is nagyon. Tehát még érted a munkahelyen maximum, de amúgy nem.
3: És akkor oda nem kell kísérő.
2: Én azt hazaviszem mindig. Oda nem kell.
1: Szólj rólam, ha minden info megvan.
3: Jó, csak
2: az már túlzás. Együtt, az már egy nagyon belsőséges kapcsolatot jelent, hogyha már együtt nagy dolgoztok. Szerintem.
3: Ez számomra is fura volt. Csak ugye én sose éltem ezt így át.
1: Hát de van, hogy kiszáll egy galamb.
3: Hát ez gyakori.
2: Az
3: persze.
2: Erőlködéstől, és igen.
1: Nektek volt mostanában...
3: Nem ciki, amikor ültök egymás mellett, hogy hát most drága férfi hallgatók, hát olyan dolgokról beszélgetünk, amiről szerintem mindig is szerettetek volna tudni, nem?
1: Mint Peter Griffin, amikor próbálja köhögéssel elütni. Csak tovább tart a lenti zaj. De jó, az érdekel engem, hogy volt mostanában olyan napotok, amit jó lett volna egy ilyen amnéziás kakilással elfelejteni?
2: Volt, igen.
3: Volt, ja, mindig van ilyen azért.
1: És lehet ezt valahogy, tehát ha én elég erősen erőlködök, elfelejtek valamit, ami rossz nekem?
3: Hát mindent elfelejtesz, nem csak azt, ami rossz, azt is, ami jó.
2: De hát ilyenkor már szerintem jön az aranyér is, szóval nem biztos, hogy megéri az a nagy erőlködés, Ádi.
1: Fiúk előre az aranyér, igen. Aj, de ez annyira szürreális, és akkor őt elvitte a család, vagy elment az orvoshoz, ahol hát megállapították, hogy túl durván kakil?
2: Hát nagyjából ez történt.
3: Hát véletlenül összerakták a
2: igen, a képet, mert ugye két hétig volt székrekedése a hölgynek. tehát hogy ilyen elég durva.
3: Jó, de Ádi, téged ez a veszély nem fenyeget. Tehát aki ennyi sajtot meg tejfölt eszik, mint te.
1: Ez jogos, ez jogos. Csak azon gondolkozom, hogy eddig azt se tudtam, hogy ilyen dolog történhet. Tehát most még egy dolog, amitől parázhat az emberiség. Mit lehet ez ellen tenni?
3: Innentől te nem fogsz elmerni menni WC-re?
1: Hát vagy az lesz, hogy a fontosabb dolgokat fölírom magamnak a tenyeremre, és akkor tudjátok, mint a...
2: Minden WC-zés előtt fölírja.
1: 51. randi, hogy ott minden nap reggel egy ilyen kis összefoglaló kell, lesz a WC-ben egy ilyen kis összefoglaló 3 percben videós formában az életemből. De...
3: És akkor tudom, nevem Rédl Ádám.
2: Van egy feleségem, van egy lányom.
3: Van egy szép feleségem, Petra, akit nagyon szeretek. Ez
1: fénykép, fénykép.
3: Igen.
1: Kell, van egy lányom.
3: Igen.
1: Kell, adás 6-tól.
3: Nagyon fontos. Ennyi. Igazából minden más
1: meg vagyok.
3: Be tudsz pótolni.
0: Buenos Morgan, minden hét.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Bor ünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Dan von Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4. Szőny. Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
2: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó. A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat. Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
3: További információ
2: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Közel 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány az NVVH felállítására és működésére. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen. Ma két helyen is várják a véradókat a megyében. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a Magyar Közlöny hétfőn megjelent számából. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A dokumentumban szerepel továbbá, hogy az átcsoportosításról a pénzügyminiszternek azonnal kell gondoskodnia, az NDVH elnökének pedig 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő és Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter jelenlétében átadták hétfőn az új Marosvásárhelyi Szív- és Érsebészeti Központot, Románia egyik legfontosabb egészségügyi beruházását, közölte hétfőn a bukaresti kormány. A csaknem 20 ezer négyzetméter hasznos területű kórház felépítésére és felszerelésére több mint 780 millió lejt fordítottak, a költségek csaknem kétharmadát az Európai Unió helyreállítási alapjából fedezték. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, szívtranszplantációs felszerelések, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kaptak helyet. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon két helyen is várja a véradókat, 13 óra 30 és 17 óra 30 között az esztergomi kapcsolatok házában, míg 15 óra és 18 óra között a Kocsi faluházban nyújthatják karjukat. A 76. Dorogi Bányásznap szeptember 4-e és 6-a között várja a látogatókat az Otthon téren és a Jubileum téren, ahol a hagyományos bányász ünnep és a vidámparki búcsú hangulata egyszerre elevenedik meg. A látványos tánc bemutatókkal, gasztronómiai kitelepülésekkel és ingyenes koncertekkel kísért háromnapos fesztivál vasárnap estig tartó felhőtlen szórakozást garantál a Dorogra látogatóknak.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint gyengén felhős napos idő lesz, és csapadékra sem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Na, ma időt utazunk, egy rendkívül izgalmas dolog lesz ez szerintem, meg alapból izgalmas maga az időutazás koncepciója, úgyhogy fluxus kondenzátort izzítani, és irány vissza a jövőbe. Ti hisztek benne, hogy létezhet, hogy működhet a koncepció?
2: Nem tudom, igazából elképzelhető, hát annyi mindent megcsináltak már eddig is, tehát hogy most már van ez az önbefűző cipő, most már dolgoznak a légdeszkán is, vagy nem tudom, hogy az már létezik-e, mert aztán utána már nem jártam, de hogy...
1: Létezik, csak kell a lesín, tehát hogy nem csak úgy lebeg a térben, hanem kell a legyen mágneses tér, ami fölött működik.
2: Aha, na jó, de egy idő után már nem fog kelleni szerintem. Na mindegy, szóval, hogy igazából miért ne lehetne?
3: Én azt gondolom, hogy lesz majd. Csak még nem tartunk ott, de ha valaki itt van a jövőből és hallgat minket, akkor írja már meg, hogy
2: miért jöttél vissza?
3: Miért jöttél vissza egyrészt, másrészt mikor fogják feltalálni, jó?
1: Majd pont ezt fogja csinálni, nem? De az a bajom ezzel, hogyha létezne, arról nyilván egyből tudnánk, mert akkor visszament volna valahova az időbe, gondolom én, és akkor annak látnánk valamilyen nyomát. Vagy B, tényleg annyira cseles, hogy visszamegy az időből, csinál valamit, hogy neki jobb legyen, de senkivel nem tudatja, hogy ő föltalálta?
3: Hát simán lehet egyébként, ha be akar olvadni, akkor nyilván.
2: Hát meg elméletileg az a szabály, hogy nem mondhatod el, hogy van ilyen, nem? Meg hogy nem tényleg, kontaktálhatsz
3: Ezt gondoljuk, hogy ez
1: gyanús
3: lesz a szabály.
1: Nekem, hogy tudja a szabályt. Van neked otthon DeLoreaned?
2: Hát nincsen. De szeretnék.
1: Jó, nekem ez nagyon gyanús. Vagy hogyha előre megy, akkor meg visszajön, és azzal dicsekszik el, hogy ott járt, nem?
2: Hát igen, meg megnézi a lottószámokat, tudod?
1: Meg akkor csak csinálnál már valamit az emberiséget.
2: Lehet, hogy ez van a lottó nyeremények mögött, ki tudja. Valaki előre ment az időbe is.
3: Én is ezt érzem. Ez a legvalószínűbb.
1: Erre gyanakszolt el. Erre gyanakszolt el, meg a Riposzt újságírói. Ja. Akik utána jártak.
2: Én csak
1: ők nem.
2: Szóval, hát ez az, hogy én vicceltem, ők nem.
1: Utána jártak és kinyomozták, hogy bizony itt van egy kép. Na most annyira tudományos a kutatás, hogy a cikkben fölül azt mondják, hogy 1907-es, lejjebb már, hogy 17-es, de tök mindegy. Egy 100 évvel ezelőtti kép van itt, amin van egy gyanúsan rövidgatyás és nagyon gyanúsan modern frizurás és modern ruhában lévő férfi. Azt hiszem amerikai szörfösrácnak címzik őt itt a bajszos mezőgazdászok környezetében. Keressetek rá a képre. És azt mondják, hogy neki nagyon nem kéne ott lennie, és biztosan az történt, mert hogy a mellette lévő bajcos úriember itt kalapban Ludas Matyiként rácsodálkozik, hogy ő nem volt ott, készítették a képet, ő arra pillanatra oda teleportálta magát, vagy oda időutazta magát, igen. Majd visszajött, hogy legyen egy bizonyítéka.
2: Persze, az AI korában ez már...
1: Ez nem Photoshop, Andi, ez nem Photoshop, ez nem AI. A Roland is tegnap azon a képen tényleg egy dinoszauruszon ült rózsaszín fürdőköntösben, amit itt készítettünk stábon belül.
2: Ez nem köntös volt, hanem az inkább ilyen fürdőruha, de hát szörnyű.
3: Zárójeles megjegyzés a hallgatóknak, akik most baromi furcsán nézhetnek. Tegnap az AI-jal szórakoztunk egy kicsit, és ilyen egymásról készítettünk mindenféle nyári képeket. Hát ezeket egyelőre még nem döntöttük el, hogy publikáljuk-e, mert hogy...
1: Én eldöntöttem.
2: Nagyon... A tiédét azért érdemes lenne, ez lett a legjobb.
3: Very sexuel, lett mindegyik.
1: Van néhány, amit letiltanék, de amúgy igen.
3: Hát például a tiéd.
1: Jó, hát ez igen. Nekem az a semmi bajom, hogy belevizelek a medencébe. Az zavar, hogy miért van ekkora hasa, hogy nézek ki?
3: Na, szóval így kicsit szórakoztunk tényleg így az AI-jal. Egyébként nekem is eléggé Photoshop gyanús ez a kép. Tehát, hogy hiába elismerem én, hogy a Riposzt abszolút tudományos szaklap, de hogy azért itt egy kicsit talán mellé nyúltak.
1: Na jó, de hogyha időutazás, akkor a releváns és mindig felmerülő kérdés, hogy ti hova mennétek vissza, vagy előre, mert ugye lehet bármelyik irányba menni, és miért?
2: Jó kérdés. Hát visszamenni, hát nem tudom, azért voltak olyan korok, amikben nem biztos, hogy feltétlenül visszamennék, de nem tudom, egy ilyen buszokba mondjuk visszamennék, megnézni, hogy mi volt ott.
3: Igen, én is ilyen híres történelmi eseményeket néznék meg. Na mit? Leginkább, mit tudom én, Attila temetése, Woodstock, Kennedy merénylet.
1: Egy temetése, mit csinálsz?
2: Tényleg ez volt az első, aki mondott Attila temetése.
1: Oda visz gyászolni, hogy részvétem Attiláné. De most mit csinálsz egy temetésen?
3: Hát csak, hogy hova temették például, meg hogy zajlott.
1: Kit érdekel?
3: Ilyenek. Én nagyon szerettem a Gárdonyinak a Láthatatlan ember című regényét. Na.
2: Mondjuk egy ilyen fáraó temetést én is megnéznék.
3: Na, ugye?
2: Azt mondjuk érdekes
3: hogy
2: lehet.
3: Vagy hogy épültek a piramisok? Tényleg ufók jöttek? Vagy tényleg emberek? Vagy mi volt? Szóval ilyeneket azért úgy megnéznék. Ilyen történelmi rejtélyeket.
1: sok.
3: Tudod.
1: Ne, én azon gondolkoztam, hogy én biztos, hogy Jézus. Tehát, hogy én őt megnézném. Én oda visszamennék, én ezt a korszakot nagyon
3: beégeztem. Na, például, akár azt is, igen.
2: De persze a majákat is megnézném. Amúgy.
1: Majákat?
3: Én őket most láttam nemrég.
2: Ah, de nem úgy, hanem,
3: 130-140 centi bojlertest. Így néznek ki,
1: mindenki
3: mondom
1: a múltba menne? A jövő hol érdekelne? Mondjuk mennyit mennél előre?
2: Annyiban érdekelne, hogy én is kíváncsi lennék, hogy tényleg vajon repülőautók lesznek-e, meg hogy tényleg ilyen lesz-e, mint ami mondjuk így elképzelték a visszajövőbe filmbe. Én hát, azt úgy megnézni, vagy mondjuk a 1/5. Elembe.
3: Aha. Én megnézném mondjuk a családnak a jövőjét, tehát az ilyen tehát a unokák, dédunokák, tehát leginkább azok, akiket mondjuk már nem biztos, hogy találkozhatnék velük, tehát ilyen dédunoka, ükunoka, hogy akkor mi lesz? Mi lesz a családdal a jövőben?
1: Csalódnál, hogyha mondjuk előre mennél 50 évet, és látnád, hogy a Dávid itt dolgozik a Forrás Rádióban, mi is
3: ezt még át kell, hogy gondoljam.
1: Hát kell gondolnod. Jó, egy apa-fia show. Eddig választhattatok, tehát eddig megvolt a szabadságotok, most viszont szeretnélek én elrepíteni titeket a múltba és vagy a jövőbe. Van egy célállomásom, van egy társaságom, és visszatért a nagy kék kocka.
2: Ez már megint... Már megint valami, nem tudom, hova fog kerülni.
1: Igen, és időtől függően egy vagy két feladatot is kaptok abban a korszakban, amit valahogyan meg kellene oldani. Tehát akkor először Andi, dobd ki, légy szíves, hogy múltba, jövőbe mész,
2: rabszolga leszek, vagy
1: hova
2: királynő.
1: Igazából csak úgy megérkezel. Rabszolga vagy királynő, ez lehetne a rovatnak a címe. Kettes dobtál, akkor te már túljutottál az őskoron, de eljutottál az ókori Egyiptomban. A Roland vágya, piramisépítés, fáraók, hieroglifák... És hát ott lesznek a rabszolgák is.
3: Tessék, te leszel Kleopátra.
1: Választasz majd, Roland, választ magadnak egy korszakot.
2: Akkor csak Antoniszt kell megtalálni.
1: Antonio! Négyes dobott a Roland.
3: Tudja, a középkorban megyek, higiénia nulla.
2: Igen.
1: Középkor várak, lovagok, királyok, de közben a Pest is azért eléggé keményen tombol.
3: Zseniális gyerekek, zseniális. Jó.
1: Maradt még nekem is
3: egy. Az egyetlen kor, ahova nem mennék vissza.
1: Erre van még van még dinoszauruszok kora, van még 2200 Budapest. Azért ez is érdekes. Négyes dobtam, akkor megyek egyel fölé, én megyek a dinoszauruszokhoz.
3: Na, jó van. Jó társaságod lesz.
1: Na, hát akkor dobjuk ki a társaságot.
2: De jó lesz, várjatok. Ötös
1: dobtál, Andi, akkor te mész Leonardo DiCaprioval.
2: Na, hát ez teljesen jó. Azok közül, akiket felírtál, még ő a legjobb.
3: Rád mozdulni úgyse fog, mert már 25 pluszos vagy.
1: Dobjál már 1-től 3-ig, légy szív.
2: Vagyok.
1: Egy, nagyon jó. Lagzi Lajcsival mész a közelkorba.
3: Mindegy, ott el tudom képzelni. Segára,
2: igen.
1: Csirkecombat, el tudom képzelni.
2: De nem tudom neked segíteni, pénzt szerezni.
3: Dehogy nem, hát trombitál.
2: Ja, jó, az is igaz.
3: Az zenét szerették.
1: Hasszarolt. Én Billie Eilish-sal megyek a dinokhoz. Billie Eilish, ugye Birds of a Feather, fiatal, tehetség, énekesztár.
3: Kik voltak még a pakliban? Csak, hogy azért,
1: itt van még Fekete Pákó, Hajdú Péter, meg Donald Trump.
3: Szerintem jól jártunk.
2: Mindegyikünk jól jártunk.
3: Mert a Pákó jó arc.
1: Jó, Andi, kapod a feladatodat.
2: Anyám.
1: Ötös dobtál, akkor neked a feladatod sok pénzt keresni az adott korban.
2: Jó.
1: Jó, Roland?
3: Tippem lenne, le?
2: Eladom.
3: A módszere?
2: Eladom a Leonardo DiCapriót.
1: Ha ugyanaz dobod, egyet hozzáadunk nálad is.
3: 3.
1: Oké. Eléggé közel jár az előzőz, úgyhogy akkor lépek egyet itt is, jó? Feleséget, férjet szerezni az adott korban.
3: A középkorban.
2: Hogy fintorok, figyeld!
3: Nulla higiénia van.
2: Hát csak ezt tudja, csak a higiénia.
1: Figyelj,
2: ez a legnagyobb problémád, az, hogy esetleg elkapsz egy kis pest is, hát vagy valamit, mondom, az nem számít.
3: Valami...
1: Lehet, hogy Galambos Lajcsi a szárnysegéded. Lajcsi lesz a szárnysegéded, trombita akkor is volt. Egyes. Elmagyarázni a helyieknek. Mit hoz a jövő, mit csináljanak másképpen a múltban?
3: A dinoknak.
2: Figyelj,
3: mondom, hogy ne halljatok ki.
1: Jó, hadd rakjak oda egy-két ős embert is, jó?
2: De csak a növényevőket
1: hogy...
2: dumáljál, mert a ragadozókat nem fogod tudni megtéríteni.
1: Berakok egy-két ős embert is, hogy azért legyen kivel beszélgetni, jó?
3: Jó, most kevárjuk össze a folyó történelmét.
1: Na, neked a feladatod, hogy sok pénzhez juss, megjelensz ott. Először is kezdjük ott, mert ez a kedvenc vonalad, hogy miben vagy. Tehát elmész abban a ruhádban, amiben most itt ülsz, mert ugye, hogyha oda kerülsz a múltba, akkor abban a ruhában vagy, amiben vagy.
2: Hát majd ott szerzek magamnak ruhát.
1: Na jó, de rögtön kinéznek, ha ebben megjelensz. Akkor mesztelenül kell menni.
2: De jó, hát valami olyasmi ruhát vennék fel akkor, ami... Hát figyelj, annyi jelmezbolt van. Ilyes. Egyelőre vennék valami jelmezt.
3: Kleopátra jelmezt.
1: Megvenni a Lidl-ben az ilyen papírmaszkot, meg a csákot is. Vinél macskát?
2: Macskát.
3: Szerették az egyiptomiak.
2: Tudom, hogy szerették, de nem hát van ott elég, akkor... nem? Már mindenki egy szerencsétlen macskát még izé vigyem el az ókor Egyiptom. Jó, tényleg mondjuk az jó neki.
1: Egyébként lehet, hogy itt a tatabányai jelmezboltban van ilyen múmia jelmez.
2: Elviszem az összes, halljátok, elviszem az összes macskát magammal a menhelyekről.
3: De jó lesz neki.
2: És akkor én
3: a macskás
2: asszony. Leszek a izé. A macska nő, én leszek
3: az egyiptomi macska nő.
1: Oké, megpróbálod elhitetni az ottaniakkal, most megérkezel oda jelmezben egy valag macskával, mindenki néz és csodálkozik, hogy ez mi történik itt. Megpróbálod elhitetni az ottani emberekkel, hogy van valami természet feletti erőd, tehát hogy te a jövőből jöttél,
2: persze,
1: vagy csak megpróbálsz beolvadni.
2: Macskasuttogó vagyok.
1: Jó, de ezek a tudatlanok nem beszélnek magyarul. Milyen nyelvvel próbálkozol?
2: Várjál, nem tudom.
3: Szegész világ.
2: Lehet, hogy viszem a telefont is, tudod, egy jó kis Google fordító.
1: Próbálod elmagyarázni.
2: Vagy elkezdek mutogatni.
1: Próbálsz a tetoválásaiddal valamit kommunikálni.
3: A bolondokat mindenhol tiszteltek.
2: Ezzel mondjuk biztos menő lennék az egyik, ez egyiptomi.
1: Van rajta egy szem.
2: A hórusz szeme van.
1: Na, hórusz szem. Azt már lehet mutogatni, hogy ahogyan a magyarok beszélnek külföldön, hogy hórusz,
3: figyelj! Igen, úgy szépen jól artikulálva hangosan. De figyelj, egyiptomiul egy szót tanulj meg a boszorkányt. Tehát, hogy azt kezdik próbálni, de akkor menekülj.
1: Hogyha meglátsz valahol egy kádat tele tejjel, beleugrasz?
2: Nem.
1: Tehát nem fejezett ki ilyen szintű fölényedet. Kleopátra közelébe próbálsz-e kerülni, mert állítólag nem volt annyira szép, tehát lehet, hogy szépségben felülmúlod, és akkor a helyére kerülhetnél.
2: Ja.
3: Vagy kivégeznek.
2: Vagy igen.
3: Ez a másik opció.
2: Hát vagy igen, vagy én leszek a radik rabszolgája.
1: Engem már csak az érdekel, hogy mindebben hogyan segít neked Leonardo DiCaprio, és hogy lesz ebből pénz.
2: Hát, mondom, eladom a Leonardo-t a Kleopátrának, úgy is szerette a szép fiúkat.
3: Ennyi, tessék, látod, már is feltaláltam.
1: De nem
3: magát.
1: Akarod úgy, hogy így porezon viszed a Leót, hogy
2: de.
1: Lássa.
2: De, az úgy. Egy jó ötlet. De.
3: Hogy... De minden pasival így bár így
2: kellene. Sok koromat is viszem.
3: Ez alap.
1: Klasszikus idézve, Vonyics kutya úrnőd vagyok. Igen. Jó, Andi, akkor, de hogy lesz ebből pénz? Eladod, amit van?
3: Hát eladja a Leót.
2: Eladom a Leót, igen. Aztán utána veszek magamnak egy házat, és ott fogok élni a millió macskával.
1: Házat. Milyen piramisházat?
2: Építetek magamnak egy piramisházat.
3: Csak mondom, hogy azok sírhelyként funkcionáltak, de nem baj.
1: Na, jó lesz arra is majd időben.
2: Nem, de paloták ott is voltak, biztos.
3: Hát
2: hol élhetett Kleopátra? Okay. Biztos, hogy nem egy izé Kaibában.
1: Én megjelenek a dinoszauruszoknál Billie Eilish-sal. Ugye már ott vannak problémák, hogy megvan a generációs gap. Tehát, hogy ami a következő órában témánk lesz, hogy ő azért szerintem zés, ugye?
3: Ő erőteljesen zés, igen.
2: Ő nagyon fiatal.
3: Zöldhajú lány.
1: Zöldhajú lány. Gáspár Laci.
3: Gáspár Laci. Se kezd énekelni.
1: Alapból a
2: de
1: probléma.
2: De mivel zöld a haja, lehet jobban be tud illeszkedni a dinók közé.
1: Elvegyül.
2: Jobban tudja átszázni.
1: Tényleg nem akarom összekeverni nagyon a korokat, de ott semmi emberre nem számíthatok? Tehát csak ha hivatalosan ott csak a dinoszauruszok vannak?
3: Hát ez igen. A rossz hírem, hogy igen.
1: Az nagyon baj, mert ahogy magyarázom el, tehát mondjuk nem vagyok kiebb egyébként, mert egy ősembernek elmagyarázni akár bármilyen nyelvvel valamit, az szerintem nem sokkal könnyebb, mint egy dinoszaurusznak.
2: De ha mondjuk elkezdesz visítani, meg így fölállítod a hajad, tudod, vannak ezek a izé, és kárta be tudsz illeszkedni közéjük.
1: Én lehet, hogy Billie Eilish zenéjségét
2: használom.
1: Elég használnám.
2: Magas vagy, igen. Figyelj!
3: Lehet, megijednek. Az ősember az leült bunkós buttal, lesz megszívod.
1: Szerintem tényleg használnám Billie Eilish zenéjségét, tehát ott biztos találok valami nádat, amiből csinálok egy sípot, meg egy szintetizátort, és akkor azt valahogy odadom a Billie Eilishnak, és zenei elemekkel próbálok hatni a dinoszauruszokra, és azt próbálom nekik valahogyan elmagyarázni, hogy...
3: Elképzelte egy táncoló T-rexet, tudod, ahogy lépked a tádi félemulatósra?
1: Én ilyen velociraptorosan képzeltem a dolgot, de oké. Vagy lehet, hogy a triceratops.
2: De még a síp oké? De a szintetizátort, azt hogy hozod össze?
1: Hát benzines szintetizátor, benzinnel hajtom.
2: De hogy viszel magad a benzint?
1: De hogy is a dinóból benzint lehet csinálni. Azt mindenki tudja.
2: Ó, Istenem! De azt le kell ölni először.
1: Lenyírok egy-két dinót, ami kevésbé tűnik veszélyesnek.
2: Megvárod, amíg benzin lesz belőle?
1: Összerakok egy szintetizátort, majd a Billie Eilish zenéjségével elmagyarázom nekik, hogy jön a meteor. Sok sikert.
3: Jó, én már csak a Billie Eilish zenéjét hallgatnám meg szintetizátorod. Ilyen midi féle feldolgozásban. Zseniális.
1: De biztos, hogy valahogy megpróbálnám figyelmeztetni őket arra, hogy ki fognak halni. Tehát, hogy éljenek, amíg tudnak.
2: Na de várjál, de azt ők nem tudják másképp csinálni, hogy a meteor ne csapódjon be.
3: Hát ez az jön az asztalra,
2: hogy az jön. Az nem mit csinálnak.
1: De ezért mondom, hogy tehát nyilván azt nem tudom megcsinálni, azt nem. De fel tudom hívni a figyelmüket arra, hogy mi nyelv véget, tehát hogy most mindent bele. Apait, anyait. Most még éljetek nagyon. Roland, akkor te is megérkeztél a kis korodba.
3: Itt van velem Lajos.
1: Középkorban ott van lakodalom Lagzi Lajcsi, ugye szárnysegéded a csajozásban, neked feleséget kell találnod a középkorban. Merre indulsz?
3: Hát kimegyek.
2: Megnézi, hogy hova nincs kirakva, hogy Pest is a sár.
1: Meghallgatod, hogy hol búgnak a dolgok, mert a búgópest is jó elkerülni.
3: Kimegyek a vásártérre, megmondom Lajosnak, hogy ne fújja lecsém, jön a trombita szóló, érted? Zene, oda köréng gyűlnek, a zenét azt csak szerették már akkoriban is. Szerzek valahonnan valami lovag gúnyát.
1: Felmérhető a nők fogazatából, hogy van-e pestisük?
3: Hát ha van foguk, akkor az jó, tehát az már eleve jó, mi? Ezt a Mónika Showt, tudom, ezt megtanultam. Szóval, hogy szerzek ilyen lovag gúnyát, mert arra szerintem csak jobban buktak a csajok, nem? Mint, hogy oda mennék csórón, érted aztán. Tehát, hogy én vagyok a,

0: Persze.
1: És aranyeső.
2: Andi, mi az a teszedbe?
0: Az aranyesőről? Adja, ne mondd ki!
3: Jó, viszel a ajándékot, próbálsz-e valamit odaadni?
0: Beszappant!
1: Tényleg megfürdeted az asszonyt, mielőtt elveszed?
0: Mindenki, meg a lajcsit is.
3: De amúgy szerintem rohadt nagy veszélyben vagy, mert ugye abban a korban tekintélyteremtő volt, hogyha valaki nagyobb testalkatú.
1: Tehát azt hittem, hogy minél büdösebb annál.
3: Az is igen, de
0: hogy... Hát majd a lajcsit tisztelik.
3: Kettőtök közül a lajcsi abban a korban szerintem értékesebb.
0: Tehát hát lehet, valahogy... kisebbek voltak az emberek, ne abból indulják, hogy akkorák voltak, mint te. De lehet, akkorák hogy... voltak, mint én se.
3: Lehet, hogy sőt, el kéne kisebbek. Dobnod ezt a szárnysegéd dolgot, és először egy ilyen lovagi tornán le kéne győznöd a lajcsit, hogy kifejezd, hogy a te fölényed az ural mindent.
0: Hát nem, majd a lajcsi, ő az én fegyverhordozom, majd ő legyőzi az ellenséges lovagokat. Az én nevemben.
3: Jó, és akkor ott megházasodsz, és boldogan élsz?
0: Ennyi. Igen. Ha, még két
1: boldogan
0: évig,
1: mert aztán elviszok
0: Pestis. Boldogan, büdösen, és meghalok a Pestisben jövőre.
3: Egyébként szerintem tudd, hogy valamelyik oltás, amit itt kaptál, jó a Pestis ellen.
0: Nyilván persze, hogy ne.
3: Szerintem te immunis vagy, tehát hogy itt igazából az utódokra kell figyelni. Mentél volna 2200-ban, nem?
0: Hát ehhez képest igen.
3: Gratulálok.
0: Sokkal inkább. Jöjjön a nap híre rovat. Na, mi a helyzet? Andi, mit hoztál nekünk?
1: Hát először feltennék egy kérdést nektek, hogyha lenne egy 91 éves ismerősötök vagy rokonotok, akit nem értek el telefonon, akkor mire gondoltok?
0: Azt hittem el.
3: Témát váltottunk.
0: Nagy korkülönbség.
3: Szép korkülönbség.
1: Nem. Elengedtük a korkülönbséget.
0: Tehát mondjuk lenne egy nagyím, egy 91 éves nagyím, és nem érem el telefonon?
1: És nem éred el telefonon, mire gondolsz?
3: Hát én bepánikolok, tehát hogy én vagy riasztok valakit, aki a közelében van, hogy nézel rá, vagy rohanok, és egyébként amire gondolok, én arra gondolok, hogy elesett valahol.
0: Uh-huh, én is valami hasonlóra.
1: Jó, és hogyha be tudsz menni hozzá a lakásba, és meglátod, hogy amúgy videójátékozik, és fülessel a fülén.
3: Imádom!
1: Mire gondolsz?
0: Hát akkor nagyot röhögök. Nagyot röhögök, beszállok játszani.
3: Azt a mindenit.
1: Na, ez megtörtént. Igen. Egy 91 éves nőhöz mentek ki a rendőrök. Egyébként ez egy nagyon jó dolog, mert Ohio államban automatizált rendszer van, ami naponta megerősítést kér az idős egyedül élő emberektől. Na hát, és ez az automata rendszer, ez felhívta ezt a 91 éves hölgyet is, de hát nem reagált. És akkor innentől kezdve ugye beindult a rendszer, diszpécser szolgálatot hívott, utána azt próbálta hívni a hölgyet, majd ugye utána a rendőrség, felhívták a lányát, hogy akkor most hol van az anyukája, és akkor utána 7 perccel később kiért a rendőrség a nőhöz, bekopogásra sem reagált, úgyhogy a rendőrök elkérték a garázsajtó kódját a családtól. Végül bejutottak, majd hát megtalálták a 91 éves hölgyet, aki a hálószobájában éppen videójátékozott.
3: De az milyen, amikor játszod a GTA-t, éppen leütsz egy rendőrt, aztán azt veszed észre, hogy rátörték az igazi rendőrök az ajtót, és ott állnak fegyverrel.
0: És elkezdesz magyarázkodni, hogy jaj, de hát én ezt mondom, ez nem olyan.
2: Azt hittem, ez nem a valóság.
0: Mit csináltam?
3: Jaj, hát ez mekkora történet. Megvan, hogy mit játszott? Benne
1: azt
3: van a cégben?
1: Nem írják, szerintem.
3: De kár. Mit játszik egy 91 éves?
1: Amúgy erre én is kíváncsi lennék, hogy vajon mivel játszhatott, ami ennyire így
0: valami stratégiai játék?
3: Minecraft. Hát biztos, hogy az unokák tanították, nem? Tehát, hogy valahonnan ez
0: Fortnite,
3: ez
1: hát vagy az, vagy pedig szerintem valami lövöldözőssel játszhatott, mert az elég Duty, hangos ahhoz, hogy,
3: World of Tanks.
1: Hogy ne halljon semmit.
0: Ha lehet, hogy ment, tudod, ezek minek nevezik ezt az FPS játékok, ment aztán, mint annól a Duke Nukem 3D-tól, már öreg vagyok. Nekem még az volt.
1: Biztos nem Mario-tott.
0: Mert ezt legyakott mindenkit.
3: Mondjuk egyébként, hogyha tudom azt a nagyimról, hogy gamer, mert hogy valószínűleg itt a gyereke vagy az unokája, az azért ezt sejtette, akkor lehet, hogy megpróbálok belépni egy másik karakterrel ugyanabba a sztoriba, és akkor ráírok ott.
1: Nem, várjatok, most elolvastam jobban.
3: Ne ijedj meg, van mögötted egy
1: gigantikus dongó. Igen, van egy nagyon nagy darázs.
3: De ne ijedj meg, ha jön, mert először valószínűleg téged csíp meg, addig mi kimegyünk, nem lesz baj. A műsort elviszük holnap.
0: Köszönöm, kedvesek vagytok. Ha elkezdek fura hangokat kiadni, csak ezért van, drága hallgató.
3: Ja, ez egyelőre ezért van.
1: Még csak mászkál, úgyhogy
3: nincs baj. A függöny túloldalán van, a fullánkját már mereszti, de még nem jön.
1: Na, szóval, hogy a telefonján volt a játék egyébként. Na, tehát, hogy én azért nem is értem, hogy nem a hívásokra miért nem reagált.
0: Hát kinyomta.
1: Is kilőtte,
0: hát kinyomta. Vagy? Ez a játék közben.
1: Amúgy igen, mondjuk én is kinyomtam volna, igaza van.
3: Az milyen, amikor egy 91 éves nyugdíjas mondjuk a játékban mindenféle tokenekre meg ilyenekre költi nyugdíját?
0: Hú, azért az erős tényleg. És lehet egyébként, ugye erre motivál a játék.
3: Mondjuk

0: jobb, mint a bingo.
1: Nekünk még, hogyha érted, az a napi program, hogy 4-5 órán keresztül ülsz az Xbox előtt és nyomod, akkor az úgy elég gáz, de mondjuk 91 évesen, hát most...
2: Nektek a nagyszüleitek mennyire voltak nyitottak a technológiára, meg a technikai cuccokra?
1: Hát nem nagyon, meg hát nehezen is lehetett nekik azért elmagyarázni, hogy mi, hogy merre.
2: Az én nagypapám nagyon. A nagymamámnak is volt mobilja, ő volt ez, akitől kaptunk rendszeresen 10 üres SMS-t.
1: Ja, hát.
2: Tehát, hogy ezek úgy megérkeztek. De nagypapám például úgy volt vele, hogy amikor te akartál neki odaadni valamit, megmutatni valamit, megtanítani valamit, akkor az szar. De hogyha ő fedezte föl magának, akkor
1: ugyanazt, amit te már elmagyaráztál.
2: Akkor az a legmenőbb volt, és például imádott passziánszozni, hát akkoriban a számítógépeken még ugye ez az aknakereső passziánsz meg ilyesmik voltak, az mindig jött hozzánk, és ott játszotta azt a játékot, vagy később elsők között vett magának MP4 lejátszót, már hogy igazából zenét hallgatott róla, és egyébként nekem meggyőződésem, hogy az országban a kütyű elterjesztésében ő élejáró volt. Tehát ő volt az egyik, aki ezt elterjesztette, és abban például szerintem tök modern volt. Tehát én el tudnám képzelni akár róla, hogyha a mai világban élne, akkor nem állna meg a passziánsznál.
3: Nekem nagyapám volt az, aki egy időben évente cserélte a mobilját. Tehát neki úgy,
2: tényleg?
3: Igen, de ott az volt a fontos, hogy egyébként elég nagyra ki lehessen, tehát hogy gombokat kihozni, hogy lásson rajta mindent, szóval, de hogy ő például előszeretettel cserélgette a telefonját. Tehát én azt gondolom, meg ismerek számtalan olyan idősebb embert, aki nagyon nyitott ezekre.
2: És ebben egyébként szerintem a Covid nagyot lökött rajtunk előre, mert ugye addig azt úgy nagyjából el lehetett mondani, hogy ők nem nyúlnak ezekhez a dolgokhoz, de amikor be voltunk zárva, és egy csomó minden YouTube-on, vagy az unokákkal beszélés, mert ugye sokan elmentek külföldre, az streaming platformokon működik. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sok nagyiról tudok, akik megtanultak például akkor még Skype-olni.
3: Igen, az akkor például egy nagyon gyakori dolog volt. A Skype-nak volt egy ilyen nagy reneszánsza igazából. Figyelj, én azt gondolom, hogy azért a mai nyugdíjasok jelentős része, mondjuk a Facebookot azt ugye használják, tehát az nagyon elterjedt.
2: De hogy?
3: Hát igen.
2: Az én keresztapám.
1: Amikor válaszolnak az üzenetre a képed alatt, vagy hogy így megkérdezik, amikor... hogy és mi újság van veletek?
2: Van-e már kislány? Meg a 2 évvel az öcsém még házassága után rákérdezett, hogy a barátnőm az kicsoda ott, aki az öcsémnek a felesége egyébként. De ezt nyilvános posztban.
3: Zseniális, igen. Megosztjuk az önmagunk fotóját, meg belájkoljuk, meg még kommentelünk is hozzá.
2: Ezt én is lájkolom, hát jó. Jó, hát persze lájkolom, az jó.
4: Buenos morgen!

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első öt plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Szóba kerül ma majd a korkülönbség, mégpedig nyilván párkapcsolaton belül. Állítólag, én azért, figyelj, lehet, hogy nem fogunk itt egyetérteni, a Z generáció elítéli a nagy korkülönbséget párkapcsolatokban. Szerintem nem.
2: Azt mondod?
1: Szerintem nem. Hát figyelj, például az egyik aktuális TikTok trend, amikor fiatal lányok így beszélgetnek, jó képű egy csávó, igen, és hány éves, és akkor erre így inkább elsétál, mint hogy bevallja, hogy mit tudom én, 20-tal, 25-tel, 30-tal idősebb, mint ő.
2: Komolyan? Aha. Mert ez Z-generáció az 95-től 2010-ig. Aha, tehát
1: hát a mai 20 körüli csajok mai fiatalok. Aha. Mit tudom én, 20 körüli csajoknak simán bejönnek a 40-50 közötti faszik. Itt ennyiről van szó.
2: És azt mondod, ez nem a Goldiger kategória, hanem úgy általában?
1: Hát, nyilván van a Goldiger kategória is, de szerintem ez egy ilyen általános tendencia. Tehát én leszek itt az a stúdióban, aki azt az álláspontot fogja képviselni, hogy de már pedig szerintem a mai 20 éves csajok simán buknak a 20-szal idősebb faszikra, és ne, tehát, hogy azért nem a saját vágyaimat fogom kivetíteni, jó? Tehát ezt azért fontos leszögezni, még mielőtt itt valamelyik drága hallgatótól megkapnám.
2: Pedig beindultak már most az SMS-ek. Figyelj, Móni, Buenos Morgan, egyik pasim 13 évvel volt fiatalabb, utána lévő 17 évvel volt idősebb. Én 34 éves vagyok, pont abban a korban vagyok, hogy simán lehetek apukával és a fiával is.
1: Ja, na,
2: gratulálunk!
1: Akár egyszerre is, Móni!
2: Akkor 30 év különbség volt a két srác között.
1: De jó vagy matekból.
2: Az milyen jó.
1: Igen. Hát két srác. Hát az egyik srác, a másik már, hogy nem bácsi. Bocs, Móni.
2: És várjál, csak annyi, hogy majd a rovadban ezt kitárgyaljuk, de megírod mind a kettőről nyilván név nélkül, hogy mi volt benne a legjobb és a legrosszabb? Mert akkor ezt majd a rovadban úgy tudjuk használni, mint kutatási alap.
1: Ja, ja, ja.
2: Csak egy ilyet, hogy fiú plusz, fiú mínusz, a tata plusz, tata mínusz. Hát ez tata bánya, nem?
1: Igen, hát mi volt a másiknál a pozitívum? Kiszámítható, mindig ugyanakkor jön a nyugdíj.
2: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ebben mennyire játszik szerepet a 13. meg 14. havi nyugdíj.
1: Degenya vagy. Elmet azért ott most összehozod, akkor még nem jártak ott azért a nyugdíjkorhatár közelében. Ja, de tudod, vannak ilyen mémek is, idős bácsi összebújva egy fiatal lányal, és akkor a matematika feladat, hogy várjál, és próbálok egy nevet mondani, ami ritka, hogyha Luisa 21 éves, Béla pedig 73, akkor mennyi pénze van Bélának?
2: Kiszámíthatatlan.
1: Körbejárjuk a korkülönbség kérdését, mert hogy állítólag, zárójel, én ezzel egyébként nem értek egyet, a Z generáció elítéli a nagy korkülönbséget a párkapcsolatokban, szerintem meg rohadtul nem. Tehát, hogy én meg azt gondolom, hogy a 20 körüli csajok simán összeállnak 10-zel, 15-tel, 20-szal, nem is sorolom tovább idősebb pasikkal.
2: Simán lehet, hogy ezt a cikket egy Z generációs anyukája írta, hogy ezzel a cikkel próbálja eltéríteni a lányát.
1: Nem, ezt tudod ki írta?
2: Ki?
1: Egy Z generációs csávó, akit sorba utasítanak el a csajok, mert inkább rámennek az idősebb pasikra, és ezért ő aztán teljesen ki van, és írt egy ilyen cikket. Szerintem
2: lehet,
1: ez?
2: Lehet, de itt nincsen szó nemekről. Tehát, hogyha ez most igaz, akkor ez azt is jelenti, hogy a fiatalabb fiúknak sem jönnek be az idősebb nők.
1: Na jó, de ez, figyelj, szerintem érdemes külön szedni a kettőt. Bár
2: na. A mai világban.
1: Még a mai világban
2: nem
1: is.
2: Nem azt mondom, hanem, hogy érdemes külön szedni a 46-ot.
1: Nem csak
2: így korrekt.
1: Közben azon gondolkoztam el, hogy azért, mit tudom én, 20 körül, ha vannak a srácok, most nem tudom, hány 20 körüli srác hallgat minket, azért egy dögös 40-es nőt szerintem simán bevállalnának, tehát annó azért mi is így voltunk, bevállaltunk volna. Ha jutott volna, persze, tehát nyilván így.
2: Gyanús hogy... vagy te nekem.
1: De én azt gondolom, hogy ez leginkább talán, mármint az az álláspont, amit én képviselek, az leginkább talán a fiatalabb csaj idősebb pasi felállásra illik, tehát hogy a 20 év körüli csajok igen erősen buknak a 40 körüli pasikra.
2: Jó, tehát akkor azt mondod, hogy te megfordulsz egy ropogós 60-70-es felé.
1: Te hülye vagy!
2: Meglátjuk, jó.
1: Figyelj, 13. 14. havi nyugdíj, barack befőtt, meg is hasonló.
2: Mennyi minden van ott. Ja, meg ugye az aranytartalék, mert állítólag az időseknek van otthon a Spice-ban.
1: Tényleg?
2: Aha, ezt hallottam.
1: De ez melyik országban?
2: A fiataloknak megtakarítása van, 8000 forint, az időseknek arany van.
1: Na, pont úgy van, az időseknek arany, mint a fiataloknak 8000 forint megtakarítás.
2: Az aranyeret elhiszem, ennél mélyebbre nem megyek.
1: annyira mélyre sem ennyi.
2: Jó.
1: Na, az is túl mély. Jaj, gyerekek. A téma pedig a párkapcsolati korkülönbség, és akkor ez ügyben tényleg nagyon számítunk rátok is. Írjátok meg akár a személyes tapasztalatot, akár amit láttatok, hallottatok, vagy ez a haverok mesélték kategória, hogy én szoktam
2: lehet
1: mondani.
2: Lehet írni, igen. Vagy van egy ismerősöm, akinek az ismerősének az ismerőse, és akkor kérlek, küldjétek el, hogy milyen krémmel kezeljem.
1: Nem szeretnék mecsetelni, pedig kellene.
2: Jó.
1: Ugye?
2: Na, sok minden lesz, ez az óra erős lesz, tartsatok velünk.
1: Gyorsan leteszteljük, hogy Andinak bejönnek-e az idősebb pasik, mennyire Hello. Szokott idősebb pasikkal kavarni. Andi, tudod, hogy hányadikán jön a nyugdíj?
3: Nem.
1: Ezek szerint nem annyira.
3: Valamikor 12-e környékén. Vagy a végén szokott jönni?
1: Írjátok.
2: Hát a 13. hónapban, nem ezt reklámozzák mindenhol?
1: 65 pluszos férfiak írjátok meg, hogy mikor jön a nyugdíj.
2: Így.
1: Írjátok Andinak.
3: Hát a 60 pluszosok nem érdekelnek már.
1: Tényleg?
2: Na jó, de várjál.
1: De 65 plusz mondtam.
3: Már az 50 plusz se. Nagyon.
2: Lehet, hogy a Kitit kellett volna ebbe a témába bevonzani, nem?
1: Igen.
2: Ez már nem menő. Szokták azt mondani, hogy a Leonardo DiCaprio-hoz te már túl idős vagy.
1: Hát ha 25 pluszos a csaj, igen, akkor.
3: Igen, mert ő úgy választ.
2: Tehát akkor nyilván vannak kivételek, de Roland azt mondta, hogy erre rácáfol.
1: Én szerintem nem. Tehát, hogy én azt látom, ilyen TikTok trend is jön folyamatosan velem szembe, ahol ugye itt a fiatal csajok beszélgetnek, és hát ugye arra utalnak, hogy hát azért jóval idősebb a pasi, akivel az egyikük kavar. Meg egyébként is én azért ezt úgy hallom ismerősöktől, hogy a 20 körüli csajok már pedig buknak a 40 körüli csábokra. Sőt, sokszor 40-45, tehát még mi akár ezt is
2: igen,
1: lehet
2: igen, itt
1: mondani.
2: A 25-ben húzzák meg, de szerintem ott már nem releváns a különbség, tehát 20-25 év az már.
1: 25-re már rég meghúzták.
2: Az már mindegy. De valahol ez meg rohadtul ijesztő, már hogy abból az aspektusból nézve, hogy
1: én
2: tulajdonképpen...
1: Én is szoktam félni a 20 év körüli lányokkal.
2: Ő simán lehetne a gyereked. Tehát ő lehet a gyerekednek igen. A barátnő, és akkor átváltasz egy ilyen tenyába. Ami azért elég nagy baj. Nem?
3: Tehát, hogy hát, a 20-25 év az már szerintem is sok a korkülönbségben.
2: Innen egy lépés, hogy félmeztelenül lovagolsz.
3: De, igen. De egyébként a fiatal fiúk is szeretik az idősebb nőket, mert hogy nagyon sok esetben tapasztalom azt is, hogy mondjuk fiatal fiúk, mondjuk ilyen 25 évesek, ilyen 40-45 éves nőkkel vannak együtt.
1: Ugyanezt mondtam,
3: ilyen is van.
1: Igen, ugyanezt mondtam reggel egyébként az Ádinak, hogy azért emlékszem, amikor ilyen 20 év körüli srácok voltunk, hát nyilván nem mondtunk volna nemet. Ilyen dögös 40-es nőknek, tehát ez tök evidens, csak valahogy az az általánosabb szerintem, hogy fiatalabb a csaj és idősebb a pasi, tehát hogy 20-25 között van mondjuk a leányzó, az ifjú hölgy, és mondjuk 40 körüli a férfi.
3: Hát de ez azért van, mert ugye 40 év körül van az, hogy a férfiaknak már ugye így kezd benőni a fejük lágya is, meg már akkor van egzisztencia, már elértek valamit, tehát hogy igen.
2: Szerintetek megállapítható ránézésre akkor? Volt régen ez a tévés vetélkedő, és be kellett tippelni embereknek az életkorát. Én egyre gyakrabban érzem azt egyébként, hogy baromira nem.
3: Hát most már nagyon nem. Főleg amióta most már a fiatalok is egész másképp öltözködnek is, meg ugye már sokkal többet sminkelnek. Hát nem véletlenül kérik el, már, érted, tőlem is a személyigazolványt, ha bemegyek egy dohányboltba, mert már nem tudják megkülönböztetni, hogy ki hány éves.
1: Hát figyelj, simán 15-16 éves csajokat is nézhetsz 25-26-nak. Tehát helyenként már úgy öltöznek, úgy néznek ki. Ez na veszélyes. De, ezt lehetne kiplakátolni. Ez veszélyes.
2: Ilyenkor tesztelheted.
3: Veszélyeségi pótlékot kértek.
2: Oda mehetsz hozzá, hogy följössze megnézni egy videókazettát. És hogyha így néz, hogy mi? Akkor biztos, hogy fiatal.
3: Igen. Igen.
1: Ja, ez a teszt, igen, hogy ismerje. Azt mondom neki, hogy VHS. Azt mondja, hogy csak a BKV-t ismerem.
3: Tedd vagy a Walkman-en hallgatjuk a zenét.
2: A nótát. Tedd le a kulcsodat a stelázsira. Hova?
1: Na jó, arra a városban is sokan furán néznének. Hát nem kell kiadani.
2: Jó, Roland, de te mondjuk egy ropogós 60-as, 70-es után megfordulsz a strandon?
3: Ropogós.
2: Ilyen fiatalos, ilyen friss.
1: Fiatalos? Hamvas nyugdíjas? Vagy mire gondolsz? Szeretne egy punkzenekar nevre, van hamvas nyugdíjasok.
2: Erre leesik a pantallód?
1: Nem.
2: Oké, tehát hogy azért
1: megvan
2: ennek is.
1: Nem is feszülnek.
2: Van ennek is egy határa.
1: Igen. Várjatok, itt azért jönnek az üzenetek.
2: Nagyon sokan.
1: Ne hanyagoljuk el, behozok egyet. Sziasztok, én 23 éves vagyok, a párom 16 évvel idősebb. Az én tapasztalatom az, hogy a korombeli fiúk nagyon gyerekesek, tehát ezt egy 23 éves hölgy írta, és nem akarnak közös jövőről beszélni, gyerek szóba se jöhet a legtöbbnél, mert ők élni akarnak, meg hát a legtöbb fiúnál a kocsi a legfontosabb, és a barátnőjükre szarnak rá, barátok is fontosabbak, mert ők mindig ott vannak, mostani pár párommal mindent meg tudok beszélni. Igen, tehát, hogy ez valami ilyesmire akartál szerintem te is utalni, Andi, hogy a gondolkodásbeli különbség ott azért a 20-as évek elején a csajok meg a srácok között azért igencsak jelentős. Tehát, hogy a 20 éves csajok már nagyon sok esetben tényleg komolyabban terveznének, hosszabb távú párkapcsolatot szeretnének, és az egzisztencia az egy egészen más dolog. Nyilván nem elhanyagolható, ha van, már mondjuk saját lakás, kocsi, stb. Stb. De hogy a 20 éves srácok sokszor gondolkodásban sincsenek ott, sőt, általában nincsenek ott.
2: Aztán itt van Vanessa, a férjem is köztem 13 és fél év van, a belső értékek szerintem nagyobb dominanciát élveznek, mint a külsők. Nézzük meg a Z-generáció férfi emberek felfogását, és nagyjából ugyanazt mondja, egy koránál érettebb nő nyilván nem az anyja szeretne lenni a párjának, tisztelet a kivételnek, aki érettebb ebben a korosztályban. Üdv, Vanessa.
3: Igen, vannak azért érettebbek, egyébként meg érettebb gondolkodásúak, abban a korosztályban is, de sokkal kevesebb.
1: Igen, aztán 25 éves lányok 40 éves pasival felvállalják, ezért látjátok őket az utcán. 40 éves MILF tart egy 20 éves kis fiatal csávót, de azt otthon tartja.
3: Hát azért, mert megítélik őt. Tehát, hogy ez a különbség.
1: Az előítéletek, hogy... azt mondod?
3: Tehát, hát te azt sokan mondod, azért hogy... nem. Hát most láttunk egy magyar filmet például, abban is az van, hogy az anyuka összejön ugye hát a lányának a fiújával, ami nem szép dolog, csúnya, de hát mindegy, de hát, hogy sokkal fiatalabb, és ő is.
2: Ti voltatok filmszínházban? Oké.
3: Mondom,
2: mi volt a vetítésen,
3: néztünk.
2: Igen.
3: Egyébként nagyon jó volt ez a film, de mindegy. Szóval, hogy ott is ez volt, hogy a nőnek ugye fel kellett vállalnia azt, hogy fiatalabbal van, és ugye elég nehezen mentek ki az utcára, mert mindig csak otthon voltak, és akkor utána mondta, hogy hát most már azért csak ideje lenne kimenni együtt is az utcára, tudod, hogy így.
1: Tehát ha azt mondod, hogy várjál, hozzunk egy párhuzam, mondjuk hozzuk a Bálint Lackót, mert ő nem házas. Tehát mondjuk, ha te összejönnél mondjuk egy 20 éves srácsal.
3: Most a Bálint Lackóval akarsz összehozni.
2: Én nem tudom, hogy jön be a képbe a Bálint Lackó.
1: Kíváncsian várom. Mert Lackó is azért már közeledik a 40-hez. Szóval, hogyha te összejönnél egy 20 éves csávóval, akkor egészen másképp néznének az emberek rátok, mint ha mondjuk a Lackó összejönne egy 20 éves csávóval.
3: Igen.
1: 20 éves
3: csávóval. Hát akkor is másképp néznének ránk, de hogy igen, én ezt gondolom.
1: Amúgy simán látok benne igazságot.
3: A többség lehet, hogy mondjuk ti nem.
2: Mind a kettőtöknek van egy nagy kérdésem. Andi, hogyha most kinyitjuk a reciklődet, van benne savanyú cukor? De jó, Roland, hogyha tegyük azt a lányod, összejön egy korodbelivel, mert ugye nekem is van lányom, én is bele tudom képzelni magamat.
3: Nem most, nyilván majd később.
2: Nyilván.
1: 10-12 év múlva?
2: Aha. Zavarna, mert engem rohadtul.
1: Hát figyelj, ez azért... Igen, lányos apukaként a kicsit az ember ezt másképp látja, hogyha a saját kislányáról van szó.
3: Viszont, hogyha a fiad jönne össze egy...
2: korodbelivel?
3: Nem, hanem hogyha a fiad jönne össze egy fiatalabb csajjal, amikor mondjuk annyi idős lesz, azt viszont hol? Már nem. Annak viszont már...
2: Hol lesz a Rolandnál? Pépesítik neki a
3: Big Mac-et. Csak mondom, hogy itt a különbség, hogy míg a fiadnál ezt nem furcsálnád.
1: Nem, egyébként...
2: Én a
1: lányomnál se. Tehát nekem az lenne a lényeg, hogy boldog legyen. Na most, ha a boldogságot ő egy vele egy idős srác oldalán találja meg, akkor ámen, hogyha egy 10-tel, 15-tel, 20-tel idősebb csávónál csak becsülje meg, bánjon vele normálisan.
2: Most már ezt országvilág tudja Móniról, hogy volt neki egy jóval fiatalabb párja is, egyszer 13 évvel volt nála fiatalabb, és volt egy jóval idősebb is, aki pedig 17 évvel volt nála idősebb, ő 34, tehát tulajdonképpen simán járhat apukával és fiával is, hogyha úgy alakul, és én megkértem, hogy a statisztikán kedvéért írjon mind a két félről pluszos információt, meg mínuszos információt is. Andi, te nem láttad még az SMS-t, mit nem. Tippelsz? Mit gondolnál?
3: Fogalmam sincs, nem tudom.
2: Nincs ilyen gondolatod, tudom. Hogy tényleg semmi?
3: Hát
2: nekem azért lenne.
1: Hogy mi lehet a fiatal srácban a jó? Na, arra lenne
3: tippelni. Ja, hogy mi a jó? Nem feltétlenül. Én nem gondolnám, hogy ez a fiatalsághoz...
1: Hát az energia.
3: Ez energia, az oké, jó, de szerintem tud egy idősebb is ugyanolyan lenni.
2: Jó, akkor mondom, hogy mit írt Móni, mert egyébként ez egy nagyon érdekes kis kutatás. Köszönjük, hogy elvégezted helyettünk, Móni. Mondom, a fiatalban jó, nagyon figyelmes volt, a fiatalban a rossz, még nem nőtt be a feje lágya csajozás téren.
3: Hát igen, általában ezek szoktak lenni.
2: Az idősben a jó, hogy sok program volt, meg jó beszélgetések, a rossz, és ez nagyon érdekes, túl sok sérelem gyűlt össze benne ennyi év alatt, és azokat nehezen dolgozza még fel.
3: Hát ez általában előfordul.
2: Hát jobban igen, tele van az érzelmi szemetes
3: hát,
2: láda.
3: Hát ugye, minél idősebbek vagyunk, szerintem annál jobban tele van, igen, az a bizonyos láda. Viszont én azt gondolom, hogy akkor sem szabad szerintem annyira azért belefeledkezni ezekbe, mert minden ember más, és minden kapcsolat más. Tehát az a probléma ezzel, hogy nagyon sokan azonosítják a régi dolgokkal az újat is. És ezért nem tudnak előre haladni. Mert hogyha most leragadsz a múltban, inkább változtass rajta. Meg tudod, az is mögötte van, hogy esetleg ő nem néz magába, és nem gondolja át, hogy ő például mit ronthatott el, mert egy kapcsolat szerintem két emberen múlik.
1: Abszolút, meg egyébként nem lehet általánosítani. Tehát az, hogy neked volt korábban rossz tapasztalatod X-el, Y-nal, az nem azt jelenti, hogy az, akivel most ismerkedsz, az is egy rossz tapasztalat lesz. Nem azt jelenti, hogy ő is olyan ember.
2: Benned van a tüske, de értem, amit mondasz. Móni,
3: hát,
2: egy dologban... Egy dologban kér helyesbítést, ezt el is mondom, jó? Mind a kettőben volt energia.
3: Na, ez ugye, fontos látod, én mondtam neked, hogy ez nem korkérdése.
1: Ez fontos, igen. Na, várjatok is, akkor itt Bence is írt nekünk, hogy csak annyit, hogy egy korábbi üzenetre, ugye, amit ugye itt írt egy 23 éves lány, ugye tudjátok, felolvastam az SMS-t, aki azt írta, hogy a korabeli srácok nem elég komolyak, hogyha meg egy fiatalabb, 20x éves fiú komolyabban tervezne, a legtöbb lány elkerüli, mert túl komoly ennyi idősen. Azt írja, igen, a legutóbbi kapcsolatom emiatt ért véget, hogy túl komoly vagy, ezt mondta neki a csaj. Tehát, hogy azért az se feltétlenül egyszerű, meg az se jön be mindenkinek.
3: Nem, hát ezért mondtam pont ezt, hogy ugye mindannyian mások vagyunk, tehát, hogy azért nem is értem ezt a fajta megítélést azzal szemben, hogy most valaki a nála idősebbet vagy fiatalabbat választ. Jó, hát az egészséges kor azért az jó, ha megvan, mert mondom, tehát ez a 25, ez nekem is sok korkülönbségnek, de hogy igazából, ha vele érzed jól magad, ha tudsz vele együtt egy életet megalkotni, akkor miért ne lehetnétek együtt? Tehát, hogy most miért számít ennyire, hogy most 13 évvel vagy 17 évvel esetleg fiatalabb vagy idős.
1: Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, az a hasonló értékrend. Tehát az, ami képes hosszabb távon összetartani az embereket, és amit itt most a Bence is írt, tehát, hogy vélhetően neked is, Bence, ugye az a csaj, akivel például ez egy probléma volt, vele nem nagyon voltatok ilyen szinten azonos hullámhosszon, tehát, hogy nem ugyanúgy terveztétek a jövőtöket, nem volt... Mert lehet nagyon sok mindenbe különbözni. Személyiségben például lehet különbözni. Tehát, hogy nekem is a feleségem ott homlok egyenes más személyiség, mint én, de lehet, hogy ez jobb is, mert hasonló személyiséggel lehet, hogy már megöltük volna egymást körülbelül.
2: Nemben is lehet különbözni.
1: Igen, ilyen konzervatív.
2: Csak mondom, hogy még ilyen is van.
1: Igen.
2: Ami nekem nagyon tetszik, hogy pikpak elengedtük a külsőségeket, tehát, hogy senki nem azzal foglalkozik most nálunk, meg itt a hallgatók közül sem, hogy hogy néz ki, meg hogy milyen a fizikuma, meg nem tudom én mi, hanem mindenki a gondolkodásmódra megy, meg a belső dolgok, meg a belső értékekre. Itt lehet valami, csak a 25 évnél szerintem már olyan különbségek jönnek be, hogy én azt érzem, hogy a beszéd témánkban is lennének olyan falak, amiket nem tudunk átugrani.
1: Hát de pont, hogy tudjátok tágítani egymás horizontját.
2: Hát neki már nem mond semmit, egy jó ókrém
3: Benedek. Ott már mondjuk igen, a korkülönbség is olyan.
1: Megismerteted vele.
3: Igen, mert azért ott már mondjuk, mit tudom én, ha most magamból indulok ki, akkor az mondjuk már 60, 65, az már az úgy, igen.
1: Hát onnantól ez, jó sok szabad idő van, és
3: az biztos.
2: Ő még pengőben számolja a keresetét.
3: Akkor tud takarítani. Akkor tud takarítani helyettem, mert ő otthon van.
1: Mi is a kapcsolat?
3: Megfőz.
2: Ezt nevezem, Andi.
3: Nekem meg csak dolgoznom kell.
2: Nagyon megfogtad. Minden esetre szerintem azt megválaszolni nem fogjuk tudni, hogy a Z-generáció ezt most tényleg megveti, vagy elveti-e, vagy sem, de azt gondolom, hogy a Rolandnak az ellenérveit, tehát hogy a Z-generációban lát sok ilyen történetet, azok is nagyon meg kell, hogy álljanak. Én a Fodrásznál hallottam ilyen történetet, hogy a Z-generációs kis csajok rányomultak az idősebb férjekre, meg párokra, és többször sikerre.
3: Hát igen.
1: Hát igen.
3: Hát ez nem olyan nehéz fiatalon szerintem.
2: Jó, de ezekre te milyen szemmel nézel? Hát most egymás mellé ültök, akkor mit tudom én, próbálod a rúzsoddal így elkenni a sminküket, hogy nyerhes, vagy nem tudom én, próbálod intelligenciában felülmúlni őket, tehát amíg ők mondjuk cuppognak
3: ja,
2: a másik felé,
3: addig te mondjuk
2: egy verses könyvet,
3: most,
2: vagy igen, tehát
3: arra gondolsz, hogy én versenyeznék-e egy
2: igen.
3: Ilyen, nem.
2: Miért nem?
3: Hát miért kéne?
2: De nem rakod ki mondjuk a pénzedet, hogy neked már van?
3: Jó, igen, meg van lakásom, meg autóm, nem, azt is rakjam ki.
2: Hát mondjuk, aha.
3: Nem tudom, nem gondolnám, hogy ez lenne a fontos. Én azt nem szeretem ebben, hogyha családos emberekre mennek rá. Tehát, hogyha van egy egyedülálló 40 éves férfi, akkor menjen. Akkor hódítsa meg magának, vagy mondjuk egy egyedülálló apuka, érted? De hogy egy családot ne szedjünk már szét, én ezt sose tartottam se 25 évesen, se 40 évesen embereknél nem tartom jó, ezt jó mondasz. Dolognak. Tehát, hogy nem. De most versenyezni, én nem fog senkivel se versenyezni, tehát, hogy most vagy tetszem annak a férfinak, vagy nem.
2: Roland, ott van egy jó csaj, nem vagy házas, és melletted az Ária, meg te. Mit raksz ki az asztalra, hogy felülmúld?
3: Hát az Ariát azért...
2: Jó, egy szegény Azaria, tehát akkor...
4: Szegény,
2: te most Azaria vagy? Csak a küllemet írom le, meg a stílus.
3: Csak úgy néz ki, mint az Azaria, de ilyen... hogy alapjáraton egy átlag 25
2: egy
3: éves.
2: Egy átlag 25 éves, akkor te mivel próbálod legyőzni a kocsmában?
4: Na, kocsmában csocsó asztalra.
2: De tényleg, mit pakolsz ki az asztalra,
3: mondjuk,
2: hogy nyeres?
3: Ő neki van dumája, érted? Tehát ő biztos, erre. Hogy azzal...
4: A gyerekek, tehát hogy én most az azoniszi külső, mert sose tudtam csajozni. 20 évesen se, tehát hogy ez nem működött. Nem, hát én nyilván duma, humor, intelligencia.
2: Aha, ebből kettőt értek.
4: A humor, ugye? Az a furcsa. Ez micsoda?
2: Én nem mondom meg. És akkor még bejönnek azok a problémák, ugye, hogy oké, mondod Andi azt, hogy egzisztencia, meg ilyenek adottak, rendben, aláírom, de sokszor ugye már adott a család is, és akkor bejön a jó barátok szituáció, ugye, ami ott volt Mónikánál, hogy ő még akart volna gyereket, de a párja már nem, mert ugye neki már megvolt a saját családja, ő ezzel már túl volt, ő élvezni akarta a nyugdíjas éveket. Tehát, hogy valahol ez falba megy a legtöbb esetben, nem?
3: Hát valahol igen.
2: Tehát, hogy ezek ilyen kalandok, és nem életsztorik.
3: Attól függ, hogy a nő akar-e egyáltalán még gyereket, hogy a pasi akar-e még gyereket.
4: Meg azért valljuk be, gyerekek, a gyereknevelés ez egy baromi nehéz dolog.
3: Hát persze.
4: Tehát, hogy azért az egy nagyon komoly kihívás.
2: Mesélj.
4: Még egy pár év is megtudod, a datkorszak csak a bevezetés, kérlek szépen. Utána jön a nehezebb. Majd a kis kavaszkor. Hú, gyerekek, na mindegy. Szóval, hogy ott azért vannak már éles komoly viták. Szóval kérdés az, hogy mondjuk ezt egy fiatalabb csaj tudja jobban megugrani, hogy akkor mostantól a gyereknevelés is az életem része, vagy pedig egy fiatalabb srác. Nekem határozott véleményem, hogy a fiatalabb csajok.
3: Szerintem a fia, igen, a lány. Biztos, hogy a csajok tudják ezt jobban meglépni. Pont, meg azért is, mert azért nem mindenkiben van ez, de azért nyilván az anyai ösztön valamilyen szinten azért így a DNS-ünkben, meg a genetikánkban van nőként. Nem mindenki vágyik még ettől függetlenül sem gyerekre, de sokkal jobban el tudja fogadni esetleg másnak a gyerekét.
2: De akkor nem lehetne az, hogy tényleg, hogyha ez történik, és ott akkor magányosan maradnak szegény anyukák, akkor... A magányosan maradt apukákból egyet mindig így tolunk, tehát hogy akkor egy házzal odébb mennek mindig, és akkor így mindig cserebere megy.
4: Uh-huh. De elindítanál egy ilyen össztársadalmi programot?
2: Hát, hogy most körbenézel a szomszédaidnál, akkor mennél valamerre. Andi, te valamelyik szomszéd irányába tolódnál egyet?
3: Nem tudom, nem.
2: Nem? Senki?
4: Indítsuk egy ilyen magányos apukákat, magányos anyukáknak programot, vagy mi?
3: Na de egyébként látjátok, pontosan ezért jobbra. Mondom, hogy nehéz az ismerkedés, mert míg a 43 éves apuka két gyerekkel talál magának egy fiatalabb nőt, mondjuk akinek esetleg még gyereke sincsen, egy fiatal, vagy egy 43 éves anyuka két gyerekkel már nem biztos, hogy talál magának, még egy 43 éves elvált apukát se, nem hogy egy 25 évest, vagy egy 30 éves.
4: Várjál, hogy közben Mónika erre rácáfolsz, nekem is azt mondták annól, amikor váltam két gyerekkel, senkinek nem fogsz kelleni, és mégis 12 év és plusz két gyerek bizonyítja, hogy van olyan férfi, aki elfogad.
3: Szóval van olyan pozitív. Férfi, ezt nem mondtam, hogy nem, csak hogy nehéz őket megtalálni.
4: Azt tény, hogy mondjuk egy 43 éves elvált apuka, az valóban, tehát olyan 20-tól 60-ig tud válogatni
3: azért
4: körülbelül.
3: Mondom,
2: meg amúgy lássuk be, hogy Mónika, vald be, kérlek, hogy ezt a férfit nem mutatnád be Andinak.
3: Most ez hogy jött ide? Csak Ádi.
2: Ne ezen gondolkodjatok. Azon gondolkodjatok, hogyha ez megtörténik, ki a csok. Hát, hogy
3: igen.
2: Az a is marad az anyukával, vagy...
3: Na de ez ugyanolyan, hogy nyilván vannak ilyenek, jó példák is, meg vannak szerencsések, akik megtalálják így is, de hogy ez ugyanolyan, mint amikor te fölregisztrálsz egy társkereső oldalra, és riktig csak nem mindegy, most nem mondom ki, tehát hogy riktig olyanok találnak meg, akik mondjuk nem neked valók, vagy nem érdekelnek, és nem tudsz párt találni, közben a környezetedben már a hatodik ember mondja, hogy ő a társkeresőn találta meg a szerelmet. Tehát, hogy ez ugyanolyan.
4: Ők veszik el előled.
3: Nyilván van, jó, igen, tényleg.
4: És hát nem
3: ja, nem, szóval, hogy ez is olyan, hogy ezért szerencse kérdése is, meg nem tudom.
2: Amúgy lehetnének ilyen előszűrő lányok, akik nem akarnak senkivel előszűrő összejönni, csak így kiválogatják az Andi féléknek azokat, akikkel már érdemes.
3: És erre építünk egy ilyen applikációt.
4: Erre van egy kifejezésem, de ezt nem fogom tudni adásban elmondani.
2: Az előszűrő lányra?
4: Az előszűrő lányra, igen. Igen, igen, igen, ezt nem... Fel, és van egy folytatásra szónak, de ezt nem mondhatom.
3: Igen.
4: Andi ismeri.
3: Igen.
4: A kifejezést, igen. Előszűrő lányok?
2: Aha, és akkor már alapból egy ilyen...
4: És lennének, akik szívesen tesztelnék az előszűrő lányokat.
2: Hát nyilván azt is kell ellenőrizni.
4: Tehát az előszűrő lányok castingja, ugye?
3: Úgy gyerekek.
2: Már lehet, hogy ez messzire visz.
3: Ez nagyon messzire visz.
2: Azt hiszem, elkanyarodtunk.
4: Legalább egy fekete bőrkanapéig elvisz, az biztos.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, plusz forrással támogatja a kormány a várandósok kiterjesztett szifilisz szűrését. A hétvégén rendezik meg az Oroszlányi Bányásznapot. Nemzetközi díjat nyert a Kabóca Báb Színház Baba Színházi előadása. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Kiterjeszti a kormány a várandós gondozás keretében végzett szifilisz szűrést. A szűrésekhez 2026-ban több mint 74 millió forint, 2027-ben pedig több mint 400 millió forint forrást biztosít. A Magyar Közlönyben hétfő este megjelent határozat szerint a vizsgálatot a terhesség második trimeszterében is elvégzik. Az országos tisztifőorvos módszertani útmutatója alapján a szifilisz fertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülő, valamint a várandós gondozásban nem részesülő várandósokat a szülőszobán gyors teszttel is megvizsgálják. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. Bányász és 34. Villamos Napok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veterán autók bemutatója, fellép többek mellett a Ladány Bene 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Charlie Nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlány város honlapján találják. A Kabóca Báb Színház Baba Színházi előadása Markó Valentyik Anna Billenések című darabja kapta a fődíjat a szlovéniai Mariborban rendezett nyári báb kikötő fesztiválon. A Maribori Báb Színház 1990 óta rendezi meg a nyári báb kikötőt, amelynek nemzetközi versenyébe idén 24 produkciót hívtak meg a szervezők, közölte a Kabóca Báb Színház hétfőn az MTI-vel. Mint írták, a fesztivál gyerekközönsége aranycsillagokkal pontozza az előadásokat, és a legtöbb csillagot gyűjtő produkciókat kapja meg az Arany Zsiráf díjat. Idén a Billenések című Baba Színházi előadást választották, ami egy olyan sorozat második darabja, amellyel az alkotók a gyerekek korai kognitív, szenzoros és anyanyelvi fejlesztését célozzák meg. És végül sport. A magyar női teniszezők közül 8 helyet javítva a jelenleg 68. Udvardi Panna áll a legelőkelőbb pozícióban a világranglistán. A múlt héten a monterrei tenisztorna 8. döntőig jutó 27 éves játékos mellett a legjobb 200-ban még Bondár Anna, illetve Gálfi Dalma szerepel. Előbbi 3 helyet rontva a 73., utóbbi maradt a 157. a rangsorban. A férfiaknál a magyarok közül Marozsán Fábián a 63., a pályafutása során a US Open-en másodszor főtáblás Piros Zsombora 118., míg ugyanezen a Grand Slam versenyen vasárnap az első fordulóban búcsúzó Fucsovics Márton egyet hátracsúszva a 122. helyen áll.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint gyengén felhős napos idő lesz és csapadékra sem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: állunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ma a csendes luxust fogjuk megvizsgálni, ami egy másik kategória. Hallottatok-e már erről, és meg tudjátok-e fejteni, hogy mi a csendes luxus lényege?
2: Csendes luxus nem.
3: Én azért tudom, mert én már olvastam. Ja. Tehát, hogy én már könnyű helyzetben vagyok.
1: Ha tippelned kéne.
2: Csendes luxus. Nem tudom, hát olyan, amiről senki nem tudna, de mégis luxusnak számít.
1: Nagyon jó az irány, és még belevittek egy csavart, egyébként a sessi.hu-n találtam erről egy listát, és erről fogunk most beszélgetni.
3: Sessi, nem szexi, mert kicsit úgy hangzott, mint azt mondtad volna, hogy a sexy.hu-n. Nem tudom, létezik ez a
2: honlap
3: egyáltalán.
2: Aki nem tudja kimondani a K betűt annak.
1: Szálljátok már le rólam.
2: Sessi.
3: A sexy, a sexy.hu-n. Melyik a nyitólapot? Igen, a startlapot, most sexy.hu.
2: Előbb dubajozik, most
3: hallod, mindjárt elkeresek, hogy létezik ez a honlap, hogy sexy.hu.
1: Az a fogatlanoknak a társkeresője, az sexy.hu. Ma már ez lett a Mónika show. Jó, szóval... Ez a baj,
3: Mónika
1: valami
3: ilyen. Tinder.
1: Mindjárt elkeres, igen.
3: Sinter Tinder.
2: Sinter. Lehet, hogy ilyen is van, sinter.hu.
1: Egyébként szerintem simán. Itt azok a luxus dolgok szerepelnek, ami régen a szegénységnek volt a jele. Tehát, hogyha ilyen dolgokkal bírtál, akkor te csóró béna lúzer szegény voltál, ma pedig egészen egyszerűen a gazdagok is választják. Tehát nem feltétlen arról van szó, amit itt az előbb bedobtunk nálam, hogy drága cuccokkal nem villogni akar az ember, hanem inkább arról van szó, hogy olyan dolgok számítanak ma már luxusnak, amik régen a szegénységnek voltak a jelei. Mondok egy példát, ja?
3: Azt akartam, én is egy példát akartam csak hozni.
1: Egy nagyon egyszerű példa, amiről már meg annyiszor beszéltünk, az egyszerű logómentes ruházat.
3: Voltak olyan fesztiválok, ahol Gucci. például igen, a Balaton túloldaláról is le lehetett olvasni azt a bizonyos Gucci feliratot az illető úriembernek a pólójáról, mert hát nyilván...
2: Nem, én nem szoktam ezzel foglalkozni, sőt, én a címkét is kivágom, mert ugye sokan megtartják a címkét is azért, hogy lásd, hogyha esetleg valami olyan van, hogy leveszed, vagy nem tudom, akkor lássák, hogy ugye az tényleg az a póló, ami...
1: Azt nem azért csinálják, hogy vissza tudják vinni?
2: Azt nem tudom. Lehet, hogy ilyen is létezik.
3: De nem azt a címkét, hanem ami nem, benne van címke.
2: Nem, ezt a címket tudod, itt hátul ez, amit piszkálja a nyakadat mindig.
3: Az.
2: Az, igen. Na, én azt például minden ruhából kivágom. Teljesen mindegy, hogy mennyibe került az a ruha.
1: Bármikor kivágom és kidobom a Hong Kong Marketet. De hogy az a semmi.
3: Én nézni se szoktam, de nekem ez így eszembe se jutott volna. Nem, hogy én se szeretem ezeket a logós. Régen szerettem, nem is a logós, régen még hordtam ilyen mintás, hát én nagyon csúnya ingeket egyébként mai szemben nézve.
1: Aztán mit szóltok ahhoz, hogy saját élelmiszer termesztése?
3: Az trendi, az felkapott egyébként, az menő, igen.
1: Ti mit termeltek?
2: De hogy luxusnak számít?
3: Én műfű van a kertembe, hülye vagy, mit termelek?
1: De néha így a műfűből...
2: Az a lényeg, hogy ne kelljen neki semmit csinálni.
1: De néha megfogsz egy ilyen gyep téglát, és egy kicsit így a tetejéből ráreszelsz a pizzára, hogy nem?
3: A szint megadja, igen.
1: Ráolvad az, mint a sajt. Jó az. Jó az. Tényleg semmit? Tehát nincs ilyen, hogy nekem például
2: nekem
1: a feleségem paprikát, csípős paprikát készít nekem, és nagyon jó a házi, csak az van, mindenki kérdezi, amikor itt találjuk, hogy akkor ez honnan van, és akkor nem tudom kitalálni már a jobb sztorikat. Most a legutóbb azt hiszem egy hindu pap, mit tudom én, hétvégi kertjének magjából csíráztatott, nem mindegy.
3: Ez jól hangzik, ezt jól be tudnád adni.
1: Az igazság az, hogy a Tesco polcról, tudod, ez az acskos paprika maga, amiből van, és tök finom lesz. Nem, ez semmi nincs otthon, ami saját.
2: Nekem nincs, apunak van csilie szintén, ő szokott mindig csinálni, szokott nekem hozni, de hát nekem ott áll a kamrában, mert amúgy nem igazán szoktam annyira erőseket enni.
3: Ebben nekünk mi szeretjük.
1: Ebben
3: igen.
1: A kamrában tart Billit is.
2: Igen,
1: Billi meg csili.
3: Billi meg csili,
2: meg kosárlabda.
3: Ez terjájos cili, igen, lehetne oda tenni.
1: Nem lenne jó neked, mit tudom, egy tehén oda, és akkor egy tőgye belógna a konyhaablakon, és akkor csak belefejed reggel a műzlibe.
3: Szép lenne, olyan most így elképzeltem, tényleg gyönyörű. Csak kinyitom a teraszajtót. Érted?
2: Vagy egy kis kecskét. És
3: cuki.
2: Akkor lenne sajt.
3: Megjelni a műfüvet, mi? Biztos, persze. Mert egyébként anyósoméknál van, ott van egy-két ilyen kecske. Dolog, ami nem kecske, az nincs.
1: Műkecske.
3: De ilyen, mit tudom, egy pici kis paradicsom, ilyesmi azért van.
2: Én amúgy terveztem, hogy csinálok ilyet, hogy paradicsomot meg epret kinn az erkélyen, de hát az a baj, hogy ezekkel foglalkozni kell, és én örülök neki, hogy a virágot, ami kint van az erkélyen, azt meg tudom locsolni, meg ami a szobában van, néha.
3: Azt hittem, hogy te is kecskét szeretnél kiállítani.
2: Kecskét szeretnék, amúgy, de
3: fordulni.
2: Hát szeretnék kecskét, de mivel nem kertesházban lakom, ezért még nincsen kecském. De ha egyszer véletlenül kertesházba költözöm, akkor biztos, hogy lesz kecském.
1: Görögdínyét szeretnék a teraszon, de még messze vagyok a céltól.
3: Ugye szerintem a lépcsőház dobjon össze, legyen egy közös kecskétek.
1: És ahhoz mit szóltok, hogy csupasz letisztult falak?
3: Megijedtél az elején, nem? Csupasz pisztoly?
1: Csupasz életmód. Igen.
2: Az mi, hogy nincs rajta semmi kép, meg semmi?
1: Igen, hogy minden. Mondjuk abban én nagyon régóta képviselem ezt az irányt, hogy legyenek fehérek a falak, ha lehetnek, mert növeli a teret. Tehát, hogy
2: lehet,
1: a kicsi alakásod,
2: de olyan kórházérzésed van tőle. Nekem
3: nem feltétlenül, az attól függ. Tehát,
1: nekem nincs otthon kórházérzésem.
2: Vagy hogyha mondjuk olyanok a bútorok, akkor esetleg
1: fel lehet.
2: Párizsi zsömlén
1: is vastagabb a vaj, nem ilyen nővérke. A kocsát is magamnak rakom be.
3: Petra nem szokott nővérke ruhában megjelenni? Meg lehet, hogy értékelni.
2: Vagy nem árulja el, azért fehérek a falak.
3: A minimalista interiort, én azt egyébként adom, tehát ezt a modern letisztult, nálunk legalábbis ez van.
1: Interior, ezt hányszor mondtad így otthon, hogy azért, hogy...
2: Amikor körbevezeti a vendégeket,
3: akkor szoktam dobálózni ezzel, hogy az interior.
1: Fiam, szállj le az interiorról a sáros cipődben. Azt a pantalót is le kellett volna dobni a stelázsira.
3: A pantalót a stelázsira.
1: A sezlonynál figyeljetek az interiorre, létszi.
3: Kész. A sezlony fontos része az interiornek.
1: Nektek vannak régi módi vintage vagy antik bútorok otthon? Mert ez is egy ilyen, hogy a régi, hogy a nagymamánál ezek mind ott voltak, de ma már ez trendi, hogyha... És ezt soha nem értem, hogy ott van a tök szép lakás, és akkor van benne egy ilyen roskadozó fa lábú faragvány.
2: Hát ezt szerintem úgy értik, ezt a dolgot, hogy így felújítva ezek a régi vintage dolgok, mert úgy szép tud lenni, szerintem. De csak akkor, hogyha az egész ház olyan. Tehát, hogyha nem az van, hogy itt egy modern bútor, ott egy ilyen régi bútor, hanem...
1: Ha, de tényleg, kihoznál egy ilyen izét, egy ilyen... Mi volt ez a film, amiben a... Hú, de szerettem, amiben a Trabantot ették a disznók, a macskajra.
2: Trabantot ették a disznók, igen, ez zsé kategóriás izének tűnt.
1: Így, ne rakom össze, mert a következő pont az, hogy csirkék tartása a kertben. És látod magam előtt egy ilyen
2: ez
1: modern...
2: Ez már luxus. Na, hát akkor egyik kolléganunk akkor a luxusban él, hogy ajaj.
1: Luxizik. Tehát csak látok magam előtt egy ilyen modern interiört, ahogy otthonról dolgozol a laptop mögött, jönnek a csirkék a régi fafaragványból.
3: És közben nem nézel tévét, mert az utolsó a tévémentes életmód, ami állítólag szintén a csendes luxusnak a jele. Vagy na, csak annak, hogy elfelejtetted befizetni ezt a számlát.
2: Igen, inkább.
3: Éppen itt az ideje, hogy ma is háborogjunk egy keveset.
1: Yeah. Annyira jó, hogy tényleg belőletek így szakad. Én meg valahogy nem tudok találni, és arra jöttem rá, hogy azért nem, mert én reggel rögtön berobbanok. Tehát, hogy le kellett volna ma is nyelnem ezt a parkológarás témát, tegnap az állatkert beoltását se nyitásnak kellett volna. Tehát én egyből kifakadok, ti meg így hordozzátok a dühöt.
3: A dühöt? Hordozzátok
2: én?
3: A dühöt?
2: Nem.
1: Ti belülről rohadtok.
3: Nem, addiból úgy...
2: Kiadom magamból.
3: Csak belőle minden órában jön.
2: Nem
1: jó az, tehát, hogy belülről eszi meg a testedet, Roland.
3: Az enyémet?
1: Akkor igen, add ki.
3: Fogyhatnék. Add
1: ki most, tehát ne hagyd, hogy berohadjon.
3: Jó, kiadom, és igazából kapcsolódni fog kicsit a tiédhez.
1: Köszön.
3: De nem az, hogy most a garázsból kioldódik a debtov, azt összeszmötyizi a kocsit. Én szimplán, amin egyébként rendszeresen fel tudom húzni magam, az a hülyén parkolás. És hogy pont ma reggel volt egy ilyen itt a téren, kanyarodtam be, és...
1: Egy Honda.
3: És egy Honda, úgy áthallom, ki ez a ugye? Na, nem, és képzeld el, hogy kinéztem egy ilyen helyet, mondom, az ott jó lesz ott a térre, de én mondom, ott láttam, hogy van hely, mentem egy kört, visszakanyarodok, és nézem, hogy hát öcsém, úgy áll be, hogy egy ilyen háromnegyed autóval, tehát így elborulnék oldalra a kocsival, akkor így be tudtam volna állni, de hogy beállhatott volna normálisan is, mert hogy egyébként volt annyi hely. Uh-huh. És ezt utálom nagyon, mikor úgy állnak be autóval, hogy richtig nem férsz mellé, pedig egy kicsi odafigyelés, érted? Lehet, hogy elsőre nem sikerül. Nekem sem mindig. És most a parkolásról beszélünk. De hogy utána korrigáljál akkor, könyörgöm. Ne szard le, ne hajd ott úgy, ahogy van, mondván jó lesz az út.
1: Figyelj, tegnap voltam Csémen, ott készül 4 új parkolóhely. De én azt néztem, hogy BMW-vel az egy. Tehát, hogy be lehet úgy állni ilyen helyekre, igen, hogy a legtöbb helyet elfoglald. Tehát, hogy van egy ilyen irány is, hogy hogyan tudsz úgy átlóban állni, hogy a lehető legtöbb pozíció legyen a tied, vagy tartsd meg magadnak. Az a baj, Roland, ezzel a parkolós dival, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valaki hülyén parkol, de következménye az előtte hülyén parkolóknak, és az előtte hülyén parkolók már elmentek.
2: Igen, van ilyen is.
3: Olyan van?
2: Egyszer én is így jártam, és olyan kényelmetlenül éreztem magam amúgy, hogy nem én álltam be hülyén, hanem ugye a mellettem lévő, csak addigra ő már elment, mire én beszálltam.
1: Erre kéne egy mások a hülyék matrica.
2: Tényleg?
3: Én tudok parkolni, eleve így volt. Ej, igen, valami ilyesmit. Hát nézd, én úgy parkolok be, nyilván ilyenkor alkalmazkodsz a környezethez.
1: Na, tehát ez
3: kénytelen vagy. Nemrég jártam így egy parkolóban, ahol azt néztem, hogy miért nem stemben. Én tényleg pont egy ajtónyitásra szépen szabályosan parkoltam le a másik kocsitól, és nem stimmel a vonal. Aztán rájöttem, persze, azért, mert nála se stimmelt már a vonal, mert legalább 30 centivel lógott túl a vonalon az illető. Tehát, hogy ilyenkor nyilván nem nagyon tudsz mit csinálni. Kénytelen vagy. Aztán persze ott is, ha ő elment volna hamarabb, akkor engem néznek hülyének, tehát ez benne van a pakliban.
1: Hát ilyenkor kell kiszúrni a kerekét, hogy nem elsen el, amíg te ott állsz.
2: Tényleg.
1: Annyira nehéz egyébként részegen beállni, úgyhogy pont a két vonal közé.
2: Hát azt mondjuk igen. Azt
1: nézzétek
2: én.
1: Már el. A Csupaszpisztolyban van egy ilyen, amikor elkezdik a bűnözők legrafitizni a kocsit, hogy a kocsi aljából kinyúl egy ilyen fémkampó, és tökön markolja az ember.
2: Igen.
1: Ha lenne ilyen a kocsiban, akkor én mernék így szabályosan, de inkább védjem a sajátomat. Az nem tudom, hogy te az a típus vagy, Roland, hogyha valaki mondjuk, például ez, aki itt állt a téren is rosszul áll, ő pont akkor jön. Akkor kiszállsz és elmondod neki, vagy hagyod, hogy hadd menjen?
3: Hát manapság már hagyom, hogy hadd menjen. Volt idő, amikor elmondtam.
1: És akkor kulturáltan indulsz neki, vagy amilyen?
3: Vagy ilyen csőbunkóként?
1: Hát igen, tehát hogy ez úgy kezdett, hogy ilyen passzív-agresszívan, hogy hát ezt hogy gondolja, hogy nem is tudja, hogy miről van szó, így nyitsz
3: bele? Nem, kulturáltan, én ilyenkor mindig igyekszem kulturáltan.
1: Másképp reagálsz-e, hogyha így áll mondjuk a 120 kilós baseball-ötös Gino, vagy egy gyönyörű szép szőke fiatal lány? Tehát melyiknek ajánlod fel, hogy beállsz neki jól?
3: Hát egyiknek se.
1: Tényleg?
3: Hát Gino-nak semmiképpen.
1: De másképp reagálsz a két esetben? Vagy ugyanezt viszed? Ugyanezt a vonalat?
3: Hát lehet, hogy a hölgynek szólnék nagyon kedvesen. Gino-nak nem szólnék. Nem se kedvesen, se bunkon.
2: Visszatolatnál.
3: Gino-tól elnézést kérnék, hogy megközelítettem a gépjárművét.
1: Jó, rendben. Megyünk az FBI, CIA következik.
2: Egyszer igen. Volt nekem ilyen középsuliban, hogy az egyik iskolatársam, ugye, osztálytársam, ki kellett vinni a történelem füzetet, mert le akarta ellenőrizni a történelem tanár, hogy hát miket írt le órán, és úgy írta, ugye, hogy hát rövidítette, hogy Hunyadi Jani, meg Hunyadi Matyi.
1: Mekkora arc, imádom.
2: Úgy kiakadt a történelem tanárunk, hogy így elhajította a füzetét, és mondta, hogy ilyen tiszteletlenséget ő még nem látott.
3: De miért nem csak azt írja, hogy Hunyadi M, meg Hunyadi J, mit
2: rögzem? Szerintem neki az, Kossuth vagy H. Matyi, nem? Az még jobb lett volna.
3: H. Matyi, az.
1: Petőfi Sanya. Imádom, a Sanci.
3: A Sanci.
1: Hát ebben milyen lehetőség? Ez mekkora arc.
2: Igen, mi nevettünk rajta, de hát a történelem talán
3: Szent
2: annyira
3: Pisti,
2: nem.
3: Szent Pisti, mi? Tehát, hogy így, azért az érdekes.
1: Ez nagyon jó.
3: Nagyon.
1: Nekem ez tökre bejön. Ugye fent vagyunk videón, Facebookon, hol vagyunk? Twitchen, TikTokon, mindenhol láthatóak is vagyunk. Ha nektek ilyen vallatás jelenet jelenik meg a fejetekben, akkor mi az első, amit így láttok magatok előtt? Vagy mi az, ami beugrik? Milyen a kép, amikor valakiből megpróbálják kiúzni az igazságot? Mi történik ott?
2: Hát mi egy ilyen sötét szobában vannak, van egy asztal.
3: Uh-huh. Egy lámpa, amivel megvilágítják lámpa. Szigorúan arcon.
2: Igen, esetleg valami.
3: Öcsém, készültél tényleg egy kis lámpával?
1: Készültem, hoztam kis lámpát.
2: Várjál.
1: Mert van ez a módszer, itt van nálam egy ilyen pixel lámpa, és igazából van ez a módszer, amikor arcon világítják a másikat. Én most azt akarom, hogy Andi vallasson, mindjárt odaadom neki ezt a lámpát. Csak
3: de
1: hogy...
3: ebben az a baj, hogy ő ezt még élvezni is fogja.
1: Hát persze, hogy élvezni fogja. Hát ez a másik oldal élvezi, most megpróbálok neki majd hazudni, úgyhogy az arcomba világít. De hogy szerintetek ennek mi a pszichológiája? Tehát, hogyha most ezt bekapcsolja és az arcomba világít, akkor azzal én miért mondok igazabbat, mint enélkül?
3: Hát mert annyira zavar.
2: Zavar. Igen, és nem tudsz koncentrálni arra, amit mondasz.
3: És minél előbb szeretnél szabadulni abból a helyzetből.
2: Igen.
1: Tehát én most Andi felé
2: most
1: fordulok.
2: Most tegyek föl random kérdéseket neked.
1: Várjál, most nyom be. Kapcsol be, igen. Na. Elég durván az arcomba világít, nagyjából folyik ki a szemem. Egyébként zavar a helyzet, akkor most vallas.
2: Mikor most elutoljára fogad?
1: Egy hete.
2: Mindig szoktál kezet mosni vécézés után?
1: Előtt.
2: Nagy dolog után és meg kis dolog után is?
1: Előtte szoktam.
3: Közben.
1: De egyébként igen, szoktam.
2: Nálad van a jogosítványod?
1: Nem.
2: Hazudtál már rendőrnek?
1: Igen.
2: Jó, és okay, hogy elég... Látod, hogy elgondolkozott a
1: szóval? Ennyi elég volt. Melyik volt hazugság?
3: Hát egy hete, de biztos, hogy
1: nem látlak titeket, hogy feléd néz szemedben, nézek Roland.
2: De így most a Roland jobban tudott figyelni, mert én arra koncentráltam, hogy mit kérdezzek tőle.
1: Na jó, ezt kérdezed a
2: Roland egész
1: jó
2: végig.
1: Zsaró, rossz zsaró, melyik volt kamu?
3: A fogmosós, hát fogmosós biztos, hogy nem volt. Egy hete most elfogad, hanem aha, kettő.
1: Az te... Igen, az kamu, a jogosítvány nálam van-e? Igaz volt, vagy nem? Azt mondtam, hogy nincs.
2: Hát szerintem nálad van, nem? Nem, nincs nálad.
3: Hát ma már kell, nem feltétlenül kell, nem hogy kell. Nálad legyen, ugye?
2: Nem kell.
1: Jó, nálam van, tehát ott hazudtam, akkor sikerült megtévesztenem a vizsgálókat. Oké, okay, de csak arra volt

0: valami reláció, tehát hogy én nem is biztos, hogy azért voltam zavart, mert hogy világított a szemembe, hanem azért, mert hogy egy kényes, kínos helyzetbe hoztál, okoztál nekem egy problémát, az elvonta a figyelmemet, és ezáltal kvázi ilyen tanárdiák vagy hivatalos személy civil pozícióba keveredtem valahogy, és ez a helyzet volt nehéz itt a feldolgozásban.
1: Ez a helyzet volt nehéz?
0: Nem?
1: Mondja ezt a büdös szájú, hazudozó, jogsi nélkül vezető.
0: Ma is érdemes volt felkelnem. Köszönöm, Roland. Ne lehet, hogy visszakapcsolom.
2: És most eljössz, Roland.
0: Figyelj, Roland. Volna pár kérdésem. Nézz a fénybe, léci. Tárgyalj úgy, mint egy titkos ügynök. Ez a könyvnek a címe, és mondja benne a módszereket. Az egyik, amire felhívja a figyelmet, és nagyon gyanús tud lenni, hogyha az illető az ember nem a kérdésre válaszol. Erre egy nagyon jó példája neki. A Tom Brady-vel kapcsolatos, ő ugye egy amerikai focista, és volt egy állítólagos csalás, most tök mindegy, hogy mi, valami nem úgy történt, hogy előnybe kerüljön a csapata. És megkérdezték tőle, hogy csinálta bármi szabályszegést. Egy riporter kérdezte tőle, és az volt a válasz, hogy sosem tennék olyat, ami a játékszabályokon kívül esik. Uh-huh. Simán rámondhatta volna, hogy nem csaltunk, vagy szabályos volt, amit csináltunk, de nem ezt mondta, hanem mondott egy ilyen kis homályos mondatot, amivel kikanyarodott, látszólag előre rá volt készülve, és ilyet spontán ember nem mond.
1: Igen, ez a terelés, és maga a megfogalmazás is már egy picit gyanús. Aztán állítólag, amikor valaki úgymond nem érti a kérdést, az is egy ilyen klasszikus tereléses manőver. Hogy érted ezt?
2: Én csak simán süket vagyok.
0: Mire? He? Hogy?
2: Megkérdezem még egyszer.
1: Igen, de te nem úgy, hogy mire gondolsz pontosan? Tehát nem ez az
2: időhúzás,
1: késlet,
2: igen.
1: Kognitív késletetésnek nevezik ezt egyébként.
0: Én az előbb pont az igaz válaszom előtt gondolkoztam el, mert igazat akartam mondani. Pedig én arra gondolnék logikusan, hogyha valaki várakozik a válaszadás előtt, azért várakozik, mert hogy hazugságon töri az agyát.
1: Na jó, de ez nem csak... a várakozás, ez amikor úgy tipikusan visszakérsz, ez annyira tényleg ez a... Hogy érted ezt? Mire gondolsz komolyan? És általában ilyen.
0: Pontosan
1: ilyen
0: melyik részlet?
2: Igen, de ez is ugye a kérdéstől függ egyébként.
1: Állítólag, amit a titkos ügynökök csinálnak, na most akkor lerántjuk a leplet, hogy miből próbálják ők megállapítani, hogy valaki hazudik, nem egy jelből vonnak le következtetést, hanem mintázatot keresnek, figyelik az alapviselkedést, feltesznek kontrollkérdéseket, és nem vádolnak, hanem megpróbálnak nyugodtak maradni.
0: És az én kedvenc taktikám, mondtad, hogy sokat nézel gyilkos elméket, abban használják mindig, és én ennek utána néztem még egy pluszban a kognitív interjút, amikor így elkezdenek interjút készíteni az alannyal, és itt az a lényeg, hogy először megkérik a szemét, hogy mesélj el úgy szabadon a történetet, utána részletesebben is végigmennek rajta, és jön a kedvenc trükköm, képzeljétek el, nem egyszer szokták azt használni, hogy egy hónappal később megkérdezik újra, és addigra, hogyha kamu volt, akkor nagyon sok részlet változik, illetve a legeslegjobb, kérd meg, hogy mesélj el a történetet visszafelé, időrendben. Állítólag a hazugságok 80-90%-a kibukik, hogyha a történetet visszafelé kéred, mert teljesen belekavarodik az ember a kamujaiba.
1: Miközben, hogyha egy igazság, vagy valós történetről van szó, akkor el tudod mondani. Na, figyelj, ha csak egyetlen egy tényleg hasznos következménye volt ennek a kis beszélgetésben, akkor ez, meg a másik az, hogy megtudtuk, hogy mióta nem most elfogad.
0: Rengeteg olyan koncertet hirdetnek amúgy, ami ilyen kamú, vagy nem szereplünk a turné állomások között, de mégis azt mondják, hogy Magyarországon van. Találtam még egy botrányt is, Liza Minnellinek volt állítólag Magyarországon egy olyan koncertje, ami elmaradt, pontosabban nem elmaradt, hanem az utolsó pillanatban szerveztek helyette másik fellépőt, Bonnie Tyler jött a szem, és nem adták vissza jegyeket, és valami 70 bejelentés érkezett a BRFK-hoz több ezer forint visszatérítésért.
1: Nézd, ilyenkor mindig meg kell nézni az előadónak a hivatalos honlapját, hogy ott vajon a turné állomások között szerepel-e az adott helyszín.
0: Na jó, de te veszel a kedvencedre jegyet. Mit tudom én, veszel egy jegyet, egy mondj valamit, egy külföldi előadót, amire elmennél.
1: Most például mire mennék el? Például szívesen egy One Republic koncertre.
0: Jó, tehát veszel jegyet egy One Republic koncertre, és megjelenik a Republic Tribute Band. És azt mondják, hogy ők szerveztek helyette. Na akkor írsz valakinek?
1: Republic. Itt van Republic.
0: Hát cipő már nincs, de a boros csövék eléneklik a dalokat.
1: A One Republic dalokat, vagy a Republic dalokat?
0: Hát a Republic dalokat.
2: Hát ez ilyen vegyes lesz. Vegyes lesz. Utcai vegyes. Hol ez, hol az?
0: Vagy nézzünk valami teljesen mást, mondjuk Teletubby diffúzor. Külföldről jön, gyerekzenekar, ők lépnek fel.
2: Teletubby diffúzor, van ilyen?
0: Na, nem, most rég. Szerintem nincsen.
1: Erre elmennék.
0: De hogy leszerveznek oda egy zenekart neked.
2: Én ezt az egész Teletubby jelenséget nem értem amúgy, de igen.
0: Szerintem nem akartam senkit megsérteni.
1: Alapítsuk ezért. Már meg a Teletubby diffúzor zenekart komolyan.
0: És milyen zenét játszunk?

0: Ami az AI ír nekünk.
1: Punk. Na, az,
2: Teletubi punk.
3: Az AI megírja a zenénket. Na, de hogy tényleg figyelzzetek, hogy milyen koncertre vesztek egyet, meg hogyan, meg nézzétek meg az apró betűs részt, mert ezek szerint cserélgethetik az előadókat. Tudjátok, ez a változás jogát fenntartjuk, az, az lehet ilyen, csak az a kérdés, hogy mekkora változás, aminek a jogát fenntartják, mert azért túl nagyot csak nem cserélhetnek.
2: Ja, hát biztos erre is van valami szabály.
0: Persze, most adtunk egy jó ötletet, hogy a One Republic helyett a Republic, tudod. A büdzsében is jobban belefér.
3: One Republic, nincs Republic. Nincs Republic, de van más.
2: Majd ha ez megtörténik, akkor meg hozzányújtják be a számlát, a hülyeséget kitalálni.
0: Ja, nem, az Áditól jött.
2: De hát először felteszek egy kérdést nektek, és akkor utána mondom, hogy miről van szó.
3: Nem.
2: De. A mindjárt belevilágítok a lámpa.
3: Nem, de. Igen?
2: Szóval, hogyha repülőn utaztok, és megvennétek az összes sorsjegyet, szerintetek mekkora esélye lenne annak, hogy nyertek valamit?
0: Kevés.
3: Ja, ez az, amit ott a sztjuárdeszek árulnak. Én néha veszek egyet. Én bízom benne, hogy várjál, hogyha ilyen sima kaparost veszel ott mondjuk az 1-3, akkor legyen a repülőn sokkal rosszabb, mondjuk 1-10. Uh-huh. Minden tizedik nyer.
2: Jó, mert most egy férfi csinált egy kísérletet, Ethannek hívják, hogy felvásárolta az egyik légitársaságon az összes kaparós sorsjegyet, és kíváncsi volt, hogy mennyit fog vele nyerni.
3: De jó fej!
0: Lenne egy tippem.
2: Hát igen, ez a semmi. Ne. Ez a semmi fog meg jó. De
3: ennyire?
2: 68 csomag kaparós sorsjegyet vett,
3: csomag.
2: És abból mind... Mi? Hát ez közel 100 darab körülbelül.
3: Azt a rohadt. Ne, csak azért, mert ugye egy ilyen sors, egy ilyen, tudom, mert volt már, hogy vettem, az én 1 eurós általában, vagy lehet, hogy most már 2 eurós, de mindegy. De hogy az 1 darab, de csomag, abban ugye több van, azt így olcsóban adják, általában 10 darab szokott lenni kevesebb euróért. Tehát ez a 68 csomag, ha ez az, amire én gondolok, akkor ez legalább 680 sorsjegy. Nektek megvan, amikor a soproni sörrel volt egy olyan, hogy 5 darabban 1 millió forintot rejtettek el, de nem az volt a kampánynak a lényege, hogy, hogy kinyitod, és akkor van benne egy cetli, vagy a dobozról lekaparod, hanem amit kinyitottál sört, az elkezdett hangot adni, igen. Megszólalt a sör.
0: Tényleg, igen. Volt valami ilyesmi, igen.
3: És én már akkor se hittem el, hogy ez létezik, és képzeld el, ő volt az egyik, akinél ilyen volt.
2: Aztán.
3: És mesélt, hogy ők amúgy nem is szeretik, csak valami építkezés volt, és vettek egy kartonnal, és lerakták a konyhaasztal közepére, és mondták, hogy ha valaki nyerne vele, akkor ez az övék. És így dolgoztak az emberek, nyitogatták a söröket, semmi nem volt. Este a felesége sötétben, félhomályban, csendes lakásban kinyitott egyet, és mintha felrobbant volna a világ, ilyen pénzcsörgés jön ki a konzervdobozból. Majdnem leesett a szék alá, és az volt az 1 milliós, amivel be kellett menni valami bankba. Képzeld el, ott ment a csörgő sörével, hogy nézzetek, ez mi zörögít, hogy ez a biztonságőr kiszűrje. És ami igazán nagy szívás, hogy abban nem sör van, hanem víz. Hát, hogy érted, tök szomjasan a sivatagban, aztán a hajadra kelheted az 1 milliót.
2: Jó, de a víz az jó.
0: Hát figyelj,
2: jobb,
0: én azért,
2: mint a sör szerintem.
0: Én 1 millióért simán elfogadnék 1 doboznyi vizet.
2: Igen. Amúgy tök sokat számítanak, mert régen voltak ezek a Funko Popos Kinder tojások, amikben ugye Harry Potter figurák voltak. És akkor...
3: Ahogy nem, nekem is megvan minden.
2: Benne...
0: Funko Pop, persze.
3: Megvan a Gandalf is, nem? Meg a
0: szakállas.
3: Meg a Hapsi. A Gandalf meg a Hapsi, megvan a Harry Potter szedből, ugye?
2: Meg a Star Warsból a kutya, nem?
0: Nem, nekem csak a Hermione. Volt Hermione?
2: Volt, persze, hogy volt. Ja. Na mindegy, és akkor amikben figurák voltak, azokat kigyűjtötték, hogy melyik azok a számsor, ami ugye figurát rejt. És akkor utána az alapján kezdték el venni ezeket. Akkor valakinek ez nem jött be, akkor utána rájöttek, hogy az a tojás nehezebb, úgyhogy lemérték.
3: Mentek a kis konyha mérleggel?
2: Hát, vagy ugye a boltokban van ez a, mit tudom, egy zöldséget lehet rajta mérni, és akkor arra rátetted, és akkor ugye megmutatta, hogy hány gram ez a tojás.
3: És akkor elvitt a kis karton kindercsokit, és hogy rakosgat legyen.
2: Hát volt olyan, szerintem, aki tuti ezt csinált.
0: Hú, gyerekek, hogy egyesek tényleg ilyen apróságok, mikre nem képesek.
3: Ennek vigyázz, hogyha sikít a sör. Lehet, hogy túl sokat ittál.
4: Buenos morgen! Minden

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
2: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
1: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: De itt is van valami, hogy mivel nem szabad szórni, meg hogyan nem szabad, mert hogy véd a természetet, de azért ezek az autók szórják rendesen. Én onnan tudom, hogy lemostam a kocsimat, és azóta megszórtak sóval, és egyszerűen felismerhetetlen megint az autó.
2: Aha, mert ilyen ocsmány lett?
1: Nagyon-nagyon-nagyon gusztustalan, de tényleg szórjatok mindent, meg a melegítős beton. Arról olvastam egy cikket, nagyon tetszik, tehát olyan beton, ami valahogyan a hőt magában tartja, és leolvasztja magáról a havat. Csak állítólag drága.
2: Én nem nagyon tapasztaltam még ilyet. Ezt hol használják? Magyarországon még szerintem nem nagyon jött be.
1: Hát, főleg izében, én nagyon utána olvastam, mert érdekelt a téma, közterületi bútorok és bútorzatok. Tehát ilyen...
2: Finnországban.
1: Hát, nagyjából egyébként igen. Jó, hát nem ez lesz a gyakori. Képzeld el, ez egyik legjobb haveroméknak a garázsa előtt, pont a felállón, vagy a felálló alatt ment a melegvezeték, vagy a melegvízvezeték, és neki soha nem kellett havat takarítaniuk, mert onnan mindig leolvadt.
2: Ez mekkora királyság.
1: Fú, na, te. Ilyet mindenhova.
2: Ugye?
1: Az mekkora. Van vulkán itt a közelben?
2: Szerintem még nem tudunk róla. Ha van is, akkor egyelőre úgy jól titkolja. Ugye én azért ma reggel direkt fölkeltem korábban, legyél rám büszke, mert ez ugye komoly kihívás, így a hajnalhoz képest még hajnalban, és én már a saját kocsi beállomnál azért így eltoltam a havat.
1: De ügyes vagy.
2: Asszonykocsiját is letakarítottam, szóval, hogy én azért ma így fullos üzemmódba toltam.
1: Ja, ti nem úgy toljátok, hogy te lenyomod a havat és beásod az asszonykocsiját? Tehát, hogy nem csináltok ilyen kis egymás húzását télen?
2: Ja, biztos értékelni, amúgy, igen, amikor reggel viszi a gyerekeket, akkor az úgy vicces lenne. Na, közben itt drága hallgatók, Péter, mire jó havazáskor a só? Hát nem havaz, a szavazás előtt kellene, ugye? Ha letolják, az oké, ha hamarabb lesz latyakos, az veszélyes, ha lement a hó, jobban csúszik a sózott út.
1: De amúgy szerintem, hogyha az környezetbarátabb, akkor nyugodtan lehet az is, hogy ilyen lángszórókkal mennek. Én ilyen Mad Max-esen el tudnám képzelni a telet, hogy így felpörzsölik az utat. Egyébként valaki írta a Facebookon, hogy nem akar senkit paráztatni, de a Mad Max 2026-ban játszódik. Tehát, hogy nagyjából most meg lehetne csinálni ezt.
2: Tényleg akkor játszódik? Aha. És tudtam, hogy a Mel Gibson épp ráért.
1: Igen, úgyhogy ha gondoljátok is, van lángszórótok, akkor most lehet menni.
2: Ugye, én ezért megnézném. Nem mondom, hogy túl közelről, inkább beszírod, hogy megnézném.
1: Tök látványos lenne, nem?
2: Egy ilyen Mad Max-es úttakarítás?
1: Aha, így egy ilyen erős lángcsóvát visz maga előtt a kocsi, akkor nem sóz össze semmit, tisztelik, tehát nem mennek hozzá közel.
2: Azt hittem egyébként, hogy akkor már saját kocsidra szeretnél ilyet.
1: Azt meg aztán végképp elfogadnám. Csak az a baj, hogyha Magyarországon ég egy autó, az egészen mást jelent. Az nem egy hótakarító.
2: Az biztos, igen. Pontosan 7:30 van, nézzük gyorsan az üzeneteket. Még mielőtt itt rátérnénk a témánkra. Nyergesújfalutól Tatáig egész jól járhatóak az utak, egyedül Dunaalmáson. Az almás fűzítő és tatai elágazás csúszik a vártnál sokkal jobban, mert az nem havas, hanem latyakos. Ezt az infót kaptuk Pétertől, illetve hát itt ugye a korábbi, egy másik Pétertől pedig az autódban van THC, az vicces lehet, csak te fuss rendőrbe, ezt neked üzente Ádi. Úgyhogy...
1: Jó, hát összeszedtem a fontos dolgokat, ami az autóban van. Indultam az ABS-től, és valahogy megérkeztem a THC-hez, a TBC-hez. Szia, Andi, jó reggelt neked!
2: Itt van velünk Andi, akit nem jegyzett el Kunu Mário.
3: Nem. Még jó reggelt, sziasztok!
2: Akit még nem jegyzett el.
3: És karácsonykor sem jegyeztek el.
2: Igen, sem Kunu Mário, sem más.
3: Igen.
2: De Kunu Mário embereket.
1: Ez egyébként csak, hogy a hallgatókat egy kicsit felzárkóztassam ebben. Ti tudjátok, ki az a Kunu Mário? Mert én kb. 3 percet tudom.
3: De én nem, én csak a képet láttam, amit...
2: Én tudom.
3: És mondtad a nevét, és ennyi.
1: Jó, akkor elmondom, hogy egy végtelenül korrekt srácról van szó, aki otthagyta a feleségét, még házas, de eljegyzett egy nőt, akit kávétejszínnek hívnak, de már vele is szakított.
3: De ez csak vicc, nem?
2: Vagy nem, kávétejszín.
3: Nem. Mármint, hogy a kávétejszín rész.
1: Nem, az nem, a neve a csajnak.
2: Egy influencer. Kávétejszínnel vagy mi?
3: Hogy
2: kávétejszínnel.
1: Azt hogy fut be ez a műrész neve. De hogy teljesen korrekt ez a srác. És milyen jó lehet a nőnek az a biztonság. Tehát érzi, hogy ez a Kunu, ez nagyon sokat ad a házasságra. Tehát még az egyikben van, de már a másikba kér, de már abban sincs benne. Na ez a stabilitás az, ami kell egy nőnek.
3: Hát isten gyerekek.
2: Nézd, minden esetre a...
3: Micsoda szappanopera.
2: A környékbeli ékszerboltok tulajdonosai vélhetően nagyon szeretik őt.
1: És amúgy mi ezért?
2: Hát a nők közül, meg az énekel is. Egyébként meg így, hogy most a kávétejszín már nincs, szerintem mandula tejjel tolja. Én is úgy iszom a kávét. Én is így iszom a kávét.
3: Zabtejjel.
2: Az a nem jó, szerintem mandula tejjel sokkal jobb.
1: Megkapod a neked járó tapsot.
3: Zabtejjel jobb, mert az élesebb.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Na majd kipróbálom akkor.
1: Ne legyetek mezzobosak.
3: Majdnem ajánlottam most itt neked egy jó, de majd adáson kívül.
2: Ez mindenképpen
3: merült.
2: Reklám helye lenne. Na, igen. Tehát az zabtej.
1: Megrohannák a helyi spárt a zabtejetekért. Tehát tényleg.
3: Néha elfelejtem, hogy adásban vagyunk, és nem csak beszélgetünk.
1: Hallod, de már ajánlottak egy jó zabtejet? Tehát nem tudom, én mindig csak úgy leveszek egyet.
2: Egészen fel is izgul az ember ilyenkor, tudod, egy jó zabtej azért az úgy.
3: Na. Azért, mert férfi vagy, ti csak lekapjátok az első dolgot, amit fölírja
2: a nő. Hát, mint Kunyvár jó is. Ő csak lekapja, hát ennyi. Csak nem az zabtej.
3: És utána meggyűrűzi.
2: Így van. Na, Addi, téged fogunk tesztelni.
3: Ő de jó.
2: Reggeli rutinod.
3: Már így rögtön bedobtak a mélybe.
2: Zabtej
3: benne van? Zabtej benne.
1: Én arra gondoltam, hogy most megértjük, hogy miért tartasz ott, ahol.
3: Szóval sehol.
1: Mindenki, ahogy akarja, nincsen ezzel semmi probléma, de én elmondom, hogy itt van tudományosan a sikeres nők 5 dolga, na, amit gyakorlatilag minden reggel megcsinálnak, és követnek, és ettől sikeresen.
3: Aha, jó.
1: És ez nem ám ilyen bulvár dolog.
3: Nem.
2: Ez tudományos.
3: A brit tudósok megmondták.
2: Mondtam is, nőknapi 8. oldal. Tehát körülbelül ezt fogjuk ma hozni.
1: Tehát, hogyha egymás mellé raksz egy sikeres nőt, meg egy nem sikeres, akkor tudod, hogy a sikeres ezt csinálja, a nem sikeres meg nem.
2: Na jó, de egyáltalán mi a siker fogalma?
3: Miben vagy sikeres? Ugye nem mindegy.
1: Ha mindenben.
3: Munkában, szerelemben.
1: Ez mindenre jó.
3: Ja, jó. Multifunkcionális jó.
2: Telesok. Ez mindenre jó.
1: Na figyeljetek, az első. Nem tudom fejből a feleségem telefonszámát. A második. El tudom gitározni a Purple Rain refrénjének akkordjait. A harmadik. 3 teljes értékű középfokú nyelvvizsgám van angolból, 3 különböző nyelviskolából.
3: Ó, Istenem. Miért lenne?
2: Tehát, hogy alapfok, középfok és felsőfok.
1: Nem, 3 teljes értékű középfokú nyelvvizsga 3 különböző helyről. Ugyanaz. Csak 3 helyről.
2: De szerintem ez
3: miért?
2: A kamuhá.
3: Szerintem is.
2: Semmi értelme nincsen.
3: Tehát, ha ez igaz, akkor nem vagy normális. Már ne haragudj!
2: Ha ez igaz, akkor hülye vagy.
1: És ez meglepne bármikötöket?
3: Nem, amúgy nem lepne meg, de én is erre szavazok.
1: Egy kicsit gondolkodtatok volna.
2: Nem, ez nagyon egyértelmű, mert tehát azt simán elhiszem, hogy nem tudod a Petra telefonszámát fejből.
1: Ti tudjátok? Már hogy nem a Petra telefonszámát,
3: nem. Azt mi se tudjuk.
1: Roland, te tudod a feleséged számát fejből?
2: Igen.
1: Mond.
2: 0? Az övét tudom, adáson kívül elmondom. Ja, rendben, TikTok erőben vagyunk.
1: Oké.
2: Nem, de az övét tudom, meg az enyémet. Ez a 2 telefonszám, amit tudok egyébként. Tényleg, semmi többet.
1: És simán elhiszitek, hogy el tudom gitározni a Purple Rain refrénjét?
2: Hát simán, persze.
3: Miért ne? Azt autodidakta módon is meg lehet tanulni.
1: Jött elő. Jó, oké, akkor jöhet a nagy leleplezés?
3: Na.
2: Jöhet.
1: Mind a ketten tévedtek.
2: Jó, hozom a 0 pontot.
1: Mind a 2 tévedés. Nem tudom elgitározni a Purple Rain refrényét, sajnálom. És de a 3 nyelv is végig.
3: Az első megértésemre kellett volna hallgatnom, mert arra gondoltam én is, hogy a B lesz a kamu, de ez, hogy 3 teljes értékű nyelvvizsgád van 3 különböző helyről, hát ez
1: az egyik vagy... iroda csődbe megy.
3: Miért?
2: De ennek mi értelme van, igen? Tehát, hogy van már egy középfokú, akkor mennyi felsőfokúra, de még egy középfokú hát, ugyanabból a nyelvből?
3: Hát igen.
1: Na, ki tudjátok találni? És hogyha ez a hobbim?
2: De teljes értékű az mi? De úgy, hogy C, tehát komplex, igen. Úgy van 3?
1: Hát meg, hogy igen, tehát hogy mind a 3, tehát mindegyik önállóan is elég volna, ugyanazt tudja, ugyanazt adja, csak különböző nyelviskolákból.
2: De mi, AI-ba kaptad?
3: De vagy? Miért? Ja.
1: Egyébként igen, csak abban is van még egy csavar. Na, akkor elmondom, leleplezzem magam, jó? Az én évem volt az utolsó olyan, amikor érettségit ki lehetett váltani nyelvvizsgával. És néhány ponttal lemaradtam az utolsó előtti nyelvvizsga lehetőségnél, tehát nem jött össze. És akkor nagyon bepánikoltam, hogy nekem ez már pedig kell, és még egy lehetőség volt elmenni nyelvvizsgázni, és én elmentem 2 helyre, hogy valamelyik csak sikerül, nehogy az legyen, hogy az utolsó lehetőségemet elbukom. Mind a 2 sikerült, majd emelt szintű érettségiztem, ami szintén úgy sikerült, hogy megkaptam érte a középszintű nyelvvizsgát, szóval 3 különböző iskolából van 3 teljes értékű nyelvvizsgát. Bármelyik elég, vagy valakinek átírjuk a nevére valamelyiket?
3: Nekem átírhatod, de
2: és akkor mi itt a kamukedben, amikor valakinek ilyen élete van,
3: hát,
2: érted?
1: Megkértem Andit arra, hogy hozzon olyan női praktikákat, titkokat, amik a mi fejünkben úgy otthon megtörténnek. És megnézzük, hogy mennyire vagyunk
3: inkompetensek.
2: Bénák.
1: Mennyire vagyunk bénák. vagy mennyire vagyunk ténylegesen trükkösek, és vagy meg tudjuk-e oldani akár kútfőből az eddigi tudásaink alapján azt, amit az Andi helyzetet hozott otthonról.
2: Oké, okay. Na, kíváncsian várjuk, Andi, jöhet a tesztelésünk.
3: Melyik programot kell használni a törölközők mosásához, hogy puhák maradjanak?
1: Azt a rohadt, jól indul.
3: Ja, jó, jól bekezdünk.
1: A kisegereset. Van ott egy ilyen rajzolva valami mosó.
2: De bár,
3: hány
2: de,
3: fokon?
2: Miből lehet választani?
3: Hát akkor mondjátok meg, hogy hány fokon kell mosni.
1: Én a mosást választanám a programok közül, azt tuti.
2: A mosógépet az biztos.
1: Milyenek legyenek a törölközők?
3: És milyen program? Tudjátok, van textil, pamut.
1: Ja, ha, akkor biztos, merem, mi fog?
3: Ha!
2: Azt mondja, ha programot.
1: Nem, engem most rárakott a sírre. Azt tudom, mit zenél a mosógép, mert direkt azt a márkát választottuk, mert szeretjük azt a dalt. De a pamut az a puha, tehát akkor pamut kell, és gondolom ahhoz, hogy puha legyen, én azt mondom, hogy 40 fok vagy kevesebb, hogy ne égjen ki. Én azt mondom.
2: Ja, jó.
1: Pamut 40.
2: Okosabbat is tudok mondani, hogy csatlakozom.
3: Hát a 40 és a 60 közöttet írják, és hogy pamut programon kell.
2: Na, egész jó.
1: Ó, eddig jó.
2: Megmaradnak a törcsik.
3: Bár én azt mondom, hogy ha a törölközőt mosol, akkor 60 és 90 fok. Mert,
1: tényleg?
3: Hát igen, mert azért a törölköző az olyan, hogy nagyon hasznos tud lenni.
2: 90 fok az elég szög.
1: Megint hozzad a matekodat. Jó, a mosással.
3: Legalább jó, ha már
1: mosással meg vagyunk. Oké.
3: Jó, várjál, van itt még. Miért nem szabad az öblítőt a törölközőhöz használni?
1: Nem szabad. Hát én mindent összedobok rá, öntöm, azt megy.
2: Jaj, várjál, Butko, valamire mondták, hogy ahhoz ne használjunk öblítőt. Boltba mondta az eladó csaj.
1: Én az öblítőről egyet tudok, hogy ezt a rohadt macit nem veszem meg, amelyiken a macit. Az engem nagyon idegesít. Az nagyon idegesít, mert volt egy olyan reklám, amikor kigúnyolta a többi plüst, hogy ők nem olyan puhák, meg szépek. Meg
3: jaj, ezek,
1: nekem úgy feldobta az agyamat, tehát azóta én lázadok.
2: De várjál, mihez ne használjunk?
3: Hát mihez?
1: Mit?
2: Mit
1: ne használjunk hozzá?
3: Hát a törölközőhöz. Miért nem szabad öblítőt használni?
2: Nem tudom, de múltkor valamire mondták a volna. Nem emlékszem már, hogy mihez ne használjuk, és miért.
1: De ne.
3: Akkor mégis volt értelme, ja, hogy majd mondták.
2: Ez megmaradt. Közben lehet ám nekünk súgni, drága hallgatók. Elsősorban a hölgyek nyilván, tudjátok.
3: Na, figyeljetek, mert elmondom, elárulom, jó? Mert jó. Eltömíti a szálakat, és a törölköző nem szívja fel a vizet.
1: Hát én szoktam a ruhámmal feltörölni a földet, és a szívja, pedig volt rajta öblítő. Na jó, oké. Szerintem ez nem végzetes. Én ezt még megcsinálnám. Oké, tovább.
3: Jó, van, most már ezt is tudjuk, hogy te ruhával szoktál törölni.
1: Hát szerinted hogy tűnt el a kávé kintről? Na igen?
3: Akkor ezért vetted le a pulcsidat?
1: Az.
3: Mit kell csinálni először, ha leöntöd vörös borral a fehér terítőt?
1: Kérni egy új pohárral.
3: Hát azt mindenképp. Igen, de azután?
1: Só. Azt szerintem só kell.
2: Az lehet, valami, igen. Ha.
1: Vagy szódabikarbóna, azt szokták mindig. Só, szódabikarbóna, citrom. Azt nem tudom, miért.
2: A citrom?
1: Legyen illata, nem tudom. Só, szódabikarbóna, citrom, ez
2: jó,
1: kell állni.
2: Legyen ez, nem?
3: Nem, és sem. Milyen vízzel öblíted? Hideg vagy meleg vízzel?
1: Biztos, hogy hideg, mert hideg. A melegre gondolnék alapból. Hideg.
2: Igen. Ha nem kérdeznéd, ezt formálok
3: hideg, igen. Igen, hideg vízzel, sóval vagy szódával le kell kezelni. Állítólag.
1: Na. És a citromot kihagytad, na? Most ki a jó?
3: Az nem, a citrom nem kell.
1: De hogy nem, attól lesz jó íze. Igen?
3: Miért nem szabad a serpenyőt azonnal hideg víz alá tenni sütés után?
1: Ó, ezt tudom, mert szoktam sütni, vagy hát azt gondolom, hogy tudom, mert ugye, hogyha hirtelen hideg víz alá rakod, akkor nagyon hirtelen így ráégnek a dolgok.
2: Ráégnek a izék, igen. Nekem is ez nem.
1: Aztán föl kell kaparni, ez meg nem tesz jót.
3: Tönkre megy a bevonat, és minden oda ragad.
2: Na, ezt jó, azt tudtuk. Végre egy, amit tudtunk.
1: De hogy őszintén tudunk neki örülni, nem?
2: Igen. Végre valami.
3: Jó, mikor kell megsózni a tojás rántottát?
1: Hogyha mikor?
3: Hát sütés előtt, vagy sütés közben, vagy utána.
1: De nem tök mindegy.
2: Szerintem utána.
1: Én is azt mondom, utána.
3: Sütés közben kell, mert különben gumis lesz. Gordon Ramsay is mindig közben sóz.
1: Mondjuk ez jobban néz ki, tehát hogyha most azt nézem, hogy esztétikailag hogy vagyok látványosabb, miközben csinálom, akkor tényleg közben jobb, mert először csak belejtted, ott meg közben sózod. Jó, ezt megfogadom, oké?
3: Jó, miért nem szabad a nedves ruhát napokig a mosógépben hagyni?
2: Hát bevüdösödik.
1: A kedvenc szavam a bepálik.
2: Bepálik, igen. Jó, kettőt tudtunk már, meg egyébként volt még kettő, amit úgy nagyjából tudtunk
3: tippelni. Hogyan kell helyesen felmosni? Előre, hátra vagy S alakban?
1: Mi van? Hát ez megint olyan, mint a hogyan kell a pakan alatt fogni, hogy állítólag így kell fogni, hogy így marokra lefele fordítva és úgy tekergetni, de
2: Én ezt salakban szeretem.
3: Én is úgy szoktam. Hát mindenki úgy szoktam, nem? Nem hát úgy szoktátok? Hát így fogod a fakanalat. Nem így. Vagy hogy fogod a fakanalat?
1: Bárhogy foghatod. Így. Foghatod úgy is, mint egy ceruzát. Hát így mint fogod. A Harry Potter így. A varázspálcát, marokra is foghatod. Jó, oké, most maradjunk a témánál. Felmosni.
3: Szóval, igen.
1: De nekünk ilyen izéfelmosunk
3: szóval
1: is
3: előre,
1: volt.
3: Szóval előre-hátra, vagy S-alakban szoktál felmosni?
2: Én S-alakban szoktam.
1: Szerintem S-alakban kell, és én előre-hátra szoktam. És azért nem jó az előre-hátra, mert úgy kenegeted a koszt. Igen?
3: Igen. Ezt jól látod. De ha tudod, hogy S-alakban kell, akkor miért nem úgy csinálod?
1: Hát mert sokkal hangulatosabb előre-hátra. Freddie Mercury is úgy tölt a porszívót.
3: Hát a porszívót általában úgy szokták.
1: Amúgy, szerintem egy férfinál, hogyha házi munkát végez, nagyon fontos, hogy látványos legyen. Tehát, hogy látszódjon, hogy ő csinál valamit. És sokkal esztétikusabb, hogyha tologatod, mint hogyha így sepergetsz.
2: Ezek szerint én jól tudok felmosni?
3: De igen.
1: Na. Hallod, innentől te csinálod, azt tudod? Tehát, hogy ezzel nem biztos, hogy jó, hogyha
2: ez
1: jól
2: teljesítesz. Ez most az azt, hogy nem hallja.
1: Egyébként a felmosást amúgy sem értem, mikor a lépcsőházat nekünk kellett takarítani, ott is mindig az volt, hogy felvizeztük a koszt. És akkor így odébkentünk, aztán mentünk tovább.
2: De azt legalább becsülettel és lelkesen.
1: Na mindegy, igen.
3: Jó, drága tisztítószer helyett mit használnál a vízkő eltüntetésére?
1: Szódabikarbonos citrom. Ecet, tudja, hogy ecet. Azt tudom, mert szoktam ilyet, az férfi munka.
2: Ecet, állítólag még a kóla is oldja ezeket.
1: Ecet.
3: Igen, a kóla is oldja.
1: Meg az ecet. Jó?
3: Na, de csak az ecet? Az, de ez az.
2: Én a kólát mondom. Én a kólát.
3: Nem, ecet és szódabikarbóna. Hát vagy citrom és szódabikarbóna. Vagy.
1: Itt a citrom.
3: Vagy.
2: Tehát vannak ilyen fogalmak az Ádi fejében, és nem tudja, hogy mit kell
1: takarítani. Hol a citrom?
2: Hol a citrom, a bikarbóna?
3: Minden citrommal és szódabikarbónával.
1: Hogy sok mindenre, mi másra jó a szódabikarbóna amúgy, mint ezekre?
2: Ja, értem. De csak azért nem használod erre a kólát, mert te megiszod, mert szereted.
1: Hát meg utána ezért ragadni. Vagy az zéróval kell?
2: Mert zéró is ragad, nem?
3: Nem, mind a kettő jó, mert ugye a szénsav meg a... Maga szóval sok hasznos dolog, ami benne van a kólában. Ami kimarja a beledet, az kimarja a vízköt.
2: Ennyi.
3: Na, gyerekesek meg kutyások, macskások előnyben. A harapás nyomot vagy a puklit mivel tudod gyorsan enyhíteni?
1: Szódabikarbonát? Nem.
2: Szódabikarbonát?
1: Kamillás borogatás.
2: Hát vagy jegelni kell, nem? Tehát, hogy jegelni, meg így nyomást kamillás gyakorolni a puklit például. Kamillás jég! Na, ez lesz a mi fegyverünk. Kamillás jeget mindenre. Meg, amire nem működik a szódabikarbona, a citrom, meg a só, arra jön a kamillás
3: jég. Jó.
2: Mindig legyen otthon. Egy kis jeges kamillatea. Jó mindenre.
3: Mosási praktika.
1: Ez a mosás nehéz.
2: Már az az.
3: Cipzáros ruháknál hogy teszed be őket mosásra? Felhúzott cipzárral, vagy lehúzott cipzárral?
2: Ah. Azt kérdez két pasitól, akinek egy nulla darab cipzáros ruhája
1: van. Nekem van egy Adidas pulcsim. Szerintem az van, hogy föl kell húzni cipzárral, mert az melósabb. Tehát itt mindig az van, hogy kell valami, amiben bele lehet kötni, hogy miért nem csináltam jól. Miért nem cipzárosan raktam be, tehát biztos, hogy fel kell húzni.
2: Én is nem tudom, hogy miért, de nekem is úgy tűnik logikusabbnak, hogy felhúzott cipzárral.
3: Jó, igen, fel kell húzni, mert különben az a többi ruhát azt ugye így megkárosíthatja.
2: Ja, mert hogy...
3: Aha. Ha nincs ugye összehúzva, beleakadt, stb.
2: Ez olyan, hogy mint például az ágynemű húzatot, azt mindig begombolom. Tehát azt én mindig, ezt mindig úgy rakjuk be, különben belecsavarodik az összes többi ruha. És nem szárad meg rendesen, mondjuk utána a szárítóba például.
1: Na, Andi, hogyan értékelsz minket? Egyébként nekem az ágyneműbe szokott belekavarodni a többi ruha. Igen. Az, igen. Tök jól
3: de miért
1: azt
3: ruhával együtt mossátok?
2: Nem a szárítót mondom, nem a mosás, a szárítógép. Bocsánat, én mondtam, fogalmaztam rosszul. A szárítógépbe, hogyha úgy van esetleg. Igen.
1: Na?
3: Tehát figyeljetek, na. Egy kettes-hármas.
2: Kettes-hármas, na jó.
1: De nekem azt tetszik, hogy még ha inkompetensek is vagyunk, azért nagyon kreatívan megoldjuk a bajt,
3: akartam
1: nem?
3: Akartam is hogy... mondani, igen, hogy a kreativitás az sokat szel, főleg nálad ez a só, citrom, zódabikarbóna, mindenre megoldás.
2: Három dolgot megjegyeztél, azért látszik, hogy pár kis kegyedet átlapoztál már az évek során. Ez ragadt rád.
1: És kamillás. Hideg.
2: Kamillás jég, így van. Ezek akkor a mi fegyvereink, Andi. Köszönjük szépen.
1: Képzeljétek el, meg fognak büntetni. Nem sokára.
2: És ennek így örülsz? Vagy
3: de úgy beszéli, mint hogyha ez valami nem is tudom, milyen jó hír lett volna.
1: Nem, tegnap nyilván kiakadtam rajta, de hogy kaptam egy levelet az ORFK-tól, csak azt akartam elmesélni, hogy a DAP rendszerbe jött. és későn nyitottam meg, és képzeljétek el, hogy x hét után, nem is sok, tehát néhány hét után a DAP rendszerből törlik az üzenetet.
3: Igen, 30
1: hát
3: nap.
1: Ilyen a világon nincs. Mi a törlik onnan ki az üzenetemet? Hát ott a tárhelyem. Hát ez olyan, mintha nem nyitok meg egy e-mailt, kitörlik.
3: Kell raknod. Igen, ez a rossz benne, hogy amúgy át kell raknod a tartós tárba neked.
1: Hát de
3: könyörgöm,
1: hát akkor 30 nap után jöjjenek ki, és gyújtsák fel a postaládámat is. Hát ez milyen hülyeség már?
3: Bedobnak egy ilyen kis bombát, oda tudod, és akkor...
1: Tehát amíg a tartós tárhelyemen van hely, addig ne törölgessenek nekem onnan.
2: És hát most az
1: van, és most nem lehet őket elérni, mert ugye 4-ig van munkaidő, nem lehetett fölhívni őket, most ott van valahol a bírságom, de azt sem tudom mennyi.
2: De mire kaptál büntit?
1: Hát valószínűleg 5-tel több elmentem, mert egyébként tényleg nem vagyok gyorshajtó, tehát hogy igazából ilyesmi lehet. Valahol több elmentem, mint amely jó sok lesz, szerintem. 5-en a legkevesebb sok.
3: Akkor te is bírsággal kezdted az új évet?
1: Én a tavalyit
3: csak átosztad.
1: Nagyon várom, kíváncsian várom, hogy mit ír nekem az ORFK-t. Lehet, hogy boldog új évet kívánnak. Tehát nem
3: csak neked, biztos, csak te kapcsolni.
2: Ez egy új szokás, igen, és veled kezdik.
3: Igen.
2: Te vagy az első.
1: De ezt
3: ma jön hozzám egyébként a rendőrség szóvivője. Megkérdezem, hogy esetleg lehet, hogy egy ilyen levelet kaptál, hogy boldog új évet kívántok neked?
2: Szoktak-e ilyet, hogy valakit így kinéznek, és rajtőt és szerűen, akkor neki kívánjunk boldog új évet. És tárgyban is azt írjuk, hogy büntetés, csak hogy
1: ne, az nem volt benne. Az volt, hogy elmulasztottam az átvételt, ezért törölték. De most komolyan, ez akkora hülyesség, hogy ilyen a világon nincs. Na mindegy.
3: És csak ezért küldtek levelet, de azt nem küldnék meg levélben, hogy amúgy miről szólt az a levél, amit töröltek.
1: Igen, de az még megvan 30 napig, hogy törölték. Aztán azt is fölégetik. Tehát ez komolyan, ilyen a világon nincs. Na, de visszatérve a bácsira, meg a lassú hajtásra, hogy itt tényleg volt képe a papának azt, igen, mondani, hogy igazából ő azért ment el, és azért nem állt meg, mert jogtalannak gondolja a dolgot?
3: Így, ahogy mondod, igen. Azt mondta, hogy nem érezte úgy, hogy meg kellene állítani őt.
1: És hogy tudta utolérni a rendőr, hogyha ilyen?
3: De várjál, mert azt írták, hogy mikor elmenekült előlük, az a tempó se volt valami eszelős. Tehát, és gondolj bele, aki 30-40-nel közlekedik, az hogy menekül?
2: 50-nel. Na ott kellett volna hagyni. Jó, akkor most már jó tempóba megy. Ez az, megoldott.
1: Képzeld ezt az álmokfutást, amit ezek rendezhettek.
2: De probléma elhárítva. Nem, onnantól kezdve hagyni kellett volna, ha
3: menjen. Mekkora üldözés lehetett benne. Leközölte a tévé, helikopter jött, hogy kövessék a...
2: Igen, csak vissza lassú kellett sokszor fordulni, tudom, mert előzték.
3: Csak így keringett az helikopter, körbe.
1: Arról nem volt szó, hogy a biciklis rendőrök zárták körbe.
2: De csak fél lábbal hajtották, tudom, fél lábbal tekertek.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. Megkérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt, akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, forgalomkorlátozásra kell számítani a Dorogi otthontéren. Számlaadás nélkül végzett lelki segítségnyújtást egy nő. Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfőn. Hittaler Andreát hallják, a mikrofon mögött, jönnek a részletek. A 76. Dorogi bányásznap előkészületei miatt szeptember 2-ától szerdától forgalomkorlátozásra kell számítani az otthontéren. A területet először részlegesen, majd csütörtök estétől teljesen lezárják a gépjármű forgalom elől, írja a dorogimedence.hu. A szervezők, a dorogiak és a fesztiválra érkezők türelmét és megértését kérik. Sem nyugtáz, sem számlát nem adott, és még adószáma sem volt annak a nőnek, aki lelki segítségnyújtást kínált az interneten, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MTI-vel. A közlemény szerint hipnózis, meditációt, lelki segítségnyújtást, reinkarnációs és transzcendentális utaztatást is vállalt az a nő, aki a revizornak nem adott nyugtát, sem számlát a 17 000 forintba kerülő egyórás konzultációért. A bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt a NAV akár 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot is kiszabhat. Jelezték, hozzátéve, hogy a magánszemély adóbírságra és késedelmi pótlék megfizetésére is számíthat. Az ellenőrzés után a nő adószámot váltott ki, hogy tevékenységét a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze. Megdőlt a fővárosi melegrekord hétfő délután, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Azt írták, augusztus utolsó napján nyáriasan meleg volt, Budapest-Újpest meteorológiai állomáson 35,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, amivel megdőlt az erre a napra vonatkozó fővárosi melegrekord. A korábbi rekord 35,6 fok volt, amit szintén Budapest-Újpest állomáson mértek 2015-ben. És végül sport. Krucsó Szabolcs nyerte a Nemzeti Lovardában rendezett díjugrató országos bajnokságot. Az indulóknak két pályát kellett teljesíteniük, előbb 12 darab 150 centis, majd 10 155 centis akadály várta a díjugratókra és lovaikra. Az ezüstérmet pályafutása legjobb eredményét elérve Dömse Bence érdemelte ki, míg harmadikként az ásani világbajnokságon szerepelt Simicska Anna végzett. Krucsó pályafutása során másodszor lett magyar bajnok.
0: Időjárás.
1: Ma gyengén felhős, napos idő várható, az előrejelzések szerint a térségben csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Felnéztetek ma az égre? Látszik a hold és a napocska is. Imádom. Hello, Buenos Morgan Key Cocktail. Beköszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, bulvárcsokor és persze Tamás. A Moonlight mindjárt jön Manuela Valmarral, Katy Perry, Ariana Grande pedig az újdonságot hozza. Persze, hogy csak slágerek közt. Rádióz velem!

mekkora klasszikok benne, az I Love You Baby és a Can't Take My Eyes Off You is ott volt, a Moonlight, a tavalyi évből szállítottam a feldolgozást, Cocktail 5 órában elindítottam a programot, egészen 3 óráig tart, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással köszönöm, hogy velem tartasz, lehet, hogy ma van az a holnap, amit tegnap annyira vártál. Na ez a mai napi koktélos bölcsességem, G.R.R. Tolkiennak köszi, brit író, filológus és egyetemi professzor volt ő, a gyűrűk ura megvan, na hát neki köszönhetjük. Nekünk pedig a játékot köszönjétek, majd indul a következő órában, mindenképpen hozom a részleteket. Jó, páros belépőt tudok adni szeptember 4-ére a Monostori Erődbe, az Ankonai Szerelmesek a Balatonon című előadásra. Nos, a részleteket hozom nem sokára, majd csak füleljetek, az óra nyerőd alát kell keresni. Tök egyszerű lesz, higgyétek el! No, és tök egyszerű lesz, elregélem a bulvár csokrot is, Bob Sinclair a terítéken mindjárt. Addig viszont Sam Smith, Calvin Harris-szel, Martin Garrix, Ed Sheeran-nal, jön a Ikon, Bibino Mani pedig Rich Brian-nel közösködik. Most!

Calvin Harris és Jesse Rice, I'm not here to make friends, így a dal. Ez a koktél, köszönöm, hogy velem tartasz. 5 órában kevés duma, jó sok zene, maximális a 28 fok, napsütés, néha felhő. Na ez várható ma, szeles, de meleg idővel indul a szeptember. Na ez a hivatalos megfogalmazás. 0620 978 9785-ös, na ez pedig a telefonszámom, a következő órában nagyon aktuális, hiszen érkezik a játék. Fehér Anna, Szulák Andrea és nem csak Károly. Többek között ők is benne az Anconai Szerelmesek a Balatonon című előadásban. A Monostori Erődben lesz ez e hét péntekén. Na ide tudok neked adni páros belépőt abban az esetben, ha játszol velem a következő órában. Az óra nyerő dalát kell megkeresned. Én hidd el, fogok segíteni. Ilyen jó lelkű srác vagyok. Addig pedig király dalokat hozok. Mindjárt Bob Sinclair, akiről egyébként szól majd a Bulvár Csokor. Itt lesz a Quarter Heat, Tiesto, na és a Coldplay, valamint Beyoncé közös. Imádjuk ezt is. A kereskedelmi szünet után repül a Him for the Weekend. Mutatom!

0: kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
2: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
1: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
2: További információ
1: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sinclair és a Stadium X közös I'm Still In Love 4 évvel ezelőttről hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, no és persze a bulvár csokorral, benne pedig ígéretem a szívem, Bob Sinclair. No figyeljétek, milyen kemény a srác, egy francia stream műsorban élőben mondta ki azt, amit sokan csak suttogtak. Ibiza már nem a táncolni vágyó klub emberekről szól, a DJ szerint a tánctereket átvették a méreg drága VIP asztalok és a kezükben okos telefont szorongató pózerek, akik csak a villogás miatt mennek oda. Hogy szavait tettekre váltsa, az 57 éves sztár idén inkább Korzikán, Szardinián és Olaszországban tolta a partikat, látványosan elkerülve a spanyol buliszigetet. Fricskaként ráadásul július 31-én megjelentetett egy vadonatúj dalt Bessel, nem Dessel, Bessel, aminek mi más is lehetne a címe, mint Tequila and Ibiza. A track egyébként hűen tükrözi a sziget iránti ironikus és vegyes érzéseit. Nos, úgy gondolom egyébként is elmondható, hogy a zeneipar, a diszkóipar baromi nagy átalakuláson megy keresztül. No, de ezt ne fejtegessük, inkább hozok neked jó zenéket, jó? A BTS újdonságát mindjárt itt lesz Robin Schulz is, a Halott Pénz tagjainak pedig most dobban együtt a szíve, mert hogy a dobban hozom csak slágerek közt.

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: legfrissebbekkel, aztán Jonatáz és Lavinia, ilyen lesz a Canyons.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszávalunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rérő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 11 óra, üdvözlöm Önöket! Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az Egyszülős Központ. Okosbóját telepített az Orcitóba, a vízminőség folyamatos megfigyelésére az NKE, kiállítás nyílik Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hit Taller Andreától hallják. Több mint 5,5 millió forint értékű iskolakezdési támogatást nyújt az Egyszülős Központ 156 gyermek számára, közölte a szervezet az MTI-vel. A közlemény szerint a legnagyobb csomagot 56 első osztályos kisdiák kapja, akiknek az iskolakezdését körülbelül 50 ezer forint értékű taneszköz együttes segíti. Ebben minden benne van, amire egy elsősnek szüksége lehet, iskolatáska, toltartó, füzetek és a legfontosabb írószerek, így a legkisebbek teljes felszereléssel vághattak neki az első tanévüknek, írták. Okosbóját telepített az Orcitóba a vízminőség folyamatos megfigyelésére a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Timer Zsolt, a víztudományi kar dékánja szerint az Orcitóba telepített korai előrejelző rendszer lehetővé teszi a vízminőség változásainak valós idejű nyomon követését és a kedvezőtlen folyamatok gyors felismerését. Az okosbója úszó, napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A paramétereket egymással, valamint az időjárási körülményekkel összefüggésben értékelik, így olyan folyamatok is felismerhetők, amelyek a vízminőség javulásához vagy romlásához vezethetnek, a víztudományi kar kutatói pedig pontosabban feltárhatják a környezeti hatások és a vízminőség közötti összefüggéseket. Esztergomban szeptember 4-én 17 órától Puxler István fotográfus Black and White című kiállításának megnyitója lesz. A tárlatot megnyitja Edelmeier Zsolt fotóművész, a zenei közreműködő pedig az Edo & Toma Akusztik lesz. A kiállítás a terem vegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel vagy szombati napokon 9 és 17 óra között október 3-áig látogatható az olvasókörben. A részvétel ingyenes. És végül sport. A legjobb magyar játékos Rapport Richard egy helyet rontva 2726 élő pontjával a 19. a sakkozók legfrissebb szeptember 1-i világranglistáján. A honfitárs nagymesterek közül a Nemzetközi Szövetség honlapján közzétett rangsorban Lékó Péter maradt 43., míg Gledura Benyámin a 103-ból a 105. pozícióba került. Az első számú magyar női sakkozó, a 19 éves Gál Zsóka 2357 pontjával a felnőtteknél 10 helyel hátrébb kerülve a 81., míg korosztályában a lányok mezőnyében augusztushoz képest 2-t rontva a 13. Rajta kívül a 2344 pontos Gara Anita szerepel még a magyarok közül a 100-as listán, felnőtt nőknél a 99. pozícióban.
0: Időjárás.
1: Ma gyengén felhős, napos idő várható, az előrejelzések szerint a térségben csapadékra nem kell számítani, 23 és 26 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Hölgyek, urak, elérkezett a pillanat, elérkezett az óra, amikor is hozom a páros belépős játékot, szeptember 4-e, Monostori erőd. Na tessék, füleli, jön majd az óra nyerődala. Koktél 5 órában, Kevés Duma, jó sok zene Tamással, Lola Young, Taylor Swift, Randman, és Junotás Lavíniával. Kezd már is a Canyons, rádióz velem!

hangot hoztam el nektek, hát persze, hogy a Messi érkezett jó messziről, 2 évvel ezelőttről hoztam nektek. Ez a koktél, a Forrás Rádió 5 órás magazinja, kevés dumával, jó sok zenével, ebben az órában pedig a játékkal. Az óra nyerő dalát kell keresni, na mindjárt mutatom, hogy melyik az. Ha ezt meghalljátok, írjatok nekem, Ankónak. Ez legyen az üzenet, és persze a nevetek is. 0-20 97 8 97 85-ös a számom. E hét folyamán minden nap egy páros belépőt sorsolok, szeptember 4-ére a Monostori erődbe. Ott lesz ugyanis az Ankonai Szerelmesek a Balatonon című előadás Fehér Annával, Szulák Andrával és Nemcsák Károllyal. Na persze csak többek között. Kell a páros belépő? Noha igen, akkor játsz velem. Mutatom, hogy melyik nóta lesz az óra nyerődala. Pápa Jócitól, figyelj!

amint meghallod, már dobhatod is nekem az üzit. Én pedig dobom majd a bulvár csokrot, benne pedig a One Republic és Ryan Tedder. Füleljetek majd! Addig Michael Patrick Kelly, Milk & Sugar, Jack Jones, na meg Lotfi Begig a Cosmix-szal. Mint a kis

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

Michael Patrick Kelly, és persze, hogy a Blurry Eyes volt a tiétek csak slágerek közrepült. Ez a Koktél 5 órában kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással, ebben az órában pedig a játékkal. A páros belépő már itt van előttem, Fehér Anna, Szulák Andrea és Nemcsák Károly a főszerepekben, az Anconai Szerelmesek a Balatonon című produkcióról beszélek. Ez e hét pénteken a Monostori Erődben lesz. Na, a páros belépő ide szól, az óra nyerőd alatt pedig ugye már bemutattam, Pápai Ócihoz kapcsolódik. A következő fél órában, jaj, Tomi, már megint elköpted magad. Na mindegy, a következő fél órában tuti itt lesz. Füleljetek majd, és természetesen a Bulvárcsokor is, benne pedig a One Republic-kal. Addig Medúza, tuti, kapsz egy Pápai Jocidalt is, mi véletlen, ugye? Jön Robbie Williams, Kylie Minogue-kal, Regan Lilly pedig Chris Willis-szel közösködik. Egyből a kereskedelmi szünet után, ilyen lesz a Blue Heart.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is. Elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Medúza One Republic és Leoni közös Fire volt a tiétek, csak slágerek közdobtam. Előtte pedig ott volt az óra nyerő dala. Most már mindegy, előtte kellett volna szólni, ugye? Se baj, van még körülbelül 20 percet, hogy elküld nekem az üzenetet Ankóna, ez legyen benne is a neved, a páros belépő itt van, sorsolni fogok a következő órában. Most viszont Bulvár Csokora, ahogy ígértem, hivatalosan is megjelent, július 30-án a Van Republic és Alesso legújabb szerzeménye az In Your Eyes, ez a negyedik alkalom egyébként, hogy a pop rockerek és a DJ egyesítik az erőiket. Na és miközben a rádiók az új dalt pörgetik, a zenekar épp a monumentális From Europe With Love Tour 2026 állomásait tapossa. Júliusban végig szántották az Egyesült Királyságot, ahol például a Maroon 5-val is osztoztak a színpadon, Olaszországot, Németországot és Franciaországot is letarolták, a rajongók pedig mindenhol teljesen megőrültek értük. És a végére, ha ez még így nem lenne elég, a napokban a banda áttörte a bűvös határt, a karrierjüket beindító gigasláger, az Apologize hivatalosan is átlépte az 1 milliárdos lejátszást a Spotin. Ryan Tedder állítólag egy exkluzív backstage partival ünnepelte meg a hírt a stábbal, és engem nem hívtak meg. Pedig mentem volna, mert biztos, hogy abból az 1 milliárdból az egyik az enyém. És a tiéd is ott van? Na, kíváncsi vagyok. Az imént a Medúza a One Republic-kal és Leonival, a Bulvár Csokorban pedig a csapat. Ez a koktél 5 órában, Chris Barker mindjárt a Tokász Miracle nagyon jól lett feldolgozva, mutatom ám, itt lesz Bruno Mars, Nebulóza pedig most kezd a Super Sexy-vel, te pedig ugye még ebben az órában küldheted nekem az üzenetet a páros belépőért való harcban. Itt jön tehát a Super Sexy, csak slágerek közdobom.

rózsaszínben a virág az imént kb. 3 percben. Pink itt nálunk, a Runaway volt a tiéd. Zártam a második órát a koktélban. Csak slágerek, Andi hírei után is egyből. A Marshmello és Jonas Brothers közössel ilyen lesz a Slow Motion.

0: Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom, határtalanul jó!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Közel 2,5 milliárd forintot biztosít a kormány az NVVH felállítására és működésére. Új szív- és érsebészeti központot adtak át Marosvásárhelyen, ma 2 helyen is várják a véradókat a megyében. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Közel 2,5 milliárd forint egyszeri forrást biztosít a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításához és működéséhez, derül ki a Magyar Közlöny hétfőn megjelent számából. A forrás felhasználásáról el kell számolni, a fel nem használt összegre pedig visszafizetési kötelezettséget ír elő a határozat. A dokumentumban szerepel továbbá, hogy az átcsoportosításról a pénzügyminiszternek azonnal kell gondoskodnia, az NDVH elnökének pedig 2027. március 31-éig kell elszámolnia a felhasznált összeggel. Ilija Bolozsán ügyvívő kormányfő és Cseke Attila ügyvívő egészségügyi miniszter jelenlétében átadták hétfőn az új Marosvásárhelyi Szív- és Érsebészeti Központot, Románia egyik legfontosabb egészségügyi beruházását, közölte hétfőn a bukaresti kormány. A csaknem 20 000 négyzetméter hasznos területű kórház felépítésére és felszerelésére több mint 780 millió lejt fortítottak, a költségek csaknem 2/3-át az Európai Unió helyreállítási alapjából fedezték. A 219 ágyas központban modern műtőblokk, intenzív terápiás egység, szívtranszplantációs felszerelések, gyermek és felnőtt kardiológiai részlegek, valamint korszerű laboratóriumok és képalkotó szolgáltatások kaptak helyet. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon 2 helyen is várja a véradókat, 13:30 és 17:30 között az Esztergomi Kapcsolatok házában, míg 15:00 és 18:00 között a Kocsi faluházban nyújthatják karjukat. A 76. Dorogi Bányásznap szeptember 4-e és 6-a között várja a látogatókat az Otthon téren és a Jubileum téren, ahol a hagyományos bányász ünnep és a vidámparki búcsú hangulata egyszerre elevenedik meg. A látványos tánc bemutatókkal, gasztronómiai kitelepülésekkel és ingyenes koncertekkel kísért 3-napos fesztivál vasárnap estig tartó felhőtlen szórakozást garantál a Dorogra látogatóknak.
0: Időjárás.
1: Ma az előrejelzések szerint gyengén felhős napos idő lesz és csapadékra sem kell számítani, 23 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
5: Csak kérdezem, elküldted az üzit? Tudod, a páros belépőért való harcról beszélek. Nem sokára sorsolok, fülej majd. Ez a koktél 5 órában kevés Duma, jó sok zene Tamással, Valmar pedig a bulvárcsokorban. Miley Cyrus, Dash, Tayo Cruz és persze a Marshmello és Jonas Brothers közös. Ígértem, hát hozom. Itt jön a Snow.

Miley Cyrus, hát ha ilyen a világ vége, akkor imádjuk, ugye ez volt az End of the World tőle. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással, köszönöm, hogy velem tartasz. Igen, igen, rövidesen kiderül, hogy kinyeri a páros belépőt szeptember 4-ére, péntekre. Lehet, hogy ma van az a holnap, amit tegnap annyira vártál. GRR Tokin köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Sokszor ugye annyira a jövőt várjuk, hogy elfelejtjük a jelen az, amiben valóra válhatnak az álmaink, amelyre ugye korábban annyira vártunk. Úgyhogy ma van az a holnap, amit tegnap vártál. Vésd a memóriába, kell, akkor vedd elő. Én rövidesen a kalapommal teszek, így érkezik majd a sorsolás, a bulvár csokorban pedig a Valmar. Tudtátok, hogy Valkusz Milán félrelépett? Nem. Na, mindjárt hozom a részleteket, szaftos lesz. A The Black Eyed Peas rögvest, itt lesz a Swedish House Mafia, Sean Paul, Dua Lipával, a Jonas Blue pedig a Why Don't We-vel. Don't Wake Me Up, így a dal, csak slágerek közdobom.

0: Mamacita.
1: On the Black Eyed Peas, Ozuna és G-Ray is szól közös Mamacita itt a Forráson. 6 évvel ezelőttről hoztam, és akkor hol van a papacita, ugye? Meg aztán a gyerekcita, unokacita, na mindegy, nem sorolom tovább. Te a koktélt hallgatod 5 órában. Kevés Dumával, jó sok zenével, Tamással és már is a sorsolással. Előttem a kalamb, benne pedig a nevek, a páros belépőt pedig rögves tododobon valakinek. No, belenyúlok, kiveszem a cetlikét. Andrea, igen, jól olvasom, csúnyán írok, bocsánat, Andrea a neve előttem, Ankónak, na ott van az üzenetében a szó, és persze a neve is. Andi, köszönöm, hogy írtál, a nyereményedet mondom már is, páros belépő szeptember 4-ére, péntekre, este 8 órára a Monostori erődben, akkor érkezik ugyanis az Ankonai Szerelmesek a Balatonon című előadás, a főbb szerepekben Fehér Annával, Szulák Andival és Nemcsák Károllyal. Gratula neked, a részleteket pedig írom rögvest, úgyhogy füled a telefonodat. Többiek, akik üzentek, nyugi, holnap után és azután lehetőség van még megnyerni a páros belépőt, tehát kereken 3. Úgyhogy, ha úgy gondoljátok, akkor mindenképpen játszatok majd velem. Valmar a Bulvár Csokorban, mindjárt addig Macklemore, itt lesz Ed Sheeran, no meg Galileo és Lumidi. A Dance érkezik a kereskedelmi szünet után. Mutatom!

0: Morgen.
1: Buenos Morgen.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj I. és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

Kalmar, no meg a Playboy. 3 évvel ezelőttről hoztam. De milyen már az, amikor egy fiú ilyen plélemezekkel van összerakva, nem? Na jó, bocsánat, rossz vicc volt. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. A páros belépő kidobva, a bulvár csokor viszont itt előttem. Szaftosabb pletyim, augusztus elején robbant a bomba, amikor a Valmar dobosának, Kovács Edinek az ex-felesége súlyos vádakkal állt elő. Az ex szerint a zenész egyáltalán nem törődik közös gyerkőcükkel, és a gyerektartást sem fizeti, ami óriási PR katasztrófát okozott a formáció tiszta imázsán. Alig néhány nappal később pedig Valkusz Milán sokkolta a rajongókat, amikor bejelentette, hogy Marics Peti nélkül egy teljesen új formációban is debütál. A Lucid nevű duóban Adam Ewick-kel állt össze, ami azonnal beindította a pletyka gépezetet. Vajon mi lehet ez a Valmar végének az előszele? Pedig aztán anyagilag a csúcson vannak, a legfrissebb céges adatok szerint a srácok egy komolyabb budai panellakás árát vették ki osztalékként a közös cégükből. Ám a külön költözés és a szóló projektek óta a barátságuk már nem a régi. Hát így oszlanak fel a csapatok, ugye? A Valmar az imént a bulvár csókorban, Hozier rövidesen, Sarah McLeod jó nagyot énekel, Chris Cross Amsterdam pedig ILR-ral hozza most a Mr. Why to Meet, ismerős lesz, ígérem, Mr. Sex Beat. Jól átdolgozták, csak slágerek közdobom.

0: Ezért dalát hoztam nektek 2 évvel ezelőttről. Na, too sweet, szóval ezzel zártam az Isten tudja már hányadik órát. A lényeg, hogy a páros belépőt kiosztottam. Az tuti! No, és az is, hogy Tyler érkezik rögvest, Kitty a legfrissebbekkel. Aztán a Chanel, mutatom!
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Aladdin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya kertváros, Akecfa utca 31.
3: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
4: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
3: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
4: További információ
3: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Egyeztetések kezdődnek a kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében. Nyomoz a rendőrség az Exim Bank ellen, kulisszajárás lesz a Tatabányai Színházban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedésbiztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be Pusfai Gábor belügyminiszter kedden a közösségi oldalán. A belügyi tárca javasolja egyebek mellett a távoltartás rendszerének megerősítését és a korai hatósági beavatkozás biztosítását az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben. A tárcavezető azzal indokolt, az elmúlt időszakban több olyan konkrét esemény is történt, amely újra ráirányította a figyelmet arra, hogy mind a kapcsolati erőszakkal összefüggő távoltartás, mind a közlekedés rendjét kirívóan veszélyeztető cselekmények kapcsán sürgős teendője van a jogalkotóknak. Pusfai Gábor jogos társadalmi elvárásnak nevezte, hogy a rendőrök nagyobb intézkedési jogosultsággal rendelkezzenek, valamint a jelenlegi keretek között is legyen lehetőség szigorúbb büntetések kiszabására. Nyomoz a rendőrség a Magyar Export-Import Bank ZRT ellen a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feljelentéseire, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint 4 feljelentés érkezett a rendőrségre a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, és már több ezer oldalnyi dokumentum van a nyomozók kezében. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda hivatali visszaélés és hűtlenkezelés miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A nyomozók bizonyítékokat gyűjtenek be, hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól. Ezek a belső vizsgálat során beszerzett iratok, amelyek a feljelentett cselekmények vizsgálatához szolgáltatnak további adatokat, áll a közleményben. A 76. Tatabányai Bányásznap alkalmából szeptember 5-én szombaton kulisszajárással várják az érdeklődőket a Tatabányai Jászai Mari Színházban. A körbevezetések alkalmával érdekességekkel és meglepetésekkel készülnek a résztvevők számára, a kaland végéig pedig egy totó kitöltésével tesztelhetik le megszerzett tudásukat a jelentkezők, a hibátlan feladatlapot kitöltők között nyereményt sorsolnak ki. A tárlat vezetésen a színészek is részt vesznek. A kulisszajáráson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részleteket megtalálják a Teátrum közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Ma a hidegfront mögött sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható, sokfelé lehet érénk erős a szél, 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Még a 4. órában is. Sziasztok! Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Justin Bieber. Na, érkezik a mi aranyos kis Justin Bieberünk, aki már nem is annyira aranyos. Na, a Bulvár Csokorban őt kapjátok, Lady Gaga előtte, Post Malone, a Cuki Baby és Tyler, a Chanel kezd. Rádióz velem!

Hű, micsoda tombolás volt itt a végén, ugye Lady Gaga és a DZ, de hát így van felépítve a dal, hogy az utolsó részben ott, ahol a legnagyobb refrén van, ott az összes hangszer megszólaljon. Így megy ez már évezredek óta. Koktél 5 órában, nem ma még csak 10-től és nem évezredek óta. Egészen 3-ig a páros belépőt már kidobtam, de a bulvár csokor még előttünk ebben az órában. Benne pedig Justin Bieber, állítólag ő és párja között igen feszült a hangulat, hogy miért is? Na, kiderül majd a következő fél órában, hozom a történetet. Lehet, hogy ma van az a holnap, amit tegnap annyira vártál, a mai napi koktélos bölcsességet hallottad, csak gondoltam, így emlékeztetőről odadobom neked. Switch Disco Ella Andersonnal, Rudimental, Chaperone, a Pink Pony Club jön, Dr. Béres pedig a Herceggel, persze, hogy az újdonság. Mit

A Cinch Disco és Alan Anderson közös React volt a tiétek Cocktail 5 órában, kevés dumával és persze jó sok zenével. Köszönöm, hogy velem tartasz. Hírem van, Komáromban az Erzsébet híd magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai és a holnapi nap folyamán aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Ez nem azt jelenti, hogyha te kiraksz egy villogót a saját magán személyautódra, akkor átmehetsz. A személyautóval és teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, ha neked van info, dobd el, továbbítom, ígérem. Major Lazer és Justin Bieber, aki egyébként a bulvárcsokorban is benne lesz. Na, egy dal tőlük, Benson Boone, Meghan Trainor, itt pedig Lisa és Doja Cat és persze Ray. Kezdenek a kereskedelmi szünet után. Milyen lesz a Born Again?

0: mint óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak a régiek. Mint például a Plazma Center kiemelt juttatásai. Szeptemberi alkalmassági vizsgálatodkor 5000 forint, majd életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. Most érdemes igazán belevágnod, hiszen ezzel a vadonatúj jó szokásoddal egyszerre járulhatsz hozzá életmentő gyógyszerek elkészítéséhez, és töltheted fel a nyaralások, vagy az iskola kezdés által kiürített kasszát. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Sok szeretettel várunk!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

Major Lazer és Justin Bieber persze, na meg M0, a Cold Water volt a tiétek. Hát a hideg víz az már csak ilyen, összehúzza, amit csak össze lehet. Koktél 5 órában, kevés dumával, sok zenével és bulvár csokorral, mint ahogy ígértem. Előző hét szombatján a sztárvilág krémje Billie Eilish bátyja Finesz esküvőjén bulizott, de a sót Justin és Hailey Bieber lopta el. A szemtanúk és a lesi fotósok kiszúrták, ugyanis, hogy a házaspár között rendkívül feszült hangulat alakult ki egy koktél asztalnál. Justin a testbeszéd szakértők szerint görnyet, motiválatlan pózban állt, majd fogta magát és szó nélkül otthagyta a feleségét a pázsit közepén. Később ugyan megosztottak néhány közös szelfit a látszat kedvéért, de a feszültséget nem lehetett letagadni. Na és miközben a magánéletük recseg ropog, Justin zeneileg aradt, július közepén váratlanul ledobta a Swag című nagylemezét, amit augusztusban azonnal követett a folytatás, a Swag 2. Két teljes albumot adott ki, szinte szünet nélkül, teljesen átvéve az uralmat a streaming listákon. Gondoltam, ha már úgyis összeveszek asszonnyal, akkor átmegyek inkább itt a mellettünk lévő stúdióba, eltöltök pár órát, összedobok pár dalt, aztán kidobok két nagy lemezt. Asszony meg hagy irigykedjen. Na, gondolom valami hasonló járt az agyában. Justin Bieber ma bulvár csokorban, Eve Alicia Keys-szel, Animali Goldinggal, a New Level Empire pedig Dennis-zel. Csak slágerek közt itt a Valahol.

0: lenni egy dalba? Vagy ezt csak rajongásnak hívjuk? Biffy Clyro, itt a Forráson. Zártam a negyedik órát, de nyitom ám az ötödiket. Jön Kitty a legfrissebbekkel, aztán berobban Rosé és Bruno Mars. Ilyen lesz az Apathy.
1: Előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is. Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
4: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
3: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Iskolatáskákkal segíti a vajdasági családokat a katolikus Caritas. Egységes költségvetési rendszer kell az iskolákban a PS szerint. Kisbence Álmos nyerte az idei Álljon meg egy novellára pályázatot. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. 185 vajdasági család részesül a katolikus Caritas iskola kezdési támogatásában, az iskolatáskák több mint egy tucat vajdasági településre jutnak el, közölte Paskó Csaba, a szabadkai Caritas elnöke kedden Szabadkán. Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója, a támogatások átadásakor elmondta, a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű program célja, hogy megkönnyítse a tanévkezdést a családok számára. A szervezet nem csak iskolatáskákkal és tanszerekkel segíti a diákokat, hanem szükség esetén korepetálással és más eszközökkel is támogatja őket. Egységes költségvetési rendszert szorgalmaz a köznevelési intézményekben a pedagógusok szakszervezete. Totyik Tamás elnök a szervezet keddi tanévnyitó budapesti sajtótájékoztatóján felhívta a figyelmet arra, hogy a központi költségvetésből eltérő módon finanszírozzák az állami és nem állami iskolákat. A kapott támogatás mértékében nagy különbségek vannak attól függően, ki az intézmény fenntartója. Elmondta, a PS javaslatot küld a kormánynak és a parlamenti frakcióknak az ősszel, mert olyan rendszer létrehozását szeretné, amelyben minden gyerek ugyanannyit ér településtől fenntartótól függetlenül. Kisbence Álmos 5 perc című írásával nyerte meg az idei Álljon meg egy novellára pályázatot, amelynek az eredmény hirdetéssel egybekötött díjátadóját kedden tartották Budapesten. A második díjazott Palotai Péter lett a Répanadrágos fiú beprogramozza a közös jövő című novellájával, a harmadik Batta Donáta összetevők című írása lett, jelentették be az eseményen. Idén több mint 3000 pályamű érkezett a felhívásra, amelyet 9. alkalommal hirdettek meg. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. Tatabányai Bányásznapot. A 3 napos ingyenes rendezvény sorozat a hagyományos megemlékezések mellett koncertekkel, családi programokkal és vidám vásári hangulattal vár minden korosztályt a Május 1 parkban és környékén. Felép többek mellett az Animal Cannibals, a Groove House, a Magna Cum Laude és Jude Law, Filo és Regán Lili is. A részletes programot a vertesagoraja.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Ma a hidegfront mögött sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből napközben említésre méltó csapadék nem várható, sokfelé lehet érénk erős a szél, 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Neked az 5. óra elején. Hello, a koktélt hallgatod, a Forrás Rádió magazin műsorát. Kevés Dzsumával, jó sok zenével és Tamással, na meg a Bulvár Csokorral. Benne Rácz Gergő. Kicsit regélek az úrról, jó? Füleljetek! Addig Rehab, T. Daniel, Follow the Flow-val. Jön David Guetta is, elsőként pedig Rosé Bruno Mars-szal, ismerős az Apathy.

Rehab és az All My Life, persze, a tavalyi évből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, az egyedek és az egónok neve napján. Boldogat nektek! Ma van egyébként a második világháború emléknapja. Csak gondoltam, megemlítem, hát ha érdekel valakit. Ránc Gergő szintet lépett, de hogy mi a titok, kiderül a következő fél órában, hozom ugyanis a bulvár csokrot. Addig viszont még sok dal, Dennis Lloydtól egy például, itt lesz mindjárt Tate McRae, Negro Khan, hú, latin, tetszeni fog. Ima Max pedig most kezd. One of us, így a dal, csak slágerek közt kapod.

a mellé, vagy útközben. Légy bárhol, ez a koktél. Sok zene, kevés duma. Forrás Rádió. Mindig veled.

Nice Lloyd és az Alien 6 évvel ezelőttről érkezett Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Úgy látom, kérem, hogy a parlag fű elindította a háborút ellenünk. Úgyhogy harcra fel, védekezésre előkészülni, right! Mert hogy magas tartományban a koncentrációja, a csalánfélék és a gombák pedig közepesben a mai napon. Kezdetben egyébként hidegfronti hatásban lesz részünk, fejfájás, görcsös panaszok, stb. Később azonban elméletileg ezek elmúlnak, tompulnak. Hát ha így lesz, akkor én annak csak örülni tudok. És örülni tudok például Rácz Gergőnek is, ő érkezik nem sokára a Bulvár csokorban. Addig viszont még tuti, Kanye Grace, Kylie Minogue, Fastboy és James Blunt. A

0: ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Bor, mámor, csikidem! Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagykoncertje. A rendezvény ingyenes.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kanye Grace és a Strangers, jó, hogy 2 évvel ezelőttről kaptad. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene és Tamás. Köszi, hogy itt vagy. Bulvár Csokrot ígértem neked, benne pedig a persze, hogy Rácz Gergő, aki pár hónapja töltötte be az 50. életévét. Ennyiképp a hetekben hivatalosan is lelepezt az Insta oldalán, hogy javában készül a legújabb dala és klipje, a női főszerepre pedig nem mást nyert meg, mint Óvári Kingát, a Miss Universe Hungary 2026 második udvarhölgyét. Gergő szerint a végeredmény nagyon csípős lesz. Na és jöjjön egy nagy vallomás, augusztus elején Gergő egy interjúban nyitotta ki a lelkét, a szívét a magányos gyerekkoráról. Elárulta, hogy régen csak ült a szobájában és magnókazettákra vette fel a dallamokat, mert a zene volt az egyetlen társa. A rajongók imádták ezt az őszinte sebezhető oldalát. A kis introvertált csávó mi? Szóval új dalok és minden mellé persze telt házas bulik. Rácz Gerriről meséltem a Bulvár Csokorban. Ed Sheeran, rövidesen kamerázunk vele, itt lesz Banks és Azaria, Rácz Gerri pedig, ha már Bulvár Csokor buraival, lassan, négy az újdonság, de gyorsan indítom. Hozom csak slágerek,

tudósok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

Medúza, a Van Republic és Leoni közös zárta ezt az órát és magát a koktélt is, a Fire Salt. Meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet 10 óra és most közel 3 óra között az 5 órás magazinműsort. Kevés dzsumával, jó sok zenével és persze a páros belépőért folyó harccal együtt hallottad. Ez folytatódik tovább, holnap után és azután is, úgyhogy még 3 lehetőséged van arra, hogy megnyerd. Holnap 10-kor tehát várlak téged, addig is tedd el a koktélos poharadat, de akkor mindenképpen vedd elő és gyere szomjasan. A folytatás hozza Rolandot, érkezik a Beat egészen 5-ig, 5-re pedig visszatérek. Jövök a Charterrel, itt lesznek az amerikai kedvencek, majd pedig DJ Yellow 2 órája. Hát persze, hogy 7 és 9 óra között a Light Sessionben. Na, ciao mindenkinek, sziasztok! A Purple Disco Machine és Retro Sonics kezd rögvest. Ilyen lesz a Ghost Town.

0: legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.studiumetterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
3: Három üzlet, elképesztő bútorválaszték.
4: A Komód tatabányai üzletében Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is.
3: Széles választék és fantasztikus akciók várnak.
4: Kanapék, ágyak, nappali és konyhabútorok.
3: És még sok más, rengeteg színben és stílusban. Három helyszín, elképesztő választék, kihagyhatatlan akciók. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 3 óra előtt. Köszöntöm Önöket. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben. Megdőlt a nevezési rekord a Budapest félmaratonon. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható idén. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. 6000 fogvatartott kezdi meg tanulmányait a hazai börtönökben, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága az MTI-vel. Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának a vezetője elmondta, az iskola kezdése a büntetés végrehajtási intézetekben is új célokat és lehetőségeket jelent, egyre többen döntenek úgy, hogy a bent töltött időt tanulásra, fejlődésre fordítják. A fogvatartottak számára az oktatás nem csak tudásszerzést, hanem a szabadulás utáni életre való felkészülést is jelenti. Bizonyítványt, szakmát és egy újrakezdéshez szükséges kapaszkodót adhat, tette hozzá. Elmondta, a fogvatartottak általános és középiskolai tanulmányokat folytathatnak, emellett többféle szakmai képzés közül választhatnak. Bár a kilátások a szezon előtt is kedvezőtlenek voltak, az augusztusi időjárás csak rontott a helyzeten, így idén Magyarországon az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermése várható, olvasható a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet honlapján közzétett almapiaci elemzésben. A nyárvégi helyzetkép szerint az aszály és a hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet, már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiségi és a minőségi kilátásokat rontotta a nyári hónapokban jött hőstressz is. A Fruit Web szerint idén ősszel is döntően attól függhet az étkezési alma ára, hogy a lengyelek milyen kínálattal jelennek meg. Szeptember 3-án csütörtökön 17 órai kezdett el a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész levéltárosa. A helyszín a Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme. A program ingyenes. És végül sport, elérte a maximális létszámot a félmaratoni és a 10 kilométeres táv és a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre a tavalyi rekordot is megdöntve több mint 24 ezeren neveztek, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. Eddig 117 ország és 1200 hazai település futója jelezte részvételét, hogy ott legyen a legnagyobb magyar félmaratoni eseményen. A nagyszámú mezőny miatt a Pázmány Péter sétányról induló eseményen csak a rajtoltatás folyamata is közel 50 percen keresztül zajlik majd. Ez lesz minden idők legnépesebb futóverseny rajtja Magyarországon. A rajt egyenes 600 méter hosszúságot tesz ki.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható, majd nyugat-észak-nyugat felől felhők érkeznek, elszórtan lehet eső, 26 fok körül mérünk, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között alakul. Holnap egy felhősebb vonul át fölöttünk, a Dunántúlon helyenként kisebb eső, zápor is lehet, délután napos idő várható komoly felhőkkel, 27 fok lesz a csúcs.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Kész csoka hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, bizony-bizony elindul a Beat, a délután ritmusa. Töltsük együtt a következő 2 órát, természetesen ezúttal is a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hozom nektek. Kezdésként jön a Purple Disco Machine és a Ghost Town, a mikrofon mögötti és

Veled, na hogy telt a tanév első napja, drága fiatalok, illetve szülők, egészen bátran írjátok meg. 0620 978 978-ot jöhet az SMS vagy a Viber üzis. Én pedig továbbra is hozom az újdonságokat, a nagy kedvenceket. 12 to 12, ezzel megyünk tovább.

0: kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bor, mámor, csikidem. Ismét vár titeket a Három Folyó Völgye Borfesztivál Párkányban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Forrás Rádió. Nem csak hallgatod, éled is. Mindig veled.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
0: Forrás Rádió. Mindig veled, mindig

0: a délután is felpörög. Forrás Rádió.
1: Csak sláger.
0: A Forrás Rádióban ma is a te kedvenceid szólnak.
2: Hello, I'm
3: Pablo. My name is Israel Kamakavi Voli.
4: It's been a long time.
5: You find me
0: mindig veled, mindig a legmenőbb slágerek.

ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat első óráját zárjuk, na de aggodalomra semmi ok, még 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk, és egészen biztosan hozom nektek a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket a műsor második felében is, például Tiestótól, ez lesz majd a hírek után teljes egészében a Beautiful Places.

0: napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
0: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
2: Figyelem! Valami egészen új érkezik. Szeptember 1-én megnyílik az új oroszlányi Komód bútoráruház. Hihetetlen választék, rengeteg szín, stílus és bútor az egész otthonodhoz.
3: Ráadásul különleges nyitási akciókkal várunk.
2: Jegyezd meg! Szeptember 1-e oroszlány, népek barátsága útja 35. Komód! Bebútorozunk!
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra lesz 3 perc múlva. Üdvözlöm Önöket! Augusztusban éves szinten 29%-kal esett vissza az ingatlanpiaci forgalom, kihelyezett ügyfélszolgálatot tart Esztergomban a MÁK, a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa elnöke, a miniszterelnök társelnöke, a főpolgármester lesz. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Kihelyezett ügyfélszolgálatot tart Esztergomban a MÁK, a város a honlapján közölte, hogy a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom vármegyei igazgatósága szeptember 3-ától minden második héten csütörtöki napokon 9 és dél, valamint délután 1 és 3 óra között kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet a Városháza ügyfélterében. A magyarországi ingatlanpiacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését az egyik ingatlanokkal foglalkozó társaság az MTI-vel. Mint írták, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthonstart program szeptember elejé indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A Fővárosi Közfejlesztések tanácsának elnöke, a miniszterelnök társelnöke, a főpolgármester lesz. A testület konszenzussal hozza majd meg döntéseit, közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán, az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Keddi bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések tanácsa, amelyhez hasonló működött 2016 és 2020 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától Keir Starmer, volt brit miniszterelnök. Starmer, aki július végén távozott a kormányzó brit munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből, kedden jelentette be, hogy lemond alsóházi képviselői megbízatásáról is, és a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a Komáromi Petőfi Sándor Művelődési Ház környéke, koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsorett, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a szőnyi szüret és borünnepen. A két napos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép. A részletes programot a komárom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Derült idő várható, majd nyugat észak-nyugat felől felhők érkeznek, elszórtan lehet eső, 26 fok körül mérünk, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 14 és 19 fok között alakul. Holnap egy felhősebb vonul át fölöttünk, a Dunántúlon helyenként kisebb eső zápor is lehet, délután napos idő várható komoly felhőkkel, 27 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Katartikus kedd délutánt mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Beat, a délután ritmusa. Remélhetőleg mindenkinek jól telik szeptember elseje, és sikerült nyugodtan elkezdeni a tanévet. Mi nyugodtan elkezdünk egy újabb órát Tiesto slágerével. Ez a Beautiful Places, a mikrofonnál így és sola.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a Beat egészen 5 óráig. Utána Zimmerer Tomi veszi vissza a stafétát, és hozza nektek a chartert este 7-ig, és ne felejtjétek, ezzel még nincs vége a napnak, hiszen este 7-től 9-ig jön a Forrás Rádió mix műsora, a Light Session, mégpedig DJ Yellow-val, úgyhogy érdemes az egész napot velünk tölteni. Pnau és Coldplay közös, igen, ez az All My Love, ez pedig már is a folytatás.

0: műsor. Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új évszakba léptünk, de bizonyos dolgok maradnak.

0: Kolozsvárban, ahol megtelik a szív és minden boros pohár. Pénteken Tóth Vera vendégeként Takács Nikolász és Mihály Réka is színpadra állnak. Szombaton 21 órától pedig jön Szikora Róbert és az Ergo maratoni nagy koncertje. A rendezvény ingyenes.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és pont most! Forrás Rádió! Mindig veled!

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa. Jöjjön egy olyan amerikai house zenész, egy olyan DJ, aki hát finoman fogalmazva is már rutinosnak mondható, hiszen 1985-ben kezdte a karrierjét, egyébként pedig egy híres chicagói DJ csoport alapító tagja, a Hot Mix 5-ról van szó, az úriember pedig nem más, mint Ráfi Rosario. Tőle jön már is az újdonság, ez a Take Me Up.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, Sony Fodera és a Wired után folytatjuk, mégpedig hazai frontról. Imádjuk ugyebár a hazai újdonságokat is. Hát tudjátok jól, sokszor elmondtam már adásban, hogy nagyon-nagyon szeretem azt a fajta mentalitást, amit a Mango Rise zenekarra képvisel. Optimista, életigenlő mentalitást közvetítenek minden egyes dalukban. Így van ez az újdonságban is. Már is forog a lélek.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, eljött a búcsú ideje, legalábbis számomra. Ne felejtjétek, Zimmerer Tomi érkezik már is a charterrel, aztán pedig jön a Light Session este 7-től 9-ig. Utóbbiban majd DJ Yellow lesz a mai rezidens, ő vár majd titeket tehát házigazdaként. Én pedig holnap reggel 6-kor a Buenos Morgenben jövök ismételten. Az elmúlt két órában Éjes Solandot hallottátok.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Milyen kanapé illik hozzád? Milyen ágyban aludnál igazán jól? És milyen lenne álmaid konyhája? A Komód tatabányai üzletében, Tatán, valamint Oroszlányban immár új helyen, a Népek Barátsága útja 35 szám alatt is. Elképesztő választékkal és kihagyhatatlan akciókkal várunk. Komód. Bebútorozunk.
3: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
4: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
3: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
4: További információ
3: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
2: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, kétszeres keretösszeggel folytatódik az apácai ösztöndíjprogram, szívbeteg gyermekek kezelésének támogatására szerveznek jótékonysági gumikacsa versenyt Szegeden. 3 perccel járunk 5 óra előtt, a mikrofonnál Nemes Kitti. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet majd iskolai keretek között kapnak meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvosa a keddi sajtótájékoztatón elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. Hozzátette, a szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A szakember kitért arra, hogy a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. A vakcinát az iskola orvos adja be a felkarba 2 alkalommal 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. A korábbihoz képest csaknem kétszeres 12,2 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben a hátrányos helyzetű jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő apácai ösztöndíjprogram, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az MTI-vel. Mint írták, a programban havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A támogatott tanulók 90%-a az ország 4 leghátrányosabb helyzetű régiójában tanul, így a program jelentős szerepet tölt be a területi és társadalmi hátrányok mérséklésében, hangsúlyozta a minisztérium. A pályázatokat szeptember 1-e és 22-e között lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. A szívbeteg kisgyermekek életmentő műtéteit biztosító Gift of Life program támogatására rendeznek jótékonysági gumikacsa versenyt szombaton a Tiszán, tájékoztatta a szervező a Rotary Klub Szeged Dóma az MTI-t kedden. Az új szegedi partfürdő előtti Tisza szakaszon 5000 sárga sorszámozott gumikacsát bocsátanak útra a folyóban. A jótékonysági program bevételéből a Gift of Life ajándékoz életet programot támogatják. A 76. Dorogi bányásznap előkészületei miatt szeptember 2-ától szerdától forgalomkorlátozásra kell számítani az otthontéren. A területet először részlegesen, majd csütörtök estétől teljesen lezárják a gépjármű forgalom elől, közölte a dorogimedence.hu. A szervezők a dorogiak és a fesztiválra érkezők türelmét és megértését kérik.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, sokfelé lehet élénk erős az északnyugati szél, 28 fok körül mérünk. Holnap már nyugodtabb időre számíthatunk, a napsütést fátyol és komoly felhők kísérhetik, elszórtan még lehet futózápor.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

délutánt a zenei és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Kedve van, itt vannak az amerikai kedvencek, a Visadek rovat is jön majd, Zombr pedig most kezd. A Howl Record érkezik, mert hogy ma a 20. Én Zimmerer Tamás vagyok, tartsatok

Szedik a héten Zombra, és persze, hogy a Homewrecker. Szép délután a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok! Indítom a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját. A Forrás Chartert nem annyira hétköznapian, egészen 7 óráig kapjátok az amerikai kedvenceket, no és a visszatek rovatot is. A következő órában már itt lesz Sean Kingston nagy kedvencemmel, a Beautiful Girls repül felétek. Érkezik DJ Ello is, a Light Session 2 órája 7 és 9 között ma tudko, hogy az övé. Előtte Kevin Parker, azaz a Tame Impala. Mi történt vele mostanában? Amerikában. Na mondom majd, találkoztok Olivia Rodrigo-val, végleg tovább lépett egy szakítás után. No és itt lesz Bad Bunny is, jegyvásárlási őrületet váltott ki, mert hogy bejelentett valamit, hogy mit? Na megtudod ezt is! Addig viszont hozom legjobbjainkat, a Louis és David Puentes újdonságot, főleg itt lesz mindjárt a Golden Summer, Madonna pedig a Love Sensation-nel kezd most, mert hogy a 19. a héten én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha így teszel. Jó szórakozást!

18. Alex Warren, Neo a Passenger-rel randiztatok a Forrás Rádiószon nálatok, benne pedig a hétköznapi slágerlista, ez a charter, ma éppen az amerikai kedvencekkel. Érkezzen a reggaeton császára Bad Bunny polgári nevén Benito, gondolt egyet is bejelentette, Cerramos en Saza, azaz otthon zárja be a bazárt. Két gigantikus koncertet hirdetett meg Puerto Rico-ban erre a hétvégére, és ami a jegypénztáraknál történt, az kérem konkrétan hisztéria. Másfél millió ember rohanta meg az online rendszert, a jegyek azonnal elpárologtak, a fekete piacon pedig már csillagászati összegekért, 100.000 forintokért mennek a belépők. Nos, Benito ezzel hivatalosan is történelmet írt, ő lett az első latin művész, akinek a jegy eladásai átlépték az 1 milliárd dolláros álomhatárt a karrierje során. Na és az is egy szaftos pletyi róla, hogy Kendall Jenner úgy néz ki, hogy végleg a múlté, viszont van egy új hölgy, ő egy ékszer tervező, Gabriella Berlingeri. Na, állítólag feltűnt a stáb környékén, közel Bad Bunnyhoz, alias Benitohoz. Na, hogy mi lesz ebből kiderül, itt nálunk Dallas Tuti, Bad Bunny érkezik a 17. a Nueva Yo-al.

6. helyen az American Girls volt a tiétek. Ez a charter a hétköznapi slágerlista nem annyira hétköznapian. Köszi, hogy itt vagytok, The Chemical Brothers érkezik az amerikai listán most a 15. a Go! No time to rest.

Olivia Rodrigo a 14. helyen, a The Cure volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter, köszönöm, hogy itt vagytok. Az újdonság után mindjárt egy másik újdonsággal jelentkezem, előtt azonban kanyarodjunk vissza a hölgyre is, az Enola Holmes sztárjára, Louise Partridge-ra. Hónapokig ment a találgatás, hogy együtt vannak-e még Oliviával, pláne, hogy az énekesnő júniusi albuma konkrétan a világ legnagyobb szerelmi bánatáról szólt. Nos, a rejtély megoldódott, Louise hivatalosan is a múltén, ugyanis ma Olivia szintet lépett, Hollywood helyett a pénzvilág felé vette az irányt, és egy brutálisan jóképű kőgazdag bankárral randizik. A szerencsés kiválasztott Julian Cronenbergs, egy elit egyetemet végzett befektetési koponya. Szóval dráma, szerelem, és emellé ott vannak még a gigantikus koncertek is. Úgyhogy Oliviánál nincs megállás, Sam Fendernél és Olivia Deaninél Shinja Raimi érkezik, az amerikai listán most a 13.

0: 13. héten Sam Fender és Olivia Dean, a Remy volt a tiétek, Dave és Thames, ők a folytatásban, aztán persze ne felejtjétek, a következő órában még Kevin Parkerrel is találkoztok, azaz Tame Impalával. Itt tehát Dave és Thames, a Rain Dance érkezik, ez a 12.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Forrás Rádióban.
1: 6 óra lesz 3 perc múlva. Üdvözlöm Önöket! A vagyonelkobzás új formája kerülhet a büntető törvénykönyvbe. Meghalt egy munkás, aki lezuhant a vármegyei kormányhivatal tetejéről Szegeden. Belgiumban az idei volt a valaha mért legmelegebb nyár. Hozom a részleteket, Nemes Kittit hallják. A vagyonelkobzás egy új formájának büntető törvénykönyvbe emelését és a külföldi embercsempészek elleni büntetőeljárás feltételes ügyészi felfüggesztési lehetőségének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca az országgyűlésnek kedden benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta igazságügyi miniszter javaslata a parlament honlapján olvasható. A törvényjavaslat célja egyes európai uniós irányelvek átültetése, folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos jogalkotás, illetve joggyakorlatból érkezett visszajelzések átvezetése. Meghalt egy munkás, aki lezuhant a vármegyei kormányhivatal tetejéről Szegeden, közölte a Csongrád-Csonád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálata az MTI-vel kedden. A rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt szakértők bevonásával vizsgálja az ügy körülményeit. Belgiumban 2026 nyara volt a valaha mért legmelegebb, az átlag hőmérséklet 20,3 fok volt, ami rekordot jelent az 1833 óta tartó mérések történetében, és több mint 2 fokkal haladta meg a sok éves átlagot, közölte a Belga Királyi Meteorológiai Intézet. A korábbi rekordmagas hőmérséklet 19,9 fok volt, amelyet 2018-ban rögzítettek. A brüsszeli kerületben működő állomáson több más rekord is megdőlt, a maximális napi hőmérsékletek nyári átlaga 25,2 fokot ért el, először haladva meg a 25 fokot. A minimum hőmérsékletek átlaga ugyancsak rekordot döntött, 15,2 fok volt. Szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 76. bányász és 34. villamosnapok programot Oroszlányban. Lesz többek között kiállítás és könyvbemutató, mécseses felvonulás, csilletoló verseny, veteránautók bemutatója, felép többek mellett a Ladány Bene 27, a Dániel Balázs trió és Pribojszki Mátyás, Soltész Rezső, Szulák Andrea és Csárli nagy koncert is lesz. A részletes programot Oroszlányváros honlapján találják.
0: Időjárás.
1: Derült időre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható, sokfelé lehet élénk erős az északnyugati szél, 28 fok körül mérünk. Holnap már nyugodtabb időre számíthatunk, a napsütést fátyol és gomoly felhők kísérhetik, elszórtan még lehet futózápor.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome,

Beyoncé újdonsága, Morning Dew, ma a 10. pozícióban. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, keddévén jó, hogy az amerikai kedvencekkel, és a Visszatek rovattal is, nem sokára itt lesz Sean Kingston, a Beautiful Girls repül felétek. Jön DJ Ello is a Light Session 2 órájában 7 és 9 között, előtte pedig Kevin Parker, azaz a Tame Impala vizuális atombombát robbantott aréna turnéján. A részleteket hozom nem sokára. Addig pedig legjobbjaink, mindjárt Zella Larson, Shakira pedig most kezd Burna Boy-jal. A jó, hogy a Dajdája tiétek, a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem is az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel.

minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8. No nightmares when you can still see the light.

8. Zella Larsson és a Midnight Sun a 7. pozícióban, pedig Bruno Mars és az I Just Might. Te a Forrás Rádiót hallgatod, benne pedig a Chartert. Köszi, hogy itt vagy, mondom a menetrendjét. Hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ma. Szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek Dance Chart. És ha már emlegettem az amerikait, 2007 legyen a dátum. Sean Kingston volt abban az évben ezen a héten az

Disco Bambino, Neil Rogers és persze Sophia Ellis Baxter, Dancing Without You, így a dal. Az újdonságot pörgettem, nagy kedvencem, csak szólok. Kedd amerikai lista, Olivia Rodrigo-val a folytatásban, Drop Dead, így a dal. Most a hatodik.

A hatodik helyen Olivia Rodrigo, a Drop Dead volt a tiétek. Készül Kevin Parker, nem sokára őt is hozom. Most azonban Bruno Mars a porondon. Az a Bruno Mars, akinek a lassúit egyszerűen imádjuk. Itt van most egy újabb, a Risky dal az új nagylemezről. Az ötöt.

negyedik pozícióban Olivia Dean, a Man I Need volt a tiétek. Kedd amerikai lista, köszönöm, hogy itt vagytok. Jenny, és persze a Tame Impala a folytatásban. Augusztusban zenei és vizuális atombombát robbantott az észak-amerikai aréna turnéján, miközben kiderült, hogy a zseniális producer konkrétan átaludta a legutóbbi Grammy győzelmét. Az ausztrál pszichedelikus pop-rock pápája jelenleg is teltház a stadionokban tolja a tavaly megjelent klub pszichedelikus hangzású Deadbeat.

A második Olivia Dean és a So Easy to Fall in Love. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a Charter. Köszi, hogy itt voltál eddig, az amerikai listát hallgatod, maradj, mert hogy már az első helynél vagyunk. Ariana Grande ezügyben, Hey That I Made You Love Me, így a dal. Ez a Number One.

0: az első Mariana Grande és a Hit That I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmed. Az előző kettő órában a forrás chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, itt lesznek majd a hazai kedvencek, valamint Lady Gaga elsöprő győzelmet aratott a bíróságon, hogy miért is, kiderül majd holnap. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai kettő órában DJ Ello lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, attól pedig élőben Buenos Morgan. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek a viszonthallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!
1: Ha otthon vagy szombat este, de nem csak a Facebookot

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 7 óra előtt, szép estét kívánok! Kihelyezett ügyfélszolgálatot tart Esztergomban a MÁK. Augusztusban éves szinten 29%-kal esett vissza az ingatlan piaci forgalom. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa elnöke, a miniszterelnök társelnöke, a főpolgármester lesz. Hozom a részleteket a mikrofonnál Nemes Kitti. Kihelyezett ügyfélszolgálatot tart Esztergomban a MÁK. A város a honlapján közölte, hogy a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom vármegyei igazgatósága szeptember 3-ától minden második héten csütörtöki napokon 9 és dél, valamint délután 1 és 3 óra között kihelyezett ügyfélszolgálatot működtet a Városháza ügyfélterében. A magyarországi ingatlanpiacon augusztusban 8077 adásvétel történt, ami az idei második legalacsonyabb havi érték. A forgalom júliushoz képest 13,1%-kal csökkent, az előző év azonos időszakához képest pedig 29%-kal, közölte saját adatain alapuló becslését az egyik ingatlanokkal foglalkozó társaság az MTI-vel. Mint írták, az éves visszaesés nem meglepő, mert egy éve az Otthon Start program szeptember elejé indulása előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma. Idén az augusztusinál alacsonyabb tranzakciószámot januárban regisztráltak, míg a legnagyobb forgalmat márciusban mérték. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának elnöke, a miniszterelnök társelnöke, a főpolgármester lesz, a testület konszenzussal hozza majd meg döntéseit, közölt részleteket a közlekedési és beruházási miniszter kedden a közösségi oldalán, az előző napi bejelentése szerint újra létrehozni tervezett testületről. Keddi bejegyzésében hangsúlyozta, a kormány partnerséget kínál a fővárosnak, ennek keretében a korábbinál jelentősen bővebb jogkörökkel indul újra a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyhez hasonló működött 2016 és 2020 között, illetve az 1867-es kiegyezés után néhány évtizedig. Visszaadja parlamenti mandátumát és visszavonul a politikától Keir Starmer, volt brit miniszterelnök. Starmer, aki július végén távozott a kormányzó brit munkáspárt éléről és a miniszterelnöki tisztségből, kedden jelentette be, hogy lemond alsóházi képviselői megbízatásáról is, és a jövőben nemzetközi ügyekkel kíván foglalkozni. Szeptember 4-én és 5-én ismét benépesül a komáromi Petőfi Sándor művelődési ház környéke, koncertek, szüreti felvonulás, főzőverseny, családi és gyermekprogramok, néptánc, mazsorett, kézműves foglalkozások, finom borok és hajnalig tartó buli várja a közönséget a szőnyi szüret és borünnepen. A két napos rendezvény nagy koncertjein többek között a Magna Cum Laude és Pápai Jóci is színpadra lép. A részletes programot a komárom.hu oldalon találják.
0: Időjárás.
1: Este éjszaka gyenge légmozgás, nyugodt idő, csillagfényeség volt valószínű. Szerdára a meleg idő ígérkezik mérsékelt erősségű felhősödések melletti változó napsütéssel, este növekedhet meg határozottabban majd a felhőzet, miközben a Dunántúl térségében szorványosan záporok is lehetnek majd. A hőmérséklet holnap reggel 16, délután pedig 29 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session a Forrás Rádió

0: Sok zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Szép estét kívánok! Szigorítják a nyergesújfalui görpálya használatát, újra lovas rendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren, több mint 100-an sportoltak könyvtártól könyvtárig. Itt Talár Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a hírperceket, 2026. szeptember 1-én, kedden este 8 órakor. Külön táblával tiltják meg az elektromos és más motoros járművek használatát a nyergesújfalui tavaknál található görpályán. Az önkormányzat arra kéri a látogatókat, hogy az új jelzés kihelyezéséig is tartsák be a jelenlegi házi rendet, írja a dorogimedence.hu. Nyergesújfalu város önkormányzatának tájékoztatása szerint a tavaly épült görpályán az utóbbi időben elektromos rollerrel közlekedő többnyire 10 év körüli fiatalok és felnőttek is megjelentek. Az elektromos rollerek nehezebbek és gyorsabbak a hagyományos sporteszközöknél, ezért egy esetleges ütközés súlyos sérülést okozhat. A pálya rámpáit, íveit és egyéb elemeit könnyű, lábbal hajtott eszközökhöz és akrobatikus manőverekhez tervezték, nem motoros közlekedésre. A jelenlegi házirend alapján a pálya kizárólag az alábbi eszközökkel használható: gördeszkával, streetboarddal, körkorcsolyával, műanyag tengelyvégekkel, pedálokkal és kormányvégekkel felszerelt BMX kerékpárral, műanyag élvédelemmel és kormányvégekkel rendelkező lábbal hajtott rollerrel. A sportrollerek kormánycsövének végén műanyag dugónak kell lennie, a fellépő éleit pedig úgy kell kialakítani vagy védelemmel ellátni, hogy csúszáskor ne sértsék meg a pálya burkolatát. Ezek az eszközök nem összecsukhatók, kormánymagasságuk sem állítható, így alkalmasak a nagyobb ugrások és ütések elviselésére. Az elektromos rollerek ezzel szemben nehezek, általában összecsukhatók és éles fémalkatrészekkel rendelkeznek, ezért nem felelnek meg a biztonsági követelményeknek. A házirend egyebek mellett azt is rögzíti, hogy a pályát 8 éves kortól lehet használni, 10 éves kor alatt szülői felügyelet szükséges, 14 év alatti gyermek pedig csak felnőtt jelenlétében tartózkodhat a pályán. Egyszerre legfeljebb 5 sportoló használhatja a létesítményt, ahol bukósisak, valamint térd és könyökvédő viselése kötelező. Az önkormányzat hamarosan külön táblát helyez ki a motoros és elektromos járművek tiltásáról, addig pedig a jelenlegi használati rend betartását kéri. Újra lovasrendőrök teljesítenek szolgálatot Kisbéren. A lovasrendőrök nem csak a közterületi jelenlétet erősítik, hanem olyan területek ellenőrzésében is hatékony segítséget nyújthatnak, amelyek gépjárművel nehezebben megközelíthetők. A kezdeményezés Kisbéren különleges jelentőségű, hiszen a település története évszázadok óta szorosan összefonódik a lótenyésztéssel és a lovas hagyományokkal. Szeptember 4-én és 5-én ismét lesz Szőnyben szüret és borünnep. A részleteket Zsédenyiné Horváth Krisztina, a Petőfi Sándor Művelődési Ház szakmai vezetője mondta el.
3: Idén is szőnyi szüret és borünnep. Szeptember 4-én lesz a megnyitó napja, 6 órakor kezdünk, utána pedig a közkedvelt fúvós zenekar a Past Vibe Street Band fog fellépni a nagy színpadon, amit este 8 órakor a Magna Cum Laude fog zárni. A Magna Cum Laude-nak egy nagyszabású, másfél órás koncertje ígérkezik ezen a napon. Szeptember 5-én már kora reggel elkezdjük a rendezvényünket. 6 órakor a szokásos módon a Tóth Gyula horgász emlékverseny lesz a kórháztónál, és elkezdődik a Bozsik iskolában a szüreti foci kupa is 9 órakor, majd ugyanígy 9 órakor itt a művelődési ház udvarán gulyásleves főző versenyre invitáljuk a lakosságot. Már több mint 10 csapat jelentkezett, de még van lehetőség a jelentkezésre. 10 órakor 5-én reggel várjuk a gyerekeket, a családokat, ahol Kovácsovics Fruzsina koncertjét láthatják. Délután 1 órakor mindenféle eredmény hirdetéseket hallhatnak, ahol a horgászversenynek, a focikupának, a gulyásleves főzőversenynek, valamint hirdettünk pogácsa sütő versenyt is. Mindezeknek az eredmény hirdetései lesznek a színpadon, majd természetesen 2 órakor elkezdődik a várva várt szüreti felvonulásunk. tartunk, ahová idén sokkal több lovas jelentkezett, mint az elmúlt években. A tavalyi bíróbíróné átadja a fokost, a zászlót az idei bíróbírónénak, és kezdetét veszi a szüreti felvonulás 4-5 megállóhelyjel, a kocsikon pedig fent fognak ülni a Duna Népdalkör tagjai, akik a hangulatot fogják biztosítani. Miután elment a menet, a komáromi mazsorett csoport és Komárom város eglesi fúvó zenekara, ugyanúgy, mint ahogy tavaly, megyünk egy kört itt a Hősök tere körül, majd a színpad előtt folytatódik a fúvó zenekar kíséretében a mazsorettek előadása. Utána a színpadon egy kicsi népzenei blokkal szeretnénk kedveskedni az ideérkezőknek. A Garabonciás Néptánc Együttes és a Sárga Tulipán Néptánc csoport tagjai 4 órakor az eglesi fúvó zenekarnak lesz egy órás koncertje, majd este 6:30-kor a Korál Tribute Band fogja szórakoztatni Balázs Fecó dalaival a nagy közönséget, és este 8:30-kor pedig Pápai Jóci érkezik, egy nagy koncerttel várja a komáromiakat. Lesz egy kis felvezető este 10:30-kor, egy kis átmeneti, egy utcabálos, ahol DJ Grosso fogja szolgáltatni a zenét, és idén sem maradhat el természetesen a fiataloknak éjféltől 3 óráig szóló Borunnep After Partia, ahol a Chaos Disco, DJ Ferus és DJ Grosso invitálja őket.
2: És végül sport. Második alkalommal rendezte meg közös sportnapját az esztergomi Helyiser József Városi Könyvtár és a Dorogi Gáti Zoltán Városi Könyvtár. Augusztus 29-én futók, kerékpárosok és túrázók indultak útnak a két város között, miközben irodalmi és ügyességi feladatokat is teljesítettek. A résztvevők Esztergomból és Dorogról egyaránt elindulhattak, és maguk választhatták meg, melyik könyvtárnál fejezik be a távot. A nap mindkét helyszínen közös bemelegítéssel kezdődött. Esztergomban Szerencsés Tamás, Dorogon Szegvári József mozgatta át az indulókat. A sportolók ezúttal nem rajtszámot, hanem rajtírót kaptak. Többek között Dante, Shakespeare és Marék Veronika nevét is viselve teljesítették az útvonalat. Több mint 100-an vágtak neki a távnak, amelynek állomásain a könyvtárosok és segítőik irodalmi rejtvényekkel, valamint ügyességi játékokkal várták őket. A gyermekeknek külön feladat készült, versek hiányzó szavait kellett megfejteniük, és állatfigurás bélyegzőkkel pótolniuk. Az Esztergomból és a Dorogról indult kezdeményezés más településeket is megihletett. Ugyanezen a napon Tát és Nyergesújfalu, valamint Tata és Tatabánya könyvtárai között is útnak indulhattak az érdeklődők. A tervek szerint jövőre a program már az országhatárt is átlépi, és újabb útvonallal bővül, írja a dorogimedence.hu. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Club Session! Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig vele.
1: Mi van már ember? 20 perc várakrat. Készom a hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet. Nyugi már.
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el.

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este

0: feledkezünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

sem figyelmet. Bujakottal a titoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmodként, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: szeretet csak szétszedne.
1: Ezt a slágert tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!

0: otthon ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig.

0: ki a divatból. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Vállalod a pár nem sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót